0: A Nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a 107,1 MHz-en.

0: take this anymore.
1: Csak a régi idők slágerei.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
1: A tájékozott reggelekért.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: Minden hétköznap reggel.
3: Madácsi csergésben és szép napban gazdag reggelt kívánok minden kedves fanatikus napindító hallgatónak, aki itt van már velünk a 107,1-en. 6 órát ütött az óra a vekker. Süt a nap, 1 órája fönn van, 5 óra 4 perc óta, majdnem 17 óra 4 percet mondtam, ami egyébként furcsa lenne. Na az a lényeg, hogy ébren vagyunk, itt vagyunk, jó zenék társaságában, igazi jó témakörök társaságában várjuk Önöket egészen 10 óráig, úgyhogy mindenképpen érdemes velünk tartani május 20-án, szerdán, az év 140. napján, az évtized 2332. napja a mai, képzeljék el. Na és akkor... igazi szép nap előtt állunk, ez még tavaszias, aztán fokozatosan nyáriassá válik majd az idő, ez mindenképpen fontos információ, majd persze beszélünk részletesen is róla. Előbb azonban nézzük, hogy miért érdemes velünk tartani a mai napindítóban. Például érkezik a stúdióba Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere, 7 óra után vele arról beszélgetünk, hogy Szabadkán jövőre is ingyenesek lesznek a tankönyvek az általános iskolásoknak. Aztán szó lesz az egyetemista tüntetésekről, Losonc Márk filozófust kapcsoljuk majd telefonon, és természetesen a szokásos tartalmak is megjelennek, jön majd a Magyar Szó meg a Hét Nap, úgyhogy mindenképpen szolgálunk azokkal a rovatokkal is, amikkel egyébként szoktunk Önöknek. Ki van velünk, Önökkel ma reggel, itt van velünk a főszerkesztő Dédik Zsuzsanna, és ő ma egyébként a műsor szerkesztője is egyben. A zenei szerkesztők lélekben vannak velünk, Szabó Tibor és Sóti Tamás. Az adásvezető technikusunk ma nem más, mint Farkas Ervin, én pedig Bálint Csaba vagyok. Jön az első jó muzsikaszó, utána pedig megnézzük, hogy milyen időjárás vár ránk ma, holnap után. Figyeljenek!

Hát szerintem, kedves hallgatók, egy nagyon jó kezdés volt. Red Hot Chili Peppers volt, Californication, nagyon jó kis muzika szó, így reggelre majdnem sikerült kimondani. Na nézzük, milyen időjárás vár ránk az elkövetkező napokban. Hát ma reggel viszonylag meleg volt, 8 fok volt hajnalban. A legutóbb, amikor jöttem szerdán, egy héttel ezelőtt, akkor azt hiszem 4 fokot mutatott a hőmérő higanyszál, ez duplázódott, jó hír. Közeledik a nyár, kedves hallgatók, és ez egyébként az időjárás előrejelzésben is teljes egészében megmutatkozik. Miről van szó? A mai napon 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, ez már meghaladja viszonylag korrekten a 20 fokos álomhatárt. A csapadékra nem kell számítani, tehát néhány időszakos felhősödés megjelenhet az égen, de azért itt nem kell drámába borulni. Itt vigyorog egy hölgy egyébként szinte a nyárias ruhába, ez azt jelzi, hogy ebbe lehet menni ma. Nem kell esernyő, meg nem kell dupla ruhát felhúzni semmiképpen. Aztán jön a csütörtök. Itt 26 fokos csúcsokra kell már számítani, megerősödik a szél, erre majd figyeljenek, de eső ekkor sem lesz, és ez kitart egészen pünkösdig, tehát szombaton is még 26-27, és aztán jön pünköst, kedves hallgatók, 24-e ugye vasárnap, 25-e pünköst hétfő, ez egyébként figyeljenek oda, Magyarországon munkaszüneti napnak számít, nálunk nem foglalkoznak ezzel az ünneppel mélyre hatóban. Na de azt akarom mondani, hogy 28-29, sőt 30 fokos hőmérsékleti értékek is lehetnek az előttünk álló hétvégén, és a jövő hét elején, és képzeljék el, megjelent az a piktogram itt az előrejelzésben, hogy UV. Na, ez az pedig azt jelenti, hogy a napon védenünk kell bőrünket, mert hogy erős UV-sugárzásra van kilátás, ez pedig szerintem már valamilyen szinten igazából a nyár előszobája. Úgyhogy ebből a szempontból jó híreink vannak, a csapadékos időszak után jön egy szép, kiránduló idő, ha szabadnaposak az elkövetkező napokban, bármikor tervezenek bátran szabadtéri programokat. Igazából a meteorológusok szerint nem kell számottevő csapadékra számítani. Nézzük, mi a helyzet a tüsszögőkkel, allergiások. Én mindig kiemelt helyen figyelem őket, mert hogy én magam is allergiás vagyok. Van egy gyerekes sztorim, ezt elmesélem gyorsan önöknek. Gyerekkoromban nagyon-nagyon csúnyán allergiás voltam, tüsszögtem, köhögtem, sőt, még Ventolin pumpát is használtam, fulladtam teljesen. És itt az orvosokhoz elmentem a szüleimmel, és azt mondták, ugyan már ne foglalkozzanak vele, kinövi. És elmentem Magyarországra gimnáziumba, ott pedig volt egy ilyen általános ellenőrzés, ott fulladtam, meg szívtam a kis Ventolin pumpámat, aztán mindenki ki volt hűlve, hogy te jó Isten, ez a gyerek, hát mennyire beteg, és akkor elküldtek mindenféle ellenőrzésre. És mi a poén, kedves hallgató, kinek lett igaza? Hát a szerb egészségügynek lett igaza, mert hogy így 35 éves koromra igazából kinőttem az allergiát. Minimálisan még valamit pütyög az orrom, amikor valamiféle fajta pollenvirágzás van, de úgy alapvetően nem rázza már meg az életemet. Úgyhogy érdekes tanulság. Ez lehet, hogy ez a szerb egészségügy sikere is valamilyen szinten. Ha-ha. Na vissza, fenyőfélék, pázsitfűfélék közepes koncentrációban vannak jelen, mármint a pollenjük. Úgyhogy akik erre allergiásak, azok mindenképpen érezhetnek majd bármilyen jellegű tüneteket. Nézzük, mi a helyzet. Orvos meteó szempontjából ezt tudják, hogy nincs fronthatás, de... Hát és akkor itt van. Nem érkezik front térségünkbe, de lassú, ugyanakkor határozott melegedés jellemzi időjárásunkat, emiatt a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok, vérnyomás, ingadozás alakulhat ki. Emellett sokaknál jelentkezhet fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság is. A néha előforduló záporok környezetében füllettebb, párásabb lehet a levegő, de ez igazából nem lesz annyira jellemző, úgyhogy erre mindenképpen figyeljenek. A szelesebb tájakon élők, ez jellemzően az elkövetkező napokra lesz inkább meghatározó, fejfájásos panaszok, ingerlékenység és nyugtalanság jelentkezhet. Tehát szél, egyenlő fejfájás, ingerlékenység és nyugtalanság. Figyeljenek oda mindenképpen az egészségükre, aludjanak minimum 7-8 órát, minimum 6 órát, vagy hetet, rosszul mondtam. A 8 óra az már egészen ideális egyébként. És fogyasszanak sok zöldséget, gyümölcsöt, idén jellegűeket, mozogjanak, ez is nagyon fontos, és a titkos összetevő, tudják, a kefír, kizárólag itt a Szabadkai Magyar Rádióban a bélrendszer erősítését mindig-mindig hangsúlyozom. 6 óra 12 perc van, jön egy muzsikaszó, utána pedig köszöntjük az ünneplőket.

Szerintem jó volt a folytatás, és zeneileg Ákost hallottuk. Én szeretem Ákost, jó kis mondandóval rendelkező dalai vannak mindenképpen. Érdemes azokat nyitott füllel hallgatni, nem csak úgy zeneileg. Na nézzük, kik ünnepelnek ma. Isten éltesse a születésnaposokat, meg azokat, akik valamit ünnepelnek. Házassági évfordulót például, milyen nemes és szép sztori ez. Kocincsanak, mindenképpen éljenek a lehetőséggel, ha ünnepelhetnek, és a névnaposok is mindenképpen, mert hogy Isten értesse a Bernátokat, a Felíciákat, a Palómákat, meg a Johannákat is. No, nézzük, hogy eme nevek mit jelentenek. Bernát, germán eredetű névről van szó, a Bernhard név magyar formája, jelentése medve és erős. Felícia a Félix név, férfi név, női párja, a Félix latin eredetű név jelentése boldog, szerencsés. Félix Felicis latinból tanultuk a gimibe. Noppácska, má volt értelme. Palóma. Spanyol eredetű névről van szó, a jelentése nem más, mint hogy galamb, és itt akkor a reggeli nyereményjátékunk, ha Palóma nevű hallgató fülel most a Szabadkai Magyar Rádió bármilyen jellegű készülékén a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatja, legyen szó automagnóról vagy otthoni rádióról. Palómák nyertek egy Szabadkai Magyar Rádiós ajándékcsomagot, amit átvehetnek a Pannon RTV székházában, a Szabadkán. Található az Ágó Mamuzsit szép nevű utcában. Palóma, úgyhogy figyeljenek, palómák, és a Johannák is ma ünnepelnek. A János férfi név latin Johannes formájának a női megfelelőjéről van szó, a héber Johannán név görög Johannes változatából származik, jelentése Jáve megkegyelmezett. Isten éltesse a Bernátokat, a Felíciákat, a Palómákat, meg a Johannákat. 6:19 van, muzsikálunk, utána törizünk, megnézzük, hogy milyen események köthetők a mai naphoz.

0: a tájékozott reggelekért.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
2: Kezdjék velünk a reggelt!
3: Mert ha velünk kezdik a reggelt, akkor tájékozottak lesznek, és igazából jó kis információkat hallhatnak itt a 107,1-en, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk a folytatásban is. Ha még nem tartanak velünk, akkor meg tartsanak velünk mindenképpen. Nézzük, hogy milyen események köthetők május 20-ához, a mai naphoz. Összegyűjtöttem néhány érdekességet. Kezdjük azzal, hogy 7 éve halt meg ezen a napon, 2019-ben Niki Lauda, osztrák autóversenyző, a Forma 1-es versenyek háromszoros világbajnoka. 75-ben, 77-ben, meg 84-ben volt világbajnok. Igazából szerintem az egyetlen a sportág történetében, aki a két legsikeresebb csapat, a Ferrari és a McLaren színeiben is csúcsra ért. 76-ban a verseny közben súlyos balesetet szenvedett, autója kigyulladt, mérgező gáz szívott be, és égési sérüléseket is szenvedett. Úgyhogy igazából ez is érdekes volt, hogy versenytársai álltak meg, hogy életét megmentsék. Égési sérüléseinek nyoma eltorzította az arcát Niki Laudának, úgyhogy igazából nagyon nagy meghatározó személyisége volt a Forma 1-nek, 7 éve hunyt el. Megyünk tovább, 3 éve meghalt Lang Györgyi, színésznő, énekesnő, műsorvezető. Ki volt ő? Hát sokan ismerik biztos, hogy Padödő együttesnek a tagja. 2023. május 20-án hunyt el. Megyünk tovább, 528 éve, 1498-ban. Hát Vasco da Gama, portugál hajós felfedezte a tengeri utat Indiába, Afrika megkerülésével. És ez mekkora felfedezés volt, kedves hallgatók? Megindult a fűszerkereskedelem ezen az útvonalon, és egy óriási-óriási sztori ez, hogy Vasco da Gama ezt így megvalósította tulajdonképpen. Megkerülte szépen Afrikát, és aztán Calicutnál, India délnyugati részén kötött ki, és létrehozott egy kereskedelmi telepet. De a kalappal. Igen, jól gondolkodott. Aztán 227 éve, 1799-ben a mai napon született meg Honoré de Balzac, francia író, Elveszett illúziók. Balzacot szerintem mindenkinek kellett olvasnia, mondjuk gimiben. Nem tudom, hogy önök elolvasták-e, ha gimnazisták voltak. Én nem. Ezt most elárulom. Menjünk tovább. 80 éve született Cher. Oscar, Grammy és Golden Globe díjas amerikai énekesnő, színésznő. Egyébként az eredeti neve az volt, hogy Sherlyn Sarkassian Leiper. Na, bocsánat, nem Leiper, LaPierre, bocsánat. Na, Cherokee indián anyától és örmény apától származik egyébként Cher. Biztos sokan ismerik különben. Akkor egy kicsit régebbi esemény, 1701 éve, 325-ben. Nagy Konstantin római császár megnyitotta a keresztény püspökök első egyetemes zsinatát Níceában. Ez volt a níceai zsinat. Hát elfogadták az ókeresztény ökumenikus hitvallást, a níceánumot. A zsinaton megfogalmazták az első ortodox hitvallást, és kiátkozták az árió szeretnekséget. A keresztény egyházban ekkor volt az első nagy szakadás. Az ariánusok tanai tovább terjedtek a germán törzseknél, akik az ő hitüket vették át. A zsinaton döntöttek a húsvéti ünnepről is, amely szerint az első tavaszi telihold utáni vasárnapot jelölték meg a feltámadási ünnep időpontjául, tehát ezért volt fontos a níceai zsinat. 89 éve megszületett ezen a napon Végvári Tamás színész. Na ki volt ő, kedves hallgatók? Szerintem mindannyian a fülünkhez tudjuk képzelni az ő hangját. Hát ő volt Al Pacino, Harrison Ford, ugye? Indiana Jones trilógia, és David Attenborough magyar hangja is egyébként 2010-ben hunyt el. Meghatározó színészek hangja volt, így szerintem mindannyiunknak cseng a fülében az ő hangja. Aztán 520 éve, 1506-ban ezen a napon hunyt el Kolumbusz Kristóf, itáliai származású utazó, tengerésztiszt, az amerikai kontinens 1492-ben történő felfedezője. Ugye, hát ő nem nagyon tudta, hogy Amerikába érkezett meg szegény, de aztán kiderült, hogy mégis. Úgyhogy Kolumbusz felfedezése vezetett a korabeli világkép kitágulásához és az amerikai kontinens feltérképezéséhez és kolonizálásához is. Hát ugye miért indiánoknak nevezte el, azt itt, hogy Indiában van, mikor találkozott. No. Megyünk tovább. 5 éve meghalt Púl Sándor, nemzetközi labdarúgójátékvezető, ellenőr, sportvezető, televíziós szakkommentátor. Meghatározó alakja volt a magyar sportnak mindenképpen, és nagyon sokan hangsúlyozzák, hogy az ő munkássága hozzájárult a magyar bíráskodás nemzetközi elismertségéhez is. Na és akkor 67 évvel ezelőtt, 1959-ben ezen a napon született meg, na most akkor megpróbálom kimondani. Israel Iskaano Ikamakaviole, hawaii amerikai zenész és énekes. Na most ez lehet, hogy nem mondott senkinek sokat, de szerintem, ha a következő nótát meghallják, akkor mindenképpen, egyébként már elhunyt, megtudtam Farkas Ervintől. A legnagyobb slágere a Somewhere Over the Rainbow, ma lenne a születésnapja ennek az Israel nevű előadónak, úgyhogy hallgassuk meg ezt a muzsikaszót.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Na nyissuk ki a Rádió Bazár kapuit, kedves hallgatók, 6 óra 34 perc van. Na, eladok önöknek két dolgot. Egyrészt kiadok, meg eladok. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámom. 060 14 10 223. Kiadó, egy szobás, felújított, bútorozott, 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradanavácon, a bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése is szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon, 069 55 80 847. Ha esetleg nem jegyezték föl a számokat, akkor nyugodjanak meg, mindent elolvashatnak honlapunkon, a csodálatos pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: rozükről zükörrel.
1: Pesgő eperrel, vagy kóbász egy sörrel. A végén úgyis mindig ugyanúgy csinálja az ember.
0: Mint az ökör, az ökörrel.

0: De skurrar och skurrar.
1: Kedves hallgatók, most következik az a rész, amikor szervízinformációkról fogunk önöknek beszámolni, de előbb nézzük meg, hogy mi a helyzet az utakon, mert van friss információm. Aki Újvidék felé tart az autópályán, az figyeljen oda, mert Bács-Fekete-hegynél szépen le kell térni az autópályáról. Egy súlyos baleset történt, egy kamion, képzeljék el, felborult az úton. Itt vannak képek is róla a Viber csoportban. Hát igazából köröszbe állt, vagy keresztbe állt az autópályán, és átszakította a korlátot is. Hát itt aztán tényleg minden van, reméljük, hogy nem sérült meg senki. Úgyhogy aki Újvidék felé megy az autópályán, az Feketisnél egy térjen, ott leterelik a forgalmat, mert nem lehet elmenni az úton. Ez fontos információ mindenképpen. Még egyszer megnézzük, hogy pontos információt mondtam-e. Igen, Újvidék felé, aki érkezik. Így igaz, jól van. Tehát akkor Feketisnél kell térni az útról. Ha van rendőrinformáció, bármi mondom önöknek, most ott egy kis fennakadás van. Szerintem, amíg eltakarítják ott a törmeléket, addig ez így is marad. Mit szeretnének hallani szervízinformációk szempontjából? Áramkimaradást, véradást, vagy esetleg tavaszi lomtalanítást? No, hát akkor én mondom, mert önök nem mondanak semmit, jöjjön az áramszünet. Hol nem lesz ma áram? Hajdújáráson, kedves hallgatók, szólunk innen Dédi Szuzannának, hogy figyeljen mindenképpen, mert ő hajdújárási, nem lesz áram. A hajdújáráson a 184, a 186, a 187, a 226-os szám alatt a környező területekkel együtt 9 és 13 óra között. Úgyhogy aki ott alapvetően, meg Kasszoli Violetta kisasszonynak is szólnunk, hát ő is hajdújárás, én nem tudom, hogy érinti-e őket ez az áramkimaradás. Lényeg az, hogyha árammal működő tűzhelyet használnak, akkor főzzék meg az ebédet 9 óra előtt mindenképpen. Pacséron sem lesz áram, a Lenin utcában, a Bajmoki út és a Masaryk utca között, a Sport utcában, a Nyegos utcában, közben Móra Tibor is megérkezett, úgyhogy hanganyagokból nem lesz hiány ma semmiképpen. Az Ivólóra, a Ribár utcában, a Jován Mikics utca elején, a Szvetozár Miletics utcáig, a Bunyevác utcában, a Magas utcában, a Fensík utcában, a Hideg utcában, a falazott utcában, te jó, falatozott utca. De hogy lett falazott utca neve? Na mindegy. Falatozott se lenne egyébként, jó. Tehát a Falazott utcában, a Láza Kostics utcában, a Belgrádi utcában, a Sáros utcában, a Zombori utcában, a Paraszt utcában, a Bácska utcában, a Jása Tomics utcában, a Bánát utcában, a Hidegvölgyben, az Entai utcában, a Kis utcában, a Pappál utcában, a Makai utcában és a Pannon utcában 9 és 14 óra között. Ez Pacsér. Nem semmi utcanevekkel rendelkezik ez a Pacsér. Na nézzük a pacséri ellenfeleket, a Bácskos útfalviakat, mert ott sem lesz áram. Ómoravicai utca 1 és 82-es számok között, a Boris Kidrics utca 70-es és 90-es számok között, a Pacséri út 67 és 88-as számok között, valamint a Mátyás Király utca környékén 9 és 14 óra között Bácskos útfalán nem lesz áram. Megyünk Magyarkanizsára, nem lesz áram a Piasztéren és a Jován Zmáj utcában 9 és 10 óra között. Magyarkanizsa még mindig, nem lesz áram a Nusics utcában, valamint a Táncsics Mihály utcában, a Bóra Sztánkovics utca és a Nusics utca között 11 és 12 óra között. És mindjárt felélegezhetünk, Oromhegyes, nem lesz áram a Petőfi Sándor utcában, a Határőr utca és a Hegy utca között 13 és 14 óra között. Úgyhogy erre mindenképpen figyeljenek kanizsaiak, magyarkanizsaiak, oromhegyesiek, pacsériak, hajdújárásiak és bácskos útfalviak. Lesz áramkimaradás, nem sokára további információkkal jövök, addig viszont füleljünk egy jó kis zenét.

0: Informálódjanak velünk!
1: Ablakot nyitunk a világra!
0: Napindító a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: Közben itt zajlik az élet, továbbra is az autópályán történt kamionbalesettel kapcsolatban ebben a csoportban. Azt tanácsolják, hogy akik Újvidék felé mennek, azok mindenképpen Feketisnél, tehát Bács-Feketehegynél hagyják el az autópályát, mert Verbásznál hatalmas torlódás alakult ki. Ugye Szőreg környékén egy teherautó felborult, átszakította a korlátot, és teljesen eltorlaszolta az Újvidék-Szabadka útirányt, így pontosabban a Szabadka-Újvidék útirányt, így le kell térniük azoknak, akik Újvidék fele mennek. Mindenképpen közlekedjenek óvatosan, és vegyék ezt figyelembe, hogyha terveznek abba az irányba menni. Sokan járnak gyógykezelésre egyébként a klinikai központba reggelente. Van, aki dolgozni is jár, ezt vegyék figyelembe mindenképpen. Tehát baleset volt az autópályán, és le kell térni Feketisnél. Verbásznál is lehet, de ott komoly sor alakult ki a beszámolók szerint. No! De van még itt rendőrinformáció. Kis-Boszniánál készülődtek már hajnalban a rendőrök, úgyhogy ott mindenképpen figyeljenek oda. Na nézzük, van még három közérdekű információm, véradás, vagy szervízinformációm, bocsánat, és tavaszi nagy takarítás. Na nézzük meg, hogy hol van éppen lomtalanítás Szabadkán. 20-án szerdán a Kertváros helyi közösségbe helyezik ki a hatalmas 5 köbméteres konténer kukákat. A Sumica iskolás körülti intézménél a Nikola Tesla és a Pinki Néphős utca sarkán, a Josip Krás utca önkiszolgáló, tehát a Josip Krás utcai önkiszolgáló mögött, a Boskó Buha és a Száva Kovácsevics utca kereszteződésében. Úgyhogy kedves kertvárosiak, hajrá, éljenek mindenképpen a lehetőséggel. Aztán van még itt véradási akciónk, Pancsován szokás szerint ma is véradási akció van. 9 és 12 óra között a Vöröskereszt épületében lehet vért adni és életet menteni, és emellett van még egy véradásunk Temerinben, 8 és 11 óra között a Lukián Musicki Kulturális Központ galériájában lehet vért adni. Véradók, hajrá, élnek a lehetőséggel, mentsenek életet Temerinben, valamint Pancsován van erre lehetőség. 6 óra 48 perc van, és az a nagy helyzet, kedves hallgatók, hogy az első óra végéhez értünk. Mindenképpen füleljenek, mert 8-kor, illetve 7-kor is, meg 8-kor is, meg 9-kor is, 7 órakor egy fergeteges hírösszefoglalóval várom önöket, utána feltesszük a komoly szemüvegünket, érkezik Góli Csilla, szabadkai alpolgármester a stúdióba, és az ingyen tankönyvek tematikáját érinteni fogjuk mindenképpen vele, úgyhogy anyukák, szülők, gyerekek tartsanak velünk mindenképpen a következő órában, és itt a 107,1 MHz-en. Somehow.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Reklámot hallottak.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
0: Ez pedig a hírek 7 órakor. A tartomány legtehetségesebb diákjait jutalmazták a Vajdasági Tehetséggálán tegnap Szabadkán a Városháza dísztermében. Az ünnepség a Varga Dávid vezette kórus fellépésével kezdődött, aki a gála 11 évvel ezelőtti díjazottja. Az idei elismertek között volt Kapor Emma, az Óbecsei Petőfi Sándor általános iskola diákja, valamint Kratofil Zsóka, az Újvidéki Egyetem technológiai karának hallgatója is, aki kutató munkájáért és konferencia szerepléseiért részesül díjban. A Vajdasági Tehetséggálát minden évben a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács rendezi meg. Az idei díjazottak sporttudományos és művészeti eredményeikért vehették át az elismeréseket. Idén is tömeges a 93. újvidéki nemzetközi mezőgazdasági vásár. Dél-Kelet-Európa legnagyobb agrár rendezvényén 40 ország, több mint 1200 kiállítója vesz részt. A vásáron tegnap szakmai napot tartottak az élelmiszer biztonságról és a minőségbiztosításról. Emellett nagy figyelmet kaptak a mezőgazdasági drónok is. A szakemberek szerint ezek az eszközök jelentősen csökkentik a vízfesz felhasználást és a környezeti terhelést, miközben hatékonyabbá teszik a permetezést és a műtrágyázást. Ma gyümölcsnapot tartanak, ahol az export lehetőségekről és a legkorszerűbb feldolgozó technológiákról lesz szó. A záró napon csütörtökön pedig kiderül, ki nyeri idén a traktort. Mezőgazdasági nyílt napot szerveztek Kispiacon az Archhead projekt keretében, amely innovatív, több szereplős megközelítéssel kínál megoldásokat a klímaváltozás okozta kihívásokra. A projektben 4 mintafarm vesz részt, 2 Magyarországon, 2 pedig Szerbiában működik. A kispiaci rendezvény középpontjában a kecske sajt állt. Az érdeklődők szakmai előadásokat hallgathattak meg a kecsketej, a kecske sajt és a borok kapcsolatáról. Emellett bemutattak egy sajtkészítéssel kapcsolatos mesekönyvet is. A program zárásaként a látogatók bejárhatták a nyílt napnak otthont adó kecskefarmot, ahol a farm termékeit is megkóstolhatták. A világpolitikai változások mindennapi hatásairól tartott előadást Szabadkán Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő Matthias Corvinus kollégium szervezésében tegnap este. A geopolitikai tűzvihar című eseményen szó esett az orosz-ukrán háborúról, a migrációról és a Nyugat-Balkán helyzetéről is. Az MCC célja, hogy az érdeklődők számára közelebb hozza azokat az aktuális témákat, amelyek a térség jövőjét is alakíthatják. A beszélgetés moderátora kollégánk Brasnyó Zoltán, a Pannon RTV, a Pannon rádió főszerkesztője volt. Az esemény végén a résztvevők kérdéseket is feltettek az előadóknak, így közvetlenül is szó esett a térség biztonsági helyzetéről és a következő évek lehetséges geopolitikai kihívásairól is. Magyar Péter első hivatalos külföldi útja Krakkóba vezetett, ahol a Székesegyház előtt jelentkezett be több miniszter társaságában. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta, hogy szimbolikus jelentősége van annak, hogy első úti célként Lengyelországot választotta, ezzel is erősítve a magyar-lengyel kapcsolatokat. Elmondása szerint ma Varsóban tárgyal Donald Tusk kormányfővel, az államfővel és más lengyel vezetőkkel is. A látogatáson vélhetően szó lesz különböző európai ügyekről, Ukrajnáról és az uniós források feloldásáról szóló párbeszédről. Az út egyben a Varsó és Budapest közötti jelentősen megromlott kapcsolatok helyreállítását is jelképezi, írja a magyar sajtó. Magyar Péter ezt követően Ausztriába utazik további hivatalos egyeztetésekre. Végül az időjárásról Szabadkán és környékén. Nagyon meleg van már, 15 fokot mérnek, annak ellenére egy 7 óra van, derült idővel indul a nap, a később is csak időnként zavarhatják meg gomoly felhők a napsütést, csapadék nem valószínű, ugyanakkor megélénkül az északi-északnyugati szél, délután 23-24 fok körül alakulnak a csúcsértékek.
1: Egy óra múlva is.
3: Csak a legfrissebbek.
1: Friss hírek minden órában.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Ráébredni után felébred. Napindító a 107,1 MHz-en. SMR. 7 óra 8 perc van, kedves hallgatók, itt vagyunk, és egy topolyai témával folytatjuk a műsort, mielőtt még a stúdióba érkezne 7:30-ra Góli Csilla, Szabadka alpolgármester, akivel szabadkai témákról, többek között a tankönyvek, ingyenes tankönyvekről fogunk beszélni. De addig is, mielőtt még a topolyai témát megkezdenénk, nagyon szeretném elmondani önöknek, hogy Újvidék felé, Szabadka irányából le kell térni az autópályáról, vagy Feketisnél, vagy Verbásznál, mert karambolozott egy kamion, felborult és keresztbe állt az úton, komoly baleset történt ott, ez Szőreg környékén aktuális, tehát Verbásznál, vagy Feketisnél el kell hagyni az autópályát mindenképpen, ha Újvidékre mennek. Azt írják itt a csoportokban, hogy inkább Bács-Fekete-hegy a jobb megoldás, mert hogy Verbásznál komoly sor alakult ki, úgyhogy ott talán még várakozni is kell egy kis időt, úgyhogy amíg ott el nem takarítják Szőregnél a baleset hát törmelékeit, illetve a kamiont el nem szállítják, addig szerintem lesz zárva, mint látom a csoportokban, hogy feloldották az útzárat, jelezni fogom a kedves hallgatóknak. No, és akkor kezdjük a napindítónak a második óráját, a komoly témák időszakát. Jöjjön a topolyai történet. A polgárok véleményét kéri ki a topolyai város vezetés, képzeljék el, a Vénusz városi úszoda arculatának kialakításához. Szavazást indítottak annak érdekében, hogy kiderüljön, melyik szimbólum illik a legjobban a polgárok szerint a fürdőhöz. Erről és más topolyai aktualitásokról kérdezte Szatmári Adnán polgármestert, a közügyekben Loboda Árpád.
1: Hát ugye itt nem kell kitalálni, hogy hogy nézzen ki, de áruljuk el, hogy milyen vizuális elemek közül lehet választani, ami a Vénusznak a jövőjét majd valahol ugye képviselni fogja.
2: Így van. A hamarosan megnyíló Vénusz topolyai uszodának a jelképét szeretnénk megszavaztatni, azaz választásra bocsájtottuk, és hát minél többen szeretnénk, hogy részt vegyenek ebben a szavazásban. Azt elmondhatjuk, hogy már a mai napon több mint 1000-en szavaztak, és hát három szimbólum, három jelkép közül tudnak az érdeklődők majd választani. A Vénusznak a jelképe az a jövőben vagy egy hattyú, vagy egy kagyló, vagy pedig hullámok lesznek. Úgyhogy a héten tart ez a szavazás, és hát szeretünk volna, hogy minél több polgár, minél több ember, lakos, topolyai lakos elmondja erről a véleményét. Amint említettem, nagyon nagy az érdeklődés, több mint 1000-en szavaztak már, és hát a Vénusz úszodával kapcsolatban azt el tudjuk mondani, hogy az előkészületi munkálatok vannak folyamatban, hamarosan belátható időn belül szeretnénk megnyitni a Vénusz úszodát, és hát mindenkit nagyon nagy szeretettel és szívesen várunk itt az úszodában, minden topolyai lakost és minden topolyára látogató vendéget. Bízunk abban, hogy mint idegenforgalmi, mint gazdasági, mint oktatási szempontból ez jelentősen fel fogja majd lendíteni községünknek a fejlődését, és szeretném kihasználni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a tartományi nagyberuházási igazgatóságnak, valamint dr. Pásztor Bálint elnök úrnak, hogy támogatta ezt a kezdeményezést, ezt a beruházást, és ennek köszönhetően meg tudtuk ezt valósítani Topolyán, ami számunkra rendkívül fontos.
1: Csak annyit mondjunk el, hogy akit érdekel, hogy hol lehet szavazni.
2: Egy linket hirdettünk meg, tehát egy honlapon keresztül tud történni az a szavazás, mégpedig online módon. A héten várjuk a szavazatokat, és hát én bízom abban, hogy akár a pár ezeres számot, szavazatszámot is el fogjuk tudni majd érni. A következő héten pedig majd hírt adunk arról, hogy melyik szimbólum, melyik jelképre adták le legtöbben a voksukat, és hát ez a jelkép fog majd visszaköszönni a Vénusz uszodán belül is.
1: De készülnek nagyban nyárra az uszodába is, de hát, hogyha topolyai tó idén milyen, hát nem is fejlesztéseket, milyen karbantartásokat sikerült elvégezni, ugye május közepe van már.
2: Így van, a hagyományos tóparti takarítási akciónkat megszerveztük, mégpedig a május 1-i ünnepek után, május 9-én. Szeretném elmondani, hogy több mint 200-an részt vettek ezen a munkaakción, és jó volt látni, hogy ennyien bekapcsolódtak ebbe a kezdeményezésbe. Magánszemélyek, intézmények, civil szervezetek, nagyon tényleg nagyon sokan voltunk. Átvestettük a padokat és hát a játszóteret, ugyanakkor a fűkaszálás is megtörtént, megmetszettük a fákat, összeszedtük a szemetet, és utána pedig egy közös ebéddel zártuk ezt a munkaakciót. A topolyai tópart ugye nagyon közkedvelt kirándulóhely, nem csak a topolyai körében, hanem más községből topolyára látogatók körében is, és hát ez számos rendezvénynek ad otthont. Itt fogjuk majd június 6-án megszervezni az aktív nyarat, amely amely, ahol majd a sport lesz, a sporté lesz majd a főszerep. Ugyanakkor június 20-án itt fog megszervezésre kerülni a már hagyományos motoros találkozó, valamint a júniusi hónap folyamán a művésztelepen a Levendula szüretet fogjuk megszervezni. Ez egy több napos, több hetes rendezvény, és csütörtökönként koncertekkel fogunk kedveskedni majd a művésztelepen az ide látogatóknak. Ugyanakkor a legnagyobb kihívás jelen pillanatban a Topolyai tó kapcsán a vízszint és a vízellátás jelenti, ugyanis a vízszint nagyon alacsony a Topolyai tóban, ezért azt követeltük és kértük az illetékes vízgazdálkodási szervektől, hogy tiltsák meg az öntözést az idejében is, és hát az információink szerint folyamatban van a tervdokumentáció kidolgozása a Tisza, Csikér, Bácsér csatornára, kanálisra vonatkozóan. Én azt gondolom, hogy egy-két hónapon belül meg lehet az építési engedély ennek a beruházásnak.
1: Ez megoldaná a vízszintet, mert ez évente visszatérő probléma.
2: Így van. Ez az egyetlen megoldás, ami hosszú távon megoldaná a Topolyai tó vízellátásának a problémáját, és ezt a gyakorlatból tudom mondani, ugyanis a Svetitjevói tó az már össze van kötve a Tiszával, ennek a csatornának köszönhetően, és ott a vízellátása ennek a tónak, ez hosszú távon megoldódott, úgyhogy ezt a csatornának a kiépítését lenne szükséges folytatni ahhoz, hogy hosszú távon megoldódjon a Topolyai tónak a vízellátása is, és mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy ez a beruházás mi hamarabb megkezdődhessen.
1: Ugye bejelentették bizonyos idővel ezelőtt a Topolyai Városi Park felújítását, nem mindenki fogadta ezt annyira pozitívan, hogy ez egy természetvédelmi területként is majdnem, hogy minősíthető öreg fákkal. Hogy lehet azt elérni, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon, tehát hogy a park maradjon park, de rendezett legyen?
2: Így van, a Városi Park Topolyán 1974 óta természetvédelmi övezet, és azt szeretnénk, hogy ez a védelem a jövőben is fennmaradjon. Közösen a Természetvédelmi Intézettel, az Újvidéki Természetvédelmi Intézettel erre vonatkozóan kidolgoztunk egy tanulmányt, és folyamatban van egy új határozatnak az elfogadása. Úgy gondoljuk, hogy hosszú távon így tudjuk megóvni és megvédeni a Városi Parkot. Ugyanakkor a Városi Park már évek óta, tehát rendezetlen volt, és szinte használhatatlan volt az emberek, a polgárok részéről, és nem utolsó sorban veszélyes is volt, ugyanis nagyon sok száraz, előregedett fa volt a parkban, és hát első lépésben erre vonatkozólag ugye elkészült egy tervdokumentáció, megint csak a Természetvédelmi Intézettel közösen, és szakemberek bevonásával. Ezek a régi előregedett balesetveszélyes fák eltávolításra kerültek, tehát kivágtuk őket, mintegy 200 darab ilyen fát kellett kivágnunk. Ugyanakkor a Városi Parknak a revitalizációja az jelen pillanatban is folyamatban van, mégpedig egy IPA határon átnyúló programon, azaz pályázaton, pályázat keretein belül. Erre a célra mintegy 480 ezer eurót irányoztunk elő ennek a pályázatnak köszönhetően, és itt sétány fog kialakulni, játszótér fog kialakulni, és hát a jövőben is további fejlesztéseket szeretnénk majd eszközölni a Városi Parkban.
1: Lehet zöldövezet, városi zöldövezet, de mégis azért a természetvédelmi terület meg tud maradni? Mert ebből is eltérőek a vélemények.
2: Igen, mi szeretnénk ötvözni ezt a kettőt, tehát szeretnénk, hogyha a Városi Park egy védett övezet lenne, ugyanakkor közösségi térként is szolgálna, és hogy a Topolyára látogatók, valamint a topolyai lakosok is minél többen használják ezt a városi parkot, legyen szó rekreációról, futásról, vagy pedig csak sétáról, bármilyen aktivitásról, tehát szeretnénk, hogyha a lakosok használnák minél tömegesebben a városi parkot, ennek azonban az első feltétele az volt, hogy biztonságosá tegyük a városi parkot.
1: És nyilván, hogy játszóteret mondott, akkor itt ez a családoknak lenne talán egy új központja, ahol le tudnak menni.
2: Így van, a kisgyermekeseknek is ez egy központja lehetne, nem csak a sportkedvelők, úgyhogy a következő lépésben majd egy játszóteret is szeretnénk kialakítani a Topolyai Városi Parkban.
1: Az elmúlt hetek, így mondom már, hogy hetek időjárása nem igazán volt a rendezvényeknek megfelelő, meghiúsult sajnos a Topolyai borutca, de esőnapot terveznek.
2: Így van, a május hónapban szerettük volna megszervezni a borutcát, ugye harmadik éve szervezzük meg ezt a rendezvényt, amely azt mondhatjuk, hogy nagyon színvonalas, nagyon látogatott, és hát az emberek, a lakosok már nagyon várják. Az időjárásra való tekintettel azonban nem fújtuk le, de elhalasztottuk a borutcát. A júniusi hónap folyamán szeretnénk majd megszervezni az első idejévi borutcát. Időben fogunk tájékoztatni minden érdeklődőt a pontos dátumról. A második borutca az pedig majd szeptemberben lesz, mégpedig a Topolyanapok keretén belül szeretnénk megszervezni ezt a rendezvényt.
1: És ugye a beszélgetésünk végére, ugye ezek az érdekesebb témák mellett azért az önkormányzat munkájáról is kell egy kicsit beszélnünk. Befejeződött az energiahatékonysági pályázatoknak az elbírálása, aláírása. Hogyha egy aláhúzza az idei pályázatot, mekkora értékben hány pályázatot tudtak támogatni?
2: Összesen 35 szerződést írtunk alá, 26-ot a hagyományos kategóriában, 9-et pedig a szociális kategóriában. A projektunknak az összértéke mintegy 25 millió dinár, és hát elmondhatjuk azt, hogy Topolya község költségvetéséből erre a célra 5 millió dinárt irányoztunk elő, ugyanakkor a Bányaügyi és Energetikai Minisztérium további 8 millió dinárral támogatja ennek a projektumnak a megvalósítását, a fennmaradó részt pedig maguk a pályázók, tehát a szerződő felek, ugye, tehát ők biztosítsák. Nagyon fontosnak tartsuk azt, hogy továbbiakban is folytassuk majd ezt a programot, ugyanis nagyon nagy az érdeklődés. Legtöbben napelemekre pályáztak, de volt, aki hőszivattyúra pályázott, volt, aki nyílászáró cseréjére pályázott, úgyhogy az önkormányzati költségvetésben az idejében is biztosítottuk az eszközöket ennek a pályázatnak a folytatására.
1: Akkor nem sokára megtudjuk, mi lesz a Vénusznak a jele. Meg is nyílik a Vénusz, de a tóra is várják a látogatókat. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy a vendégem volt.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Reklám következik.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Éljen a május! Továbbra is Nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: Reklámot hallottak.

0: a tájékozott reggelekért.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
2: Kezdjék velünk a reggelt!
3: És itt is vagyunk, kedves hallgatók, 7 óra 28 perckor, stílszerűen a Szabadkai Magyar Rádióban szabadkai témával folytatjuk a műsort, de mielőtt még rátérnénk, információt szeretnék önöknek mondani, hogy Újvidék irányába az autópálya le van zárva, súlyos baleset történt, egy kamion fordult keresztbe az úton, úgyhogy aki esetleg gyógykezelésre vagy orvoshoz megy Újvidék irányába, az mindenképpen tartsa azt szem előtt, hogy Verbásznál, vagy pedig Bács-Feketeinél le kell térni az autópályáról, és aztán úgy lehet megközelíteni Újvidéket, addig, amíg el nem takarítják ott a törmelékeket. Egyébként a vonatkozó Viber csoportokban látható kép is a balesetről, komoly balesetről van szó. No, lejöjjön hát akkor a szabadkai téma, amiről szó volt, mert hogy idén is ingyenes tankönyveket és munkafüzeteket finanszíroz Szabadka városa az általános iskolásoknak a 2026-27-es tanévben. A cél pedig, hogy megkönnyítsék a szülők helyzetét és hozzájáruljanak a város által az iskoláztatás költségeinek csökkentéséhez. A részletekről és más információkról is Góli Csillát, Szabadka alpolgármesterét kérdezzük, aki itt van velem a stúdióban. Szép jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
3: Az elmúlt hetekben a szülők körében több eltérő, gyakran ellenőrizetlen információ terjedt arról, hogy igazából finanszírozza-e a város idén is a tankönyveket. Megjött a válasz, igen. Mennyi iskolát és diákot érint?
4: Először is köszönöm, hogy ezt a témát választották a mai napra, mert valóban volt egy keveredés április végén, május elején eltérő információkat kaptak a szülők a különböző Viber csoportokba, hogy egyhogy vagy készüljenek arra, mert nem tudni, hogy az önkormányzat biztosít-e pénzeszközöket, vagy biztosít pénzeszközöket, arra készüljenek, és hát ez azért nem egy kis tétel, meg ilyenkorra már azért meg szoktuk rendelni ugye a könyvesboltokban, hogyha nem fizetné az önkormányzat a tankönyveket, és több havi lefizetésre szoktuk ezeket vásárolni, viszont a tavalyi gyakorlatot alkalmaz, a 2026-os költségvetésben is láttunk elő erre pénzeszközöket. Nyilván sokkal kevesebbet, mint tavaly, abból nem sokkal kevesebbet, de lényegesen kevesebbet, abból kifolyólag, hogy az olyan tankönyvek, mint mondjuk az olvasókönyvek, vagy egyéb ehhez hasonló tankönyvek, ezek nem lettek olyannyira elhasználva, hogy ne használhassa a következő generáció. Tehát a 2020

0: azt az önkormányzat biztosította 50 millió dinár értékben. Itt megvizsgáltuk, hogy mennyibe kerülnek jelenleg a tankönyvek. Ugye láttuk azt, hogy tavaly milyen tankönyveket választottak a pedagógusok, így tudtuk ugye a piaci érték alapján meghatározni, hogy körülbelül mekkora összegre lenne szükség, mert hogy 20 általános iskola van Szabadka területén, itt a kültelepüléseket is ugye ide számítva, Csanta vértől Bajmokig minden általános iskolára kitér ez a támogatás, és minek után a város biztosította a pénzeszközöket, ezt át fogja adni az általános iskoláknak, és az általános iskolák a saját listájukra, mivel hogy nem egyforma tankönyvekből, vagy nem egyforma arányban, hogyha mondjuk nézzük csak a kisebbségi nyelveket, fognak vásárolni tankönyveket, így maga az iskola bonyolítja le a közbeszerzést, illetve az iskolák vannak megbízva azzal is, hogy megvizsgálják, hogy melyek azok a használt tankönyvek, melyeket újra ki lehet szeptemberbe osztani, és melyek azok, amelyeket nem lehet használni, tehát újat kell rendelni helyettük. Úgyhogy bízom benne, hogy mivel már ugye az első ilyen gyakorlaton átestek tavaly az iskolák, akkor most már gyakorlottabbak, és szeptember 1-ig mindenki meg fogja kapni a tankönyveket. Ugye említettem, hogy 20 általános iskola, van 2 speciális iskola is Szabadkán, de ők nem igényelték ezt a támogatást, másmilyen tankönyvekből másmilyen módon dolgoznak, de ez a 20 általános iskola cirka 10 000, valamivel kevesebb, mint 10 000 diákkal meg fogja kapni a támogatást. Ugye vannak más célcsoportok is, akik nem a város költségvetéséből fogják megkapni a támogatásokat, tehát eleve nagy családosok, ahol már legalább 3 gyerek van, ott a 3. gyerektől számítva is nagyobb családok is ugye megkapják díjmentesen a tankönyveket, illetve a kisebbségek is, akik a kisebbségi nyelveken tanulnak, azoknak is bizonyos könyveket más forrásokból biztosítanak, ugye erről Jerasz Anikó államtitkár be is számolt már korábban, hogy ugyanúgy, mint a korábbi években, ez az idén is így lesz.
1: Mit kell tudniuk a szülőknek?
0: Szülőknek azt kell tudni, hogy a tanév vége felé vissza kell vinni a tankönyveket, és szeptemberben pedig kiosztásra kerülnek az új tankönyvek. Tehát nem kell most várni a listát, hogy melyik kiadótól milyen tankönyvet kell venni, mert ez is sokszor fejfájást okozhatott, hogy nem tudtuk szülők, hogy mivel hogy egy adott tantárgyból lehetett több opció is, hogy most akkor melyik kiadótól melyik tankönyvet kell beszerezni, ezt most az iskolák bonyolítják le a saját tantervük, a saját listájuk szerint.
1: Mi van abban az esetben, hogyha egy tankönyv vállalhatatlanul mondjuk tönkre megy, és a szülő nyilván a gyerekekről van szó, megtépődik, akkor visszaadják így, vagy akkor mentesülnek a visszaadástól alól, vagy ez hogy működik? Ez
0: visszaadják, visszaadják, akármilyen állapotban van is a könyv, hát nyilván nem várhatjuk el ugye a gyerekektől, hogy azt olyan állapotba őrizzék meg, hogy azon ne látszódjon, hogy nem is volt használva, illetve reméljük, hogy használták és elhasználódott valamilyen módon, de azért nem szokták olyan szinten, illetve hát az általános gyakorlat, hogy nem használják el annyira az olvasókönyveket, vagy legyen zenekönyv, vagy olyasmi, amiben nincsenek feladatgyűjtemények, hogy azok utána újra használhatók. Tehát mondjuk ez egy nagy családnál is azért előfordul, hogy a nagy testvértől megörökli ugye a kis testvér, vagy mondjuk igaz, hogy most nem a középiskolásokról van szó, de hát ott meg bevett gyakorlat, hogy ugye megveszik az előző generációtól a tankönyveket a fiatalabb generáció, és hát mondjuk, hogyha alá is van húzva valami, vagy oda van írva egy jegyzet, azt vagy kitörlik, vagy pedig felhasználják, nem kell nekik újraírni.
1: Igazából az ötlött be a fejembe, hogy ugye szeptember előtt, augusztusban, ez egy hatalmas kiadás mindig a szülőknek, mekkora kiadástól mentesíti tulajdonképpen a családokat ezáltal a döntés által az önkormányzat?
0: Hát átlagban egy 8-10 ezer dináros költségről beszélünk, ugye ezt a könyvesboltokkal korábban úgy meg lehetett oldani, hogy több havi lefizetése, akár 3-4-5 havi lefizetése is tudták a szülők ezt téríteni. Na most...

0: Ugye itt ahány gyerek van, szor akkora költségvetésről van szó, úgyhogy ez egy jelentős kiadás volt a szülők részére, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy sok család számára ez egy jelentős támogatás.
1: Az első osztályba induló diákokat milyen további támogatásokkal segítik?
0: Hát az önkormányzat, mint olyan, az ingyenes tankönyveken kívül nem különített el egyéb eszközöket. Nyilván, mivel a Magyar Nemzeti Tanács a magyar ajkú diákoknak tanszercsomagot is ajándékoz, mint egy ilyen ösztönzés az iskola kezdéshez, hogy megjöjjön a nebulóknak a kedve a tanuláshoz, hogyha ilyesmivel meg lehet hozni egy 7 éves gyereknek a kedvét a tanuláshoz. Úgyhogy vannak más ajkú is kezdeményezések, hogy az MNT mintájára mondjuk a szerb ajkúak vagy más ajkúak is kapjanak egy ilyen ösztönzést, úgyhogy vannak tanszercsomagok, amiket az önkormányzat vásárol, de ezeket inkább vagy minisztériumi, vagy tartományi támogatásból biztosítja az önkormányzat, például a roma gyerekeknek is ugye különböző szociális programokon keresztül biztosítják a tanfelszerelést, úgyhogy ha nem is önerőből, de minden egyéb forrást kihasználva az önkormányzat igyekszik mindenkinek biztosítani, hogy megfelelő módon és ugyanazon a szinten részesüljenek támogatásokban.
1: No, hát az oktatási jó hírek után térjünk át egy picit infrastruktúrális fejlesztésekhez Szabadkán és környékén. Mert hogy zajlik az élet, hogyha az ember sétál és nyitott szemmel jár, akkor hát kezdjük talán az egyik pozitív hírrel mindenképpen, a Kőrösi út. Én nem tudom, aki járt a Kőrösi úton bármilyen módon autóval, az hát igen, csak furcsa közlekedési szituációba találta magát, és most, ahogy jól láttam, akkor felmarták az aszfaltot, és új aszfaltot kap az utca.
0: Igen, azt kell tudni a Kőrösi útról, hogy ezzel pályáztunk a tartományi nagy beruházási alapnál, de nem csak ezzel az utcával, hanem két másik utcával is, mégpedig az Orka utca, mely ugye az Orka helyi közösség területén helyezkedik el, illetve a Csantavér Dózsa 2-vel, mivel hogy ilyenkor elég nehéz prioritást megszabni. Nagyon jó az, hogy folyamatosan készülnek ugye új tervek a helyi közösségek által leadott prioritás listák alapján, úgyhogy az építkezési engedéllyel rendelkező utcákkal igyekszünk pályázni több forrásra is. Itt legnagyobb összeget évről évre ugye a tartományi nagyberuházási igazgatóságtól kapjuk. Hogyha megnézzük mondjuk az Orka utcát, évekre visszamenőleg nagyon nagy probléma az, hogy amikor a vasút épült, akkor a nagy kamionok tönkretették, tehát teljesen járhatatlanná is veszélyessé tették ezt az utat. Úgyhogy ez már nagyon-nagyon régóta panasz a polgárok részéről, és egy nagy összegről van szó, tehát nettóban áfa nélkül körülbelül 63 millió dinár. Na most ilyenkor ugye felmerül más helyi közösség részéről a kritika, hogy miért nem kisebb utcákat és több utcát hoztunk, vagy miért nem azokkal pályáztunk, de hát mindegyik utca, mindenkinek a saját cipőjében zavar legjobban a kavics, persze. Úgyhogy próbáltunk így mérlegelni, hogy akkor legyenek városi utcák is, ugye a Kőrösi útnak egy része 5 évvel ezelőtt vagy 6 évvel ezelőtt lett aszfaltozva, tehát folytatni kellett azon a részeken, mely akkor nem lett aszfaltozva, illetve az Orka, az úgy érzem, hogy egy hatalmas problémának a megoldása, de nem ez az egyedüli, ami a vasútépítés vagy más beruházásoknak a lenyomatát vagy hagyatékát illeti, és Csantavéren úgy szintén, tehát a kültelepüléseken is folyamatosan terveztetni kell, folyamatosan építeni kell, biztosítani kell a jobb feltételeket ugye az ott élő polgárok részére, részére is szóba került ennek kapcsán, ugye az Orom-Csantavér út is, ugye ezt már nagyon régóta próbálja a Vajdasági Magyar Szövetség napirendre tűzni a szerb haladó párttal, ugye a koalíciós szerződésnek is a része, viszont pénzeszközöket ez idáig még nem sikerült rá biztosítani, nem is kaptunk, ugye nem kaptunk rá támogatást, lejártak az engedélyek, most keressük a pályázatot, hogy újra leterveztessük és kiépüljön, mert hogy ez összekötni Magyar-Kanizsát Szabadkával. Most elég eltértem itt a kezdő kérdést, ugye a Körösi utcától, de hát rengeteg beruházás van, mely mind indokolt, mindre nagyon szükség lenne, és igyekszünk azért valamilyen kiegyensúlyozott módon idővel mindegyiket prioritás listára tenni.
1: Vasutas helyi közösségbeli lakosként én mindig figyelem az eseményeket ott a Majsai híd környékén, ott járok mindig gyalogosan. Mi a helyzet a körforgalommal? Ott van esetleg előrelépés ezzel kapcsolatban?
0: Körforgalommal kapcsolatban ugye megint csak a legnagyobb tényezőre várunk, ami a pénz, de legalább eljutottunk egy olyan fázisba, egy olyan szintre, hogy mindenki készen áll, beleértve a közműveket, beleértve az önkormányzatot, tehát a terv a körforgalomra elkészült, megkaptuk rá az építkezési engedélyt, és a vízművek, ők úgy tudták már kihelyezni a saját infrastruktúrájukat, hogy ne zavarják azzal, vagy tehát nem fügtek magától a körforgalomnak az építésétől, úgyhogy ők már a Jován Mikics utcában, amit kellett kihelyezniük, vízhálózatot, azt meg is tették a 2025-ös év folyamán. Itt a gázműveknek, az MTS-nek, illetve a villanygazdaságnak, tehát az EPS-nek lesznek még olyan munkafeladatai, hogy kihelyezzék a bizonyos vezetékeiket, de ez mind aszfaltvágással járna, tehát várják a közvállalatok, a közművek, illetve a közszolgáltatók várják azt a pillanatot, amikor az építésügyi minisztériumtól megérkezik a zöld fény, hogy biztosították rá a pénzt, ugyanis a megegyezés alapján ezt ugye az építésügyi minisztérium fogja biztosítani, a pénzeszközöket, és a Szerbiai Utak közvállalat fogja a kivitelezővel kötni a szerződést. Úgyhogy ami a várost illeti, ami Szabadka városát illeti, a terveket biztosítottuk, az építkezési engedélyt biztosítottuk, összehívtuk a közműveket, mindenkinek világos a feladat, úgyhogy hát nagyon remélem, hogy hamarosan az a hír is megérkezik Belgrádból, hogy akkor megvan a költségvetési tétel, ki van írva a közbeszerzés, is lehet kezdeni a munkálatokat.
1: Környéken van a Milutin Moszkovics utca, ezzel kapcsolatban volt egy Facebook bejelentkezése is. Mit kell erről az utcáról tudni, miért fontos ez?
0: Hát nem csak a Milutin Moszkovics, hanem ugye az 51-es hadosztály is, hogy környéken több utca is megsínlette a Tiszta Szerbia, tehát a vasútépítés után a Tiszta Szerbia építkezését is, igen. Ez egy óriási projektum, aminek szerintem azok, akik ott élnek a vasutas településben, illetve más helyi közösségekben is eddig nem volt lehetőségük a csatorna hálózatra csatlakozni, nagy öröm, mert hogy vannak olyan, ugye az a része, mondjuk, hogyha megnézzük azt a háromszöget, hogy a vasút, ugye a Libalegelő környéke, az 51-es hadosztály, a Milutin Moszkovics utca, de hát lényegében az egész környéke, azon környéke a vasutas településnek nem tudott csatlakozni a csatornahálózatra, mert egyszerűen nem volt kiépítve, de ez egy akkora beruházás, amit az önkormányzat nem tudott vállalni. Úgyhogy nagy öröm volt ugye az, hogy ez a része a városnak felkerült más városrészekkel együtt a Tiszta Szerbia programba, és megindultak a munkálatok, melyeknek megint csak a megrendelője ugye az építésügyi minisztérium, és ő direktben kommunikál a kivitelezővel, csak hogy ugye ezek a beruházások ugye port kavarnak szószoros értelmében, mert hogy az utca fele eltűnt, konkrétan a Milutin Moszkovics utca esetében, és töredezik a maradék aszfalt is, és igencsak nehéz a közlekedés, szinte lehetetlen. És tehát mi, mint önkormányzat, arra tudunk hagyatkozni ilyen reels videókkal, meg levelekkel, meg találkozók kérvényezésével, hogy ilyen módon nyomást gyakoroljunk a minisztériumra olyan szempontból, hogy szeretném hangsúlyozni, tehát mi nagyon örülünk ennek a Tiszta Szerbia programnak. Úgy érzem, hogy nem is mertünk olyanról álmodni, hogy mondjuk egy bajmok vagy egy csantavér kapjon szennyvíz hálózatot, szennyvíztisztítót, és ez ki fog épülni, csak mi arra kérnénk a minisztériumot, hogy ezt ne egy csomagban kezelje, olyan értelemben, hogy majd amikor az össz 110 kilométer csatorna hálózat kiépül a két szennyvíztisztítóval, ami akár 5-6 évet is igénybe vehet, hogy majd akkor érezze úgy, hogy elérkezett az a fázis, hogy ezeket az utcákat, újra mint a Milutinus Kokovics visszaállítsák eredeti állapotba, és újra aszfaltozzák, hanem azt szeretnénk kérni, és ebben Lálics Urbán Emes államtitkár asszony, a mi segítségünk és támogatónk is, ő a mi hangunk Belgrádban, hogy szakaszosan vegyék át, tehát ne egy használatba vételi engedély legyen az egész infrastruktúrára, hanem szakaszosan vegyék át a szennyvízhálózatot, amit kiépítettek, és ott, ahol lehet, megvannak a feltételek, hogy szanálják az utakat, akkor azt tegyék meg. Biztosítsák a csatlakozást a polgárok részére, mert hogy most az van, hogy ugye lefektették a csöveket, de a bekötések azok még hátra vannak, tehát azokat is építsék ki, hogy ne kelljen majd esetleg a friss aszfaltot újravágni. Ez lenne az észszerű, de sokszor látjuk a gyakorlatban, hogy nem így történik, de mi azt szeretnénk, ezt hangsúlyozzuk, hogy meglegyenek a bekötések, meglegyen a lehetőség a polgároknak a rácsatlakozása, és állítsák vissza az utcákat megfelelő állapotba.
1: Beszélgetés végére egy kíváncsiskodás, érdekes. Mi lesz a Partizán kerékpárgyár épületének helyén? Sokan járnak a Palicsi úton, látják, hogy egy hatalmas nagy terület föl szabadult. Mit kell erről tudni?
0: Ez nem egy városi beruházás, viszont a területrendezési tervet, mely lehetővé tette ott egy üzletközpontnak a kiépítését, azt ugye az önkormányzat, illetve az urbanisták dolgozták ki, és az önkormányzat tervbizottsága hagyta jóvá. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ez egy magánparcella volt, mely ugye gazdát cserélt, úgyhogy ezért nem lehetett ilyen licitációról vagy hasonlóról hallani, mint mondjuk az Aranybárány esetében. A parcellának a tulajdonosa egy külföldi cégnek adták el, és egy barkács áruház fog a helyére kerülni. Úgyhogy bízom benne, hogy majd megtalálja ez a magának megfelelő piacot. Most, hogy mennyire vagyunk mi, mint Szabadka, ilyen barkács orientáltak, azt majd meglátjuk, mert hogy elég nagy területről van szó, úgyhogy biztos, hogy egy nagy bevásárlóközpont lesz. Majd meglátjuk, hogy a jövőben ez hogy fog kihatni a polgárokra és a szokásainkra.
1: Feldobta az a labdát az Aranybárány szállodával kapcsolatban. Rákérdezek a végén, ezzel mi a helyzet most?
0: Ugye ez elkelt, egy jelentkező volt az önkormányzat licitációjára. 3,17 millió euró értékben kelt el, ami azért jó, mert hogy ez megközelítőleg az az érték, amit a város fizetett a hadügyminisztériumnak, mikor visszavásárolta ezt az objektumot, tehát nem bukott rajta a város. Nagyon fontos eleme ugye ez a sétányunknak, még akkor is, hogyha ugye teljesen újjá lett építve, és csak a homlokzata emlékeztet a korabeli Aranybárány szállodára, és már mindenféle minősítésben működött a mai nevén a hadsereg otthon, vagy az utca elnevezésén a Domjönö A. Mindenkit másmilyen emlékek fűznek hozzá, viszont ugye aki megvásárolta, ő vendéglátóipari terveket sző ehhez az épülethez. Annyit tudok, hogy hamarosan fel fogja venni a Műemlékvédelmi Hivatallal ugye a kapcsolatot, mert hogy fontos a számára, hogy megőrizze azt az arculatát az épületnek, ami most van.
1: Kötelező van erre egyébként?
0: Igen, tehát a homlokzat az védett. Az épület a homlokzat mögött, azt ugye látjuk, hogy az egy teljes teljesen más építészeti stílust képvisel, ugye inkább ez a 60-as, 70-es, 80-as éveknek a realisztikus stílusát képviseli, jegyét képviseli, úgyhogy azt arra nem lehet kiróni újabb feltételeket, hogy mondjuk egy 20. század elejé épületet húzzon föl, de nincs is szó bontásról, tehát ezt az épületet kell felújítani, rossz állapotban van az épület, úgyhogy komoly befektetés vár az új tulajdonosra, de remélem, hogy néhány éven belül büszkék leszünk erre az épületre, és hogy olyan tartalmak lesznek, melyek széles körben látogathatóak lesznek.
1: Legyen így, Gólics Illának, Szabadka alpolgármesterének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm, hogy itt lehettem.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Reklámot hallottak.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Parasztvágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
0: Itt pedig a hírek 8 órakor. Vladimir Putyin kétnapos látogatásra érkezett Kínában. A két államfő a tervek szerint áttekinti a kétoldalú kapcsolatokat, az együttműködés különböző területeit, valamint nemzetközi és regionális kérdéseket. Az idei év a kínai-orosz stratégiai együttműködési partnerség létrehozásának 30. évfordulója, valamint a jó szomszédi és baráti együttműködésről szóló szerződés aláírásának 25. évfordulója is. A találkozó néhány nappal azután történik, hogy Donald Trump amerikai elnök is Kínában járt, és egybeesik a kínai-orosz barátsági szerződés 25. évfordulójával. Teli találat volt a hetes lottón. A szerbiai állami lottó 40. sorsolásán egy szerencsés játékosnak sikerült eltalálnia mind a 7 nyerőszámot, amivel 800.000 eurós főnyeremény nyert. A telitalálatos szelvényt Pancsován adták fel, így a jelentős összeg ezúttal ebbe a délbánáti városba került. A kihúzott nyerőszámok a következők voltak 7, 14, 17, 22, 24, 26 és a 33-as. A sorsoláson 10 játékos ért el 6-os találatot, ami fejenként 305.550 dináros nyereményt hozott számukra. A Lotto Plus játékban nem született telitalálat, így a 2,49 millió eurós főnyeremény még tovább halmozódik. Idén is tömeges a 93. újvidéki nemzetközi mezőgazdasági vásár. Dél-Kelet-Európa legnagyobb agrárrendezvényén 40 ország, több mint 1200 kiállítója vesz részt. A vásáron tegnap szakmai napot tartottak az élelmiszer biztonságról és a minőségbiztosításról. Emellett nagy figyelmet kaptak a mezőgazdasági drónok is. A szakemberek szerint ezek az eszközök jelentősen csökkentik a vízfelhasználást és a környezeti terhelést, miközben hatékonyabbá teszik a permetezést és a műtrágyázást. Ma gyümölcsnapot tartanak, ahol az export lehetőségekről és a legkorszerűbb feldolgozó technológiákról lesz szó. Az áru napon csütörtökön pedig kiderül, ki nyeri idén a traktort. A tartomány legtehetségesebb diákjait utalmazták a Vajdasági Tehetséggálán tegnap Szabadkán a Városháza dísztermében. Az ünnepség a Varga Dávid vezette kórus fellépésével kezdődött, aki a gála 11 évvel ezelőtti díjazottja. Az idei elismertek között volt Kapor Emma, az Óbecsei Petőfi Sándor általános iskola diákja, valamint Kratofil Zsóka, az Újvidéki Egyetem technológiai karának hallgatója is, aki kutató munkájáért és konferencia szerepléseiért részesül díjban. A Vajdasági Tehetséggálát minden évben a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács rendezi meg. Az idei díjazottak sport, tudományos és művészeti eredményeiket vehették át elismerésül. Jótékonysági koncertet tartanak ma Szabadka főterén 17 és 19 óra között, amelynek célja, hogy pénzt gyűjtsenek egy helyi fiú kezelésére. A 12 éves Csongornál lassult fiziológiai fejlődést és mentális retardációt állapítottak meg, törökországi őssejtterápia enyhíthetni a panaszait. Az egészségügyi problémáit egy genetikai rendellenesség okozza. Az esemény alatt összegyűlt teljes bevételt a fiú gyógykezelésére fordítják. A Budi Human Alapítványon keresztül is gyűjtenek a fiúnak. Ha valaki szeretné támogatni Csongor gyógyulását, a 30-30-as számra küldjék el SMS-ben a 18-17-es kódot. Befizetésre is lehetőség van, ezt megtehetik egy dinár alapú számára, illetve deviza számára. A számla számok a Pannon RTV honlapján is megtalálhatók. Végül az időjárásról. Szabadkán és környékén immáron 19 fokot mérnek, derült idővel indult a nap, és később is csak időnként zavarhatják meg gomoly felhők a napsütés, csapadék nem valószínű, ugyanakkor megélénkül az északi-északnyugati szél. Délután 24-25 fokig is emelkedett a hőmérő higanyszála, az előttünk álló hétvégén pedig igazi nyárias idő köszönt be, akár 30 fok fölé is szökkenhet a hőmérő higanyszála pünköstkor.
8: Hírműsorok óránként.
9: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
8: A 107,1 MHz-en.
9: Szabadkai Magyar Rádió.
8: Reklám következik.
10: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
11: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
12: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024-551-045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024-551-045.
13: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024-55-50-25.
14: Reklámot hallottak.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Kezdjék velünk a reggelt.
2: Ébredjen velem.
3: Ébredjen velem.
4: Ébredjen velem.
2: Ébredjen a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: Információmorzsák reggelire. Napindító.
5: 8 óra 10 perc van, kedves hallgatók, és egy aktuál politikai témával folytatjuk a műsort itt a 107,1-en, mert hogy újabb nagyszabású megmozdulásra készülnek a blokkád alatt álló egyetemek hallgatói Belgrádban. Május 23-ára tüntetést hirdettek a Szlávia térre. A szervezők szerint gyalogmenetek, országos összefogás és intenzív médiakampány is része lesz az akciónak, és most telefonon kapcsoljuk Losonc Márk elemzőt, filozófust, aki itt van velünk. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a műsorban.
6: Jó reggelt, köszönöm a meghívást.
5: Beszéljünk egy picit arról elsőként, hogy ön szerint mennyire egységes jelenleg a szerbiai egyetemista mozgalom?
6: A szerbiai egyetemisták, illetve szélesebben szólva az általuk kezdeményezett mozgalom az, amit a politika filozófiában sokaságnak szokás nevezni, ugyanis nem csak hálózatszerűen, azaz nem hierarchikusan szerveződnek, hanem jókora belső pluralitás jellemzi őket, ideológiailag igen sokrétűek, van köztük etnikailag színezett jobboldal, amelynek mondjuk nagyon fontos Koszovó, vagy egyfajta orosz orientáció, mozgalom nem kis része liberális, őket olyan kérdések foglalkoztatják, mint a cégek és ellensúlyok rendszere, jogállamiság, médiaszabadság, független igazságszolgáltatás, vagy mondjuk az európai integráció, és vannak nagy számban a mozgalomban baloldaliak, akik számára prioritás, hogy Szerbia mit tud kezdeni azokkal a kihívásokkal, amelyeket a késői kapitalizmus jelent számára, az ismert baloldali témák, szociális háló, munkavállalói jogok, vagy ingyenes felső oktatás. Természetesen a valóságban ezek az ideológiai dimenziók sokszor keverednek. Van viszont az ideológiai sokszínűség ellenére egyfajta meglepő szervezeti egység, újra és újra ezek a jól koordinált közösségek közösen tudnak föllépni. Ezt tapasztalattuk sokszor az elmúlt másfél év során.
5: Alapvetően az alapcélkitűzés az az, hogy valamilyen módon valósuljon meg a kormányváltás Szerbiában. Ugye nyilvánvalóan erre megy tulajdonképpen minden követelés, erre irányul. Mennyire reális esély az, hogy egy kormányváltás megvalósuljon egy ennyire sokszínű, hát még nem politikai szervezet eredményeként vagy köszönhetően?
6: Hát én nem úgy fogalmaznék, hogy a kormányváltás lenne a követelés, hiszen bizonyos értelemben valami olyasmi már megtörtént. Itt sokkal inkább a mozgalom egyik fő célja Alekszandar Vučić és az általa képített rezsim leépítése. Ugye a közvetlenül megfogalmazott célokat azért alapvetően mindenki ismeri. Ezek többek között az újvidéki tragédiával kapcsolatos teljes dokumentáció nyilvánosságra hozatalával kapcsolatosak, diákokat bántalmazó felelősségre vonásával, és így tovább, és így tovább, de azért mindenki implicit módon, vagy kimondottan is akár tudja, hogy ennél a cél sokkal, sokkal ambíciózusabb. Hát ugye sok mindent felrónak Vučić autoritár rendszerének, a rendszer szintű korrupciót, ahogy a Magyarországon, úgy Szerbiában is ezt tartják az emberek egyik, az egyik legégetőbb bajnak, emellett a haveri alapon odaítő átláthatatlan állami beruházások rendszerét, az egyetemi autonómia felszámolását, vagy mondjuk a sokszínűség hiányát a közmédiában. Én azt gondolom, hogy az eddigi tevékenysége a mozgalomnak, hiszen tulajdonképpen ki tudott eszközölni valamit, amit kormányváltásnak nevezhetnénk. Tehát az eddigi tanulság az, hogy ez az alulról szerveződő mozgalom sokkal messze menően hatékonyabb, mint például az, amit óellenzéknek nevezhetünk, és a mozgalom egyik ereje éppen a hálózatszerűségében van, tehát a hatalom nem tud kipécézni csak egyes embereket, vezető figurákat, hanem ez egy tömegmozgalom, és éppen ezért a hatalom nem nagyon tud vele mit kezdeni.
5: Alapvetően egyébként nem egy profi politikai szerveződés kellene, hogy leváltsa, vagy nem, tehát nem az lenne a helytálló, vagy legalábbis kézenfekvő, hogy profi politikai szervezet próbálja meg valamilyen módon leváltani a jelenlegi profi politikai szervezetet, vagy lehet-e ezt mozgalmi szinten kezelni, és elérni célokat tulajdonképpen, erre vonatkozna a kérdés.
6: Hát, ha demokraták vagyunk, akkor azt gondoljuk, hogy a nép hatalma az kívánatos, bár kezelhetjük ezt fenntartásokkal, de mégis azt gondoljuk, hogy a politikai kérdések olyanok, amelyekhez bárki, tényleg akárki hozzászólhat, és ebből a szempontból különösen üdvös, hogy van egy alulról szervező tömeges társadalmi mozgalom, és nem csak apátia van helyette.
5: Hiányzik-e esetleg ennek a mozgalomnak a feje?
6: Ekről vannak viták, vannak, akik természetesen azt gondolják, hogy szükségszerű, hogy legyen egy jól megjelölhető, világos körvonalakkal rendelkező vezető, és ezzel szemben mások pedig azt gondolják, és én is inkább velük értek együtt, hogy az, hogy ez a mozgalom ilyen sokaságszerű, ilyen hálózatos, az éppenséggel az erejét adja. Szerintem kifejezetten jó, hogy Szerbiában, ahol egyébként az egyes pártokat mindig egy-egy kirívó személyhez szoktuk kötni, ugye a haladó párt az elsősorban Alekszandár Vučić, a Vajdasági Magyar Szövetség az elsősorban Pásztor Bálint, a Vajdasági Szociáldemokrata az Nenad Csanak, ne soroljam, tehát szerintem kifejezetten jó, hogy a szélsőségesen személyvé tett, personalizált szerbélyi politika helyett most valami másról van szó.
5: Beszéljünk egy picit arról, hogy hogyan reagál a diák tüntetésekre maga a hatalom. Ugye a tragédia után nekem úgy tűnt, hogy a kivárás, hogy múljon az idő, ez volt az ő legfőbb taktikájuk. Mi jellemző most, változott ez?
6: A hatalom reakciója tulajdonképpen vegyes. Egyrészt próbálják majd megosztani a diákokat és elszigetelni őket más társadalmi csoportoktól. Másrészt pedig tehetnek, és már tettek is szelektív engedményeket, például néhány kisebb az akadémiai szférára vonatkozó követelést teljesíthetnek a feszültség csökkentése érdekében. Ha viszont a mozgalom az elkövetkező hónapokban is nagyon erős lesz, vagy akár az elkövetkező hetekben, akkor újra erőszakosabb eszközökhöz folyamodhat a hatalom.
5: Alapvetően az evidenciának számít, hogy az elkövetkező időszakban lesz valamilyen fajta választás, lehet, hogy több is, parlamenti elnökválasztás, ez még kérdéses. Mi lenne a jó taktika az egyetemisták részéről az ellenzékkel együtt külön-külön indulni ahhoz, hogy céljaikat elérjék?
6: Amit mondani fogok, az természetesen nem lehet objektív, hanem a saját szempontjaimat tudom alkalmazni. Én azt gondolom, hogy amint a magyarországi példa is mutatja, ahol ugye Magyar Péter és a Tisza párt igyekezett magát teljesen függetleníteni a korábbi ellenzéktől, amelyet ő szisztematikusan óellenzéknek nevezett, én azt gondolom, hogy itt is egy hasonló stratégia lenne gyümölcsöző, különösen azért, mert általános népmegvetés van a korábbi ellenzéki pártokkal szemben, és ebből a szempontból én üdvözlendőnek tartom, az egyetemista mozgalom törekszik megőrizni a tisztaságát. Ez persze nem jelenti azt, hogy másfelől az ellenzék újra és újra megpróbálja a saját politikai céljaira felhasználni az egyetemista mozgalmat.
5: A beszélgetés végére az előttünk álló hétvégén lesz egy komolyabb tüntetés ismét Belgrádban, 23-án. Mit kell erről tudni?
6: Hát a tavalyi tiltakozás mérete és elszántsága jó viszonyítási pont lehet, de mostani tüntetés jellege függ a diákok komolyabb szakaszba lépésének a sikerétől és a hatalom reakciójától. Ezt tekinthetjük egyfajta erődemonstrációnak és bemelegítésnek a közelgő választások előtt. Várhatóan valamiféle készcselekvési tervet mutatnak be a választásokra vonatkozóan, esetleg a jelölt listát illetően is megvillantanak egyesmást. Az is várható, hogy idén a szervezők óvatosabbak lesznek. A tavalyi beszédek közül több polarizálta a hallgatóságot, egyes beszédek túl nemzetire sikerettek, hogy így fogalmazzak. Idén viszont várhatóan a retorika sokkal inkább majd a jogállamiságra, választások tisztaságára, korrupció ellenességre, az elszámoltathatóságra és a társadalmi igazságosságra épült. Tehát a cél vélhetően egy szélesebb, ideológiailag semlegesebb, átfogó bázis megszólítása lesz, és hát a hangsúly eltolódik a pragmatikus politikai cselekvés irányába.
5: Losonc Márknak nagyon szépen köszönjük az elemzést és a beszélgetést.
6: Én is köszönöm.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Tudom, kedves hallgatók, remekbe várják, hogy mennyit változott az euró árfolyama, de előbb azonban elmondanám önöknek, hogy komoly torlódás alakult ki az autópályán Szabadka irányából Újvidék felé. Tényleg több kilométeres kocsisor és kamionsor vesztegel. Szőre környékén, tehát Újvidék irányába egy kamion felborult az autópályán, és teljesen elzárta a forgalom elől az utat. Tehát jelen pillanatban Újvidékről Szabadkára lehet menni, viszont Szabadkáról Újvidékre nem, és azt tanácsolják az utazók, hogy Topolyánál már, ha tehetik, mindenképpen térjenek le az autópályáról, és próbálják meg így megközelíteni a régi úton Újvidéket, mert különben egy komoly dugóba fognak keveredni. Ez azért is fontos egyébként, mert rengetegen járnak gyógykezelésre, dolgozni, Újvidék és Szabadka között ingáznak, úgyhogy ezt vegyék mindenképpen figyelembe, hogy belekeveredhetnek egy komoly dugóba. Nyilván addig ott állni fog a sor, ameddig el nem takarítják a törmelékeket, és rendben nem hozzák tulajdonképpen az utat. És akkor most jöjjön az árfolyam információ. A Szerb Központi Bank közzétette ma reggel 8 órakor a hivatalos középárfolyamokat. 1 euró 117 dinár 40 para, a mai napon 100 jó magyar forint 32 dinár 42 para, akkor 1 svájci frank 128 dinár 11 para, kedvezzünk a szabadkai orosz kisebbségnek is, 1 rubel 1 dinár 41 para, 1 amerikai dollár 101 dinár 19 para, és 1 brit font 135 dinár 53 para a központi bank hivatalos árfolyamai szerint. Itt van már a magyar szó, meg a hét nap, mindjárt megelemezzük.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.hu TV.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Nádat Rivkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
8: Reklámot hallottak.
9: Itt is vagyunk, kedves hallgatók, 8 óra 35 perc van, és jön a lapszemle. Már említettem önöknek, de hát fontos hangsúlyozni sokszor, hogy komoly baleset történt az autópályán Szabadka és Újvidék között. Szabadkáról Újvidék felé le van zárva a forgalom előtt az út, és már Topolyánál érdemes kitérni, amennyiben nem szeretnénk egy komoly dugóba keveredni. No, de itt van már nálunk a Magyar Szó meg a Hét Nap, és most megelemezzük, hogy mit ír a sajtó. A Magyar Szó ára 60 dinár, a Hét Nap ára pedig 70. Nézzük, hogy a Napilap mit ír. Fő cím: ilyen a boltban nem terem, aratott a Bezdáni Árpás család törött paprikája. No, hát a mezőgazdasági vásárról van szó természetesen. A vajdasági mezőgazdasági szemek, képzeletbeli szemek Újvidékre szegeződnek, mert hogy egészen holnapig tart a mezőgazdasági vásár, rengeteg gasztronómiai különlegesség, különböző kapcsolatú eszközök kiállítása, szakmai konferenciák. Hát ha mezőgazdasági termelő lennék, és én mélyen benne lennék, akkor biztos ott lennék. Aztán arról is ír a Magyar Szó, hogy zajlik a parlament vitája a választási bizottságok tagjainak kötelező képzéséről is, meg hát úgy alapvetően egyébként a választási folyamatról, és hát itt igazából egy csomó pro és kontra kritika megfogalmazódik ezzel az ajánlattal. Egyébként össze akarják hangolni a nemzetközi szervezetek ajánlásaival ezeket a törvényeket a parlamentben. Egyébként vitáznak már múlt hét óta. Aztán a tehetség közösségi érték, megtartották a vajdasági tehetség gálát, annak is a díjkiosztó ünnepségét Szabadkán, ott voltak a magyar szósok is. Lapozok tovább az újságban, külföldön találom magam, Pekingben kilincselnek a nagyok, Trump látogatása után Putyint várt a vendégségbe Xi Jinping. No hát, ezen egyébként el lehet filozofálni egy kicsit, hogy mi az oka annak, hogy Trump után Putyin is elmegy a kínai elnökhöz. Sokan azt mondják egyébként, politikai elemzők, hogy

ennek az ukrán-orosz konfliktusnak, meg az amerikai-iráni konfliktusnak, meg alapvetően egyébként a világban zajló konfliktusoknak a nagy nyertese Kína és Xi Jinping, mert ők ott csöndben a háttérben szépen lassan kezdik el építgetni egyre jobban és jobban saját geopolitikai pozíciójukat, és igazából Amerika meg Oroszország ezzel csak veszít, hát meglátjuk. Aztán civil áldozatokat szerett az orosz rakétacsapás, továbbra is zajlik az orosz-ukrán konfliktus, erről is ír a Magyar Szó. Továbbra is zajlik a kormányválság Romániában, kormányfőjelöltet követelnek, ugye? Hát ott ugye bizalmatlanság indítvánnyal leváltották a regnáló hatalmat, és azóta sem neveztek ki új kormányalakítót. Megyünk tovább. Itt a Magyar Szó még arról ír, hogy ipart és az uniós támogatások, ugye, mint mondtam, a mezőgazdasági vásár a szakmai egyeztetések helyszíne is. Az agrárminiszter az EU szerbiai nagykövetével a mezőgazdasági kiállításon tárgyalt az ipardalapokról többek között. Aztán mik vannak még itt? Innovációk testközelből, nemzetközi technikai és műszaki vívmányok vására van Belgrádban. Aztán megyünk tovább. A nyelv őrzői, a vajdasági általános és középiskolások legjobbjai versenyeztek Szabadkán és Újvidéken. Erről is olvashatnak. Autókról is olvashatnak. Szombaton lesz az Európai Múzeumok éjszakája, kedves hallgatók, úgyhogy hajrá, vegyék nyakukba szépen a várost Szabadkán, egy csomó intézmény nyitva lesz 23-án, pünkösd előtt, úgyhogy erre mindenképpen figyeljenek. Aztán idén is életre kell Palicson Vermes Lajos szellemisége, diákversenye, kiállítások és tiszaparti kerékpár túra várja az érdeklődőket, erről is tájékozódhatnak. Aztán mik vannak még itt? Hatalmas érdeklődés Magyar Kanizsán az energiahatékonysági pályázattal kapcsolatban. Annyira sokan pályáztak naperőműre lenne pályázni, ott egy családi naperőművet létrehozni. Na szóval napelemre, hogy, és mivel ez drága, így nagyon sokan nem kaptak támogatást, mert sokan ezt a formát vették igénybe. Megyünk tovább. A Magyar Szóban vannak itt érdekességek, műsorújság, kinek kedves az isztambuli pokol, ugye ma lesz este az Európa Liga döntője, véget ér a kiírás, kiderül, hogy melyik csapat fogja magasba emelni a trófeát, Aston Villa Freiburg összecsapás lesz, foci kedvelők üljenek le szépen, este nézzék az Európa Liga döntőjét. Műsorújság is van a Magyar Szóban, és a legvégén vannak érdekességek, például a napfogyatkozás trilógia központjáról is olvashatom, micsoda mítikus dolgok. Einstein, relativitás elmélet, hogy miről van szó, szépen megveszik a Magyar Szót, aztán elolvassák, mert hogy benne van egyébként a képes ifjúság is, úgyhogy tájékozódhatnak ifjúsági szempontból is. Na és akkor most megyünk át a hét naphoz. 70 dinárba kerül, és a címlapon a Szent Háromság szobor szerepel, a Szabadkai Szent Háromság szobor. Hogyha jól látom, akkor nem biztos, de most ezen gondolkodok. Szerintem ez még a régi helyén van. De nem vagyok biztos benne, egyébként simán lehet, hogy én tévedek. Lehet, hogy friss fotón, bocsánat, itt látom a barátok templomát mögötte. Lapozzunk bele! Az újságban. Megalakult a Tisza kormány, Fehérvári Csongor mostanában általában magyarországi politikai témákkal foglalkozik, így van ez most is. Erről van egy ismertetője az új magyarországi kormányról. Aztán ajánlom figyelmükbe Markovics Anna Mária kolléganőnk írását, titokzatos gyilkosság felső körökbe vezető szálak. Szerbiát az elmúlt időszakban ez a gyilkossággal kapcsolatos ügy rázta meg, leváltották Belgrád vezető rendőrét, rendőrfőkapitányát, kiderült, hogy ő segédkezett, hogy miről van szó, olvassák el, mindenképpen érdekes, mert hogy tényleg felső körökbe vezető szálak vannak tapasztalhatók ez a gyilkosság kapcsán, és Markovics Anna Mária kolléganőnk megpróbál tiszta vizet önteni a pohárba. Úrnapi körmenet lesz Szabadkán, Cékus Borisz írása június 4-én van, szerintem ez mindenképpen érdemes, reméljük le is forgatjuk majd mindenképpen, fontos eseményről van szó. Aztán heti interjú Kis Botonddal van, az Entai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium diákjával Miskolci Krisztina beszélgetett mindenféle aktualitásról, ami az ő életét meghatározta, mert egyébként szép eredményeket írt el. Például a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács felfedezetjeink 2026. évi pályázatán kimagasló eredményt ért el. Aztán, no hát a Bezdán a kopaprika, kedves hallgatók,
Paprikában az erő, Kalinka Tamás írása, elolvasható a Hét Napban. Nekem egyébként a bezdáni paprika be van szerezve különben. Egy pici drágább, de csak bográsba szoktam használni. Kiváló szinta, gyönyörű íz, gyönyörű szín és kiváló íz, inkább így fordítanám meg a jelzőket. Olvassák el a bezdáni paprikával kapcsolatos írást mindenképpen. És ha tehetik, akkor szerezzenek be bezdáni paprikát. Olyan csodálatos ízt varázsol a bográcsosoknak, hogy hát igazából meglepődnének. Becsüld meg azt, amit meg akit párodul melléd rendelt az ég, muzsján a közösség példaképeit, az újra megerősített esküvel rendelkező párokat ünnepelték, házas párokat, akik hát újra a templomba mentek, és megerősítették házassági esküjüket. Ki a bolond? Teszi fel a kérdést Szerda Zsófi. Magyar Kanizsán bemutatták Bicskei Zoltán rendező új filmjét, a Bolond mesét. Erről is olvashatnak a Hét Napban. Rapozok tovább, nem rapozok, hanem lapozok. Inkább így mondanám, Hímzett örökség, Bácskosútfalvi Ady Endre művelődési központban jár Tóth Tibor, értékmentő népművészeti tábort szerveztek. Nem semmi. Aztán, ha esetleg nem tudják, hogy mit főzzenek, akkor itt vannak a hétnaposok, és megadják a választ. A frankfurti leves receptje, nagyon szeretem a frankfurti levest egyébként, a vörös lencse húsgolyókkal, a tavaszi mézes saláta, valamint a kinder szeletnek a receptje is megtalálható a Hét Napban, akár csak a jó kis hivatás, egészség és szerelemmel kapcsolatos horoszkóp is szépen el lehet olvasni, hogy mit üzennek a csillagok, aztán osszuk el kettővel, és a felét ne higgyük el. Tarlóégetésről, tarlótüzekről egy jó kis írás van Könyves Tibortól a Hét Napban. Aktuális nagyon, mert nem sokára elkezdik majd, vagy elkezdődnek a forróságok, és nagyon-nagyon könnyen leéghet a mező, felgyulladhat egy cigarettacsiktől, vagy akármilyen eldobott dologtól, égő dologtól a mező. Aztán Tóth Tibor természetesen foglalkozott sporttal, és a bajsai Szegi Lajos ifjúsági sakklub férfi csapata másodszor vett részt a vajdasági kupa döntőjében. Mi történt ott? Szépen majd elolvassák a Hét Napban. Van keresztrejtvény is az újságban, és itt van a végén a szőke hölgy, a mesztelen szőke hölgy, a férfi a kedvence. Kedves férfi társak, mindenképpen hátulról tessék kezdeni a Hét Nap olvasását. Zárjuk a hétnapos viccel ezt a részt. Figyeljenek, egy kicsit szeretnék mosolyt csalni az arcukra. Két részek beszélget. Te, én tudok teleportálni. Teleportálni? Ja, azt hogyan? Hát megiszok még egy felest, és már csak azt veszem észre, hogy az ágyamban ébredek. 8:45 perc van.

Gyászjelentések következnek a Szabadkai Magyar Rádióban május 20-án, szerdán. 80 esztendős korában meghalt Gyenge Ilona, Szabadka, Zorka utcai lakos. Temetésem a 11 órakor lesz a Bajajúti temető halottas házából. 89 éves korában elhunyt Julia Rukavina, Szabadka, Szimu Matavúgy utcai lakos. Temetésem a 15 órakor lesz a Bajajúti temető Pécs kápolnájából. A Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, címük Szabadka, Karagyorgya út 2, telefonszám 55 44 33.

0: hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannon Rádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: SMR.

0: Reklám következik. Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
1: Bizonytalan időket élünk. Számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért, vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
2: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.
1: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Itt pedig a hírek 9 órakor. Vladimir Putyin kétnapos látogatásra érkezett Kínába. A két államfő tervek szerint áttekinti a kétoldalú kapcsolatokat, az együttműködés különböző területeit, valamint nemzetközi és regionális kérdéseket. Az idei év a kínai-orosz stratégiai együttműködési partnerség létrehozásának 30. évfordulója, valamint a jó szomszédi és a baráti együttműködésről szóló szerződés aláírásának 25. évfordulója is. A találkozó néhány nappal azután történik, hogy Donald Trump amerikai elnök is Kínában járt, és egybeesik a kínai-orosz barátsági szerződés 25. évfordulójával. Ebben az évben rekordszámú jelentkezés érkezett a Magyar Kanizsa Község által meghirdetett energiahatékonysági pályázatra. A rendelkezésre álló 10 millió dináros keretből végül 36 pályázat támogatását tudták biztosítani. Fejsztámer Róbert elmondta, hogy a sikeres pályázatok több mint fele napelemek telepítésére irányult, amelyek jóval nagyobb beruházást jelentenek a többi támogatott területhez képest. Hozzátette, a jövőben azon dolgoznak majd, hogy átalakítsák a pályázati rendszert és nagyobb összegű támogatási keretet biztosítsanak. A polgármester kiemelte azt is, fontosnak tartják, hogy az a több mint 40 pályázó, aki ezúttal nem jutott támogatáshoz, a következő kiírás során valamilyen formában előnyt élvezzen. Felborult egy kamion kora reggel az autópályán Szabadka és Újvidék között Szüreg térségében. Az Újvidék felé tartó forgalmat ideiglenesen leállították. A vonatkozó csoportokban azt írja, hogy érdemes Topolyánál már letérni az autópályáról, amennyiben Újvidékre szeretnénk eljutni. A szakkör címmel nyílt kiállítás Szabadkán a Népkör Magyar Művelődési Központban. A tárlat a kézműves hagyományok és a közösségi alkotás eredményeit mutatja be. Az esemény a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával valósult meg, és az elmúlt időszakban a szakkörökön készült munkákat lehet megtekinteni. A kiállításon többféle kézműves technikákkal készült alkotás látható, a hímzésektől kezdve a különböző dísztárgyakon át egészen a kreatív, egyedi megoldásokig. A foglalkozások során a résztvevők rendszeres találkozásokon keresztül sajátították el és gyakorolták ezeket a technikákat, miközben egy közösség részévé váltak. Sport. 22 év szünet után nyerte meg újra az angol labdarúgó Premier League-et az Arsenal csapata, miután a legfőbb ellenfele a Manchester City tegnap 1-1-es döntetlent ért el a Bournemouth vendégeként, ezzel behozhatatlanná vált a hátránya. A jövő héten szombaton a budapesti Puskás arénában Bajnokok Ligája döntőt játszó ágyúsok történetük során 14. alkalommal nyerték meg az angol bajnokságot. A Bournemouth pontvesztésével szinte biztossá vált, hogy a szoboszlai Dominikot Kerkez Milost és pécsi Armint foglalkoztató Liverpool nem csúszik le az 5. helyről, azaz a következő szezonban is a Bajnokok Ligájában lesz érdekelt. Végül az időjárásról. Szabadkán immáron 20 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, 21,6 fokot mérnek. Derült idővel indult a nap, és ez szépen folytatódik a folytatásban is. Később csak időnként zavarhatják meg gomoly felhők a napsütés, csapadék nem valószínű. Megélénkül ugyanakkor az északi, észak-nyugati szél. Kora délután 24 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála, ami pedig a hétvégét illeti, már-már kialakul lassan a strandidő, 30 fok feletti értékek lesznek pünköstkor, és igazi kiránduló időre van kilátás.
7: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
8: A régió és a világ legfrissebb információi.
9: Itt az SMR-ben.
10: Társadalmi célú felhívás.
11: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
12: Társadalmi célú felhívást hallottak.
13: Reklám következik.
14: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
15: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450ért, sertésnyak 550ért, császárszalonna 580ért, csevap 690ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
16: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
17: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
12: Reklámot hallottak.

0: ablakot nyitunk a világra.
1: Napindító a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Ébredjen velünk
2: a 107,1 MHz-en.
0: Napindító.
3: 9 óra 11 perc van, kedves hallgatók, és jó társaságban gyorsan múlik az idő, ezt szokták mondani, már a napindító utolsó óráját tapossuk, ez pedig azt jelenti, hogy még kettő témával készültünk önöknek. Mielőtt ezekre rátérnénk, beszéljünk arról, hogy mi a helyzet, a közutakon. Továbbra sem járható az autópálya Újvidék irányába, kamion borult fel, hatalmas torlódás alakult ki, és érdemes Újvidék felé már Topolyánál lejönni az autópályáról, és a régi úton megközelíteni a Dunaparti várost. Ez fontos információ mindenképpen. Aztán hol vannak rendőrök? A jégkorong, vagy jéghoki, vagy jégpályánál, műjégpályánál ott vannak a rendőrök, azt írta itt egy felhasználó vonatkozó csoportban. Továbbá az Édesháznál, az úgynevezett Szlatka kutyánál hát áligatják a bicikliseket. Ugye nagyon fontos információ, hogy a biciklisekre és gyalogosokra vonatkozó közlekedési akció kezdődött Szabadkán, illetve meg annak környékén, meg hát egész Szerbiában igazából ellenőrzik a bicikliseket, meg a kétkerekű járműveket, hajtókat, és a gyalogosokat is figyelik, hogy például hogyan közlekednek például mondjuk a zebrákon, vagy a gyalog átkelőkön, úgyhogy mindenképpen figyeljenek oda. Aztán Bácskaútfalván a központban is ott vannak a rendőrök, úgyhogy zajlik az élet Vajdaságban, figyeljenek mindenképpen oda. Aztán nézzük, hogy mivel folytatjuk most a műsort. A zombori dr. György Lázics egészségház szakemberei Zomborban és a környező településeken tartanak egészségmegőrző előadásokat és megelőző szűrővizsgálatokat a Baja Zombor IPA projekt keretében. Az érdeklődők többek között AB Index vizsgálaton, csontsűrűségmérésen, valamint testtömegindex és testzsírszázalék mérésen vehetnek részt. Emellett kérdőívek segítségével mérik fel a stressz szintet, a depresszióra való hajlamot és a táplálkozási szokásokat is. A program részleteiről kolléganőnk Lenner Tíme a készített riportot az illetékesekkel.
4: Dr. Úri Emesével beszélgetek, aki a Zombori Egészségházak igazgatója. Mi a lényege ennek a projektumnak, és milyen településekre terjed ki?
5: A projektumnak az alapötlete tulajdonképpen is ebben a sávban történik, hogy a tudás átadása határon túl, illetve határ mentén kölcsönösen, és a hátrányos helyzetű embereknek az oktatása, képzése. Ennek alapján mi egy olyan programot képzeltünk el, és ennek irányába voltak a felkészítő előadások baján, hogy kiképezzük az alkalmazottainkat, hogy különböző szűrővizsgálatokat végezzenek Zombor területén, városban és a falvakban egyaránt, főleg a falvakat hangsúlyoztuk ki. Ezzel gyakorlatilag azt akarjuk elérni, hogy a falusi lakosság is lehetőséget kapjon a különböző szűrővizsgálatok elérésére, és ugyanakkor a falun dolgozó orvosok és nővérek is lehetőséget kapjanak ezekben a képzésekben részt venni. Az újítások pedig a szűrő programok keretén belül egy ultrahangos csont sűrűségmérő szerkezettel járjuk ugye a terepet, megállapítjuk szűrő vizsgálati szinten, hogy valakinek van-e csont ritkulása, illetve nincs, és utána megy ugye a következő lépcsőben a dexás vizsgálat. Ezen kívül bokakar indexet mérünk, ami első lépcső a doppleres vizsgálat előtt, megállapíthatjuk, hogy valakinek van-e esetleg gyanús-e arra, hogy érszűkülete van. Dermatoszkópot vásároltunk, tehát szemölcsöket fogunk vizsgálni. Mobil ultrahangos gépet vásároltunk ebben a projektben, és test összetételt mérő mérleget is.
4: Milyen a fogadtatása ennek az akciónak?
5: Úgy szerveztük meg a tevékenységünket, hogy 15 lokációban végezzük ezeket a vizsgálatokat, azok közül 10-et a Zombor körül levő falvakban, tehát gyakorlatilag a kétharmadát bejárjuk a falvaknak, és 5-ször fogunk Zombor városban mérni. A célunk az, hogy mivel egy kiképzett csoporttal dolgozunk, hogy ezt a tevékenységet a továbbiakban is folytatjuk. A lakosok nagy örömmel fogadnak bennünket, tehát egy jó beszélgetéssel társulva, egy kis előadással elvégezzük ezeket a vizsgálatokat, és hát sajnos az a tapasztalat, hogy mindig találunk valamit, és a jó oldala pedig az, hogy mindjárt tovább tudjuk az embereket küldeni, tanácsokkal látjuk el, tehát nem vésznek el a levegőben, ugyanakkor, mivel a helyi orvosok is képzettek a program területén, tehát tudni fogják értelmezni a leleteket, tudják, hogy mit kell tenniük, és azt hiszem, hogy ezzel egy nagy hiányt pótoltunk a munkánkban. A képzéseket Baján végeztük el, a kórház dolgozói, Bajai Szent Rókus Kórház dolgozói voltak az előadók, mi pedig ugye ezt a tudást alkalmazzuk, és tovább visszük a lakosság körében. Még az, ami talán érdekesség, hogy a terveink szerint több mint 350 embert fogunk megvizsgálni ebben a rövid periódusban, és hogyha ezt beszorozzuk a 7 vizsgálattal, és illetve a 3 vizsgálattal és a 3 kérdőívvel, akkor azt hiszem, hogy egy teljes körű felmérését tudjuk biztosítani a lakosság egészségügyi állapotának.
6: Tehát egy nagyon hiánypótló és egy nagyon fontos projektumról van szó. Itt a térségben meg pláne egyedülálló. Társul hozzá egy edukációs rész is, előadások. Kik az előadók és miről szólnak ezek?
5: Az előadásokra felkértünk két egyetemi tanárt, akik követnek bennünket a terepi munkánk folyamán, és egy nagyon könnyen emészthető előadást mutattak be, amellyel tanácsokat adnak az életmódbeli és a táplálkozásbeli szokásokkal kapcsolatosan. Még számunkra, mint orvosokra és mint egészségügyi munkásokra nézve is felfrissítő, tudásfrissítő előadások voltak ezek.
0: Dr. Pozsár Hajnalka egyetemi tanárt, a Szabadkai Óvó és Edzőképző Szakfőiskola professzorát kérdezem.
6: Ugye itt az előadáson arról hallhattunk, hogy milyen kis lépések vezetnek a jó egészséghez. Mi mindenről informálják a lakosságot?
7: A pályázat keretein belül felhívtuk a figyelmet a fő rizikofaktorokról az egészségre, beleértve a helyes táplálkozást, a fizikai aktivitást, a mentális stressz kezelését, illetve szó esett a leggyakoribb betegségekről, beleértve a cukorbetegséget, a magas vérnyomást és a magas vérzsírszintet, illetve tájékoztattuk a lakosságot arról, hogyan tudják ezt a mindennapi életben bevezetni a kezelési módszereket.
6: Mit emelnek ki, mi az, ami a legnagyobb gondot jelenti a lakosság körében ebből az egészségügyi szempontból?
7: Talán a legnagyobb gondot a hosszú várakozási idő jelenti, amíg a betegek úgymond eljutnak az orvoshoz, ugyanígy 6 hónap, akár 1 év is eltelhet, mire újra időpontot kapnak a szakorvoshoz, hogyha esetleg nem volt jó a kezelés, hogy azt lecseréljék, hozzáadjanak valamit, és ez az idő, úgymond, amíg nincs jól lefedve kezeléssel a betegség, sokat jelenthet a későbbi komplikációk szempontjából.
6: De előadásában hallottunk arról, ugye, hogy mi magunk is sokat tehetünk azért, hogy a mindennapokban javítsuk ezeket az állapotokat az egészségünkben.
7: Igen, az egészségről minden nap kell gondolkodni. A legfontosabb talán a helyes táplálkozás, szó esett az egészséges tányérról, ugye, tehát, hogy minden étkezésnél tányérfejlét töltsük meg zöldséggel, gyümölcsel, a negyedét teljes kiörlésű gabonával, illetve a negyedét zsírtalan fehér hússal lehetőség szerint. Ugyanígy szó esett arról, hogy amikor csak tehessük, fizikailag aktívak legyünk, legyen az gyors séta, bicikli, akár messzebb parkolás a munkahelytől, és minden nap egy kis gyaloglás, amit még pluszban meg tudunk csinálni. Ami még fontos lehet, az az öngondoskodás és az önellenőrzés. Tehát, ha tudjuk, hogy magas a vérzsírszintünk, magas a vércukorszintünk, vagy a vérnyomásunk, úgymond rá kell áldoznunk valamennyit, beszerezni egy megfelelő gépet, amivel mi ellenőrizhetjük és lekontrollálhatjuk, hogy a táplálkozással, mozgással hogyan tudtuk kontrollálni a vércukorszintet, illetve ha tudjuk, hogy magas a vérnyomásunk, rendszeresen szedjük az előírt kezelést, nem csak amikor valamilyen tünetet érzünk, ugyanúgy mérjük időnként a vérnyomást, vércukorszintet, és vezessünk erről naplót. Ez a napló lesz a legfontosabb, úgymond fontosabb akár, mint egy laboratóriumi eredmény, mivel ő megmutatja mindennapi életben, hogy hogyan reagálunk az adott ételre, vagy egy stresszes körülményre, és hogy elegendő-e az a kezelés, ami elő van írva, vagy pedig időnként úgymond akár szükség lenne másra is, vagy pedig szükséges egyes ételeket elkerülnünk, vagy pedig akár egyes körülmények között még plusz fél óra gyors sétát kell beiktatnunk. Tehát ez az, amit mi magunknak kell megtanulnunk a saját eredményeink alapján, a saját önellenőrzésünk alapján.
0: Mint a riportban elhangzott, a projekt pilóta programjáról van szó, azonban a projekt keretében beszerzett eszközöknek köszönhetően az ilyen megelőző akciók a projekt lezárását követően is folytatódnak majd, azzal a céllal, hogy javítsák az egészségügyi ellátást és elősegítsék a betegségek megelőzését a lakosság körében.

0: Informálódjanak velünk
1: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Tartson velünk minden hétköznap reggel
2: a 107,1-en.
3: Napindító.
4: 9 óra 25 perc van, és bővült a rendőri tevékenységeknek a száma Szabadkán és környékén. A Széchenyi István általános iskolánál is ott vannak a rendőrök, és radarral mérik a sebességet iskolaövezetbe 30-as táblánál. Figyeljenek oda, aztán Bácskos útfalva központjában ott vannak a rendőrök. Aztán a Szlátka kutyánál, Édesháznál bicikliseket állítanak a rendőrök, ott mindenképpen figyeljenek oda, és korábban a Városi Műjégpályánál is rendőri tevékenységet jelentettek, és ebben a pillanatban, legfrissebben a Szabadkai Magyar Rádióban beszámolhatunk arról, hogy arról tájékoztatták itt az utazókat, hogy feloldották az útzárat Újvidék felé, tehát Szabadkáról Újvidékre megszűnik lassan a torlódás, ezekben a percekben fölengedték, tulajdonképpen rendbe tették ott az útszakaszt, úgyhogy hamarosan teljes egészében járható lesz Szabadka és Újvidék között, Újvidék irányába az autópálya. Na és akkor menjünk az utolsó mai témánkra. Az Entai Csárda Polgári Egyesület adománygyűjtő akciót indított a Tiszavirág és a Tisza élővilágának védelme érdekében. A kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a természetkedvelők és a lakosság figyelmét a környezettudatosság hiányából fakadó súlyos környezeti problémákra. Az akció szervezői hangsúlyozzák, hogy az adományozók nem csak a természet megóvásához járulnak hozzá, hanem ajándékban is részesülnek. Fejős Ornella és Vágó Krisztina riportja jön.
5: Igazán különleges a Tisza-Zentai szakasza. 250 kis telek és üdülőházak találhatóak itt. A helyiek és a természetbarátok néhány évvel ezelőtt összefogtak és létrehozták a Zentai Csárda Polgári Egyesületet. Azóta pedig számos fejlesztés valósult meg. Gandis Urbán Mónika, a Zentai Csárda Polgári Egyesület elnöke.
6: 4 évvel ezelőtt tömörültünk civil szervezetti az itteni telek tulajdonosokkal, és fogtunk össze, hogy az üdülő közösségi tereit is gondozásba vegyük, és hát úgymond a lehetőségeinkhez mérten fejlesszük, valamint egyben a csárdai közösségi életet is felerősítsük. Az eddig megvalósított főbb fejlesztéseink között említeném elsősorban, hogy az ivóvízellátást felújítottuk, a bekötő földes utat szinte minden évben újra töltjük. Egy hatalmas hiányosság volt, hogy az egész üdülőtelepen nem volt működő nyilvános illemhely, miközben nyaranta a városból is rengeteg család ide lejár, illetve sok gyerek a csárda központjába is sportolni. Így kiépítettünk egy komplett illemhelyet a csárda központjában, és még egyet a strandon is, illetve a strandra ivóvizet vezettünk. Rendeztük a szeméttároló helyet, a központban a lelátókat felújítottuk, illetve tavaly építettünk egy kosárlabda, vagy úgynevezett basket játszóhelyet is.
5: Mivel a terület szinte teljesen lakott, a szezon pedig már az első melegebb napsugarak előbújását követően kezdetét veszi, így szinte mindig igény mutatkozik a fejlesztésekre és a programokra is.
6: Nyaranta rekreációs, sport és szórakoztató programokat szoktunk szervezni, amelyek örömünkre szolgálva minden évben egyre nagyobb érdeklődéssel bírnak. Június végén, augusztus elején tartjuk a csárdanapokat, ami egyben a picigen, vagy a lábteniszbajnokság is akkor zajlik, aminek a hagyományai már több mint 40 évre nyúlik vissza, illetve strandröplabda bajnokság, strandfoci bajnokság is ekkor megszervezésre kerül. Az idén 3. alkalommal szervezzük meg a csárdai szapregattát, mellyel az a célunk, hogy a csárda központjából a Tiszára, a vízre is vigyünk ki programokat, hiszen itt vagyunk ez a gyönyörű tiszai szakasz mentén. Ez egy körülbelül 10 kilométeres evezős túra, ami innen a csárdától indul. Előreláthatólag idén augusztus 15-én kerül majd megszervezésre. Tavaly több mint 100 résztvevőnk volt, az idén az előrejelzések szerint még többre számítunk, mert hát az emberek belátják, hogy kint tölteni a vízen, a természetben egy napot az igazán felemelő érzés.
5: A civil szervezet alapelvei között szerepel a környezetvédelem. Az idei programokat a Tisza virágzás köré építették a szervezők. Innen jött az ötlet, hogy a donacia.rs internetes oldalon egy gyűjtést szervezzenek az egyesület tagjai. Ezen az oldalon humanitárius és fejlesztés jellegű projekteket lehet támogatni. Tatjana Nikolic, a Zentai Csárda Polgári Egyesület tagja. Ez a konkrét projektünk, amely a biodiverzitásra és a tiszta virág megőrzésére vonatkozik, a fejlesztési programok közé tartozik. Az illetékesekkel egyeztetve a projektünk áttekintése után elfogadták azt, így került fel erre a platformra. Ez egy úgynevezett közösségi finanszírozási projekt, ahol kisebb befizetésekre is lehetőség van. Például legalább 500 dináros támogatásokra. Civilek, az egyesületünk támogatói vagy a természet iránt érdeklődők részére, de nagyobb összegekkel vállalatok, gazdasági szereplők vagy cégek is hozzájárulhatnak. Tehát mindenki számára adott a lehetőség, hogy segítsen. A kampány során 150 ezer dinárt szeretnének összegyűjteni az egyesület tagjai, amit a Tiszavirág bemutatására és megismertetésére fordítanák. Az adományozók támogatásuk mértékétől függően ajándékban is részesülnek. Az 500 és 1500 dinár közötti adományért digitális köszönőkártya jár, ami a nem mindennapi természeti jelenség életciklusát mutatná be, míg az e felett adományozók meghívót kapnak a harmadik Tiszaparti SUP regattára. Amit mi egyesületként meg tudunk valósítani, az elsősorban tájékoztató és oktató jellegű táblák elkészítése, természetesen biológusok segítségével. Emellett szeretnénk egy foglalkozást is szervezni szakemberek bevonásával. Az egyesületnél rendelkezésünkre áll ehhez a megfelelő tír, így a gyerekek és a felnőttek egyaránt jobban megismerhetik, miről is van szó valójában. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt mindenki ismeri, különösen a fiatalok. Fontos lenne megérteniük, hogyan tudnak ők maguk is hozzájárulni ahhoz, hogy ezt a különleges természeti jelenséget, amelynek megfigyelésére valóban kiváltságunk van, megőrizzük. Ez lenne az egyik része a projektnek, a másik pedig a már említett SUP regatta, amelyhez tiszavirággal díszített pólókat készítenénk. Ezeket a 4000 dinárnál nagyobb összeggel támogató adományozóknak osztanánk ki, egyfajta promóciós ajándékként. Az adakozás lehetősége mindenki számára nyitott, aki csak teheti és egy kicsit is szereti a természetet, támogassa a kezdeményezést. Aki pedig kedveli a természet közönségét, a vizet és a madárcsicsergést, akkor látogassa meg a tiszti számára nyitott, aki csak teheti és egy kicsit is szereti a természetet, támogassa a kezdeményezést. Aki pedig kedveli a természet közönségét, a vizet és a madárcsicsergést, akkor látogassa meg a Tisza zentai szakaszát.

9 óra 37 perc van, kedves hallgatók, és akkor azt szeretném önöknek mindenképpen leszögezni, hogy van rendőri tevékenység bőven. A Zágrábi utcánál is megjelentek a rendőrök Szabadkán, közben feloldották az útzárat Szabadka és Újvidék között az autópályán, eltávolították a törmelékeket, úgyhogy most már járható az út. A Széchenyi István általános iskolánál ott vannak a rendőrök, 30-as táblánál mérik a sebességet, Bácskos útfalva központjában ott vannak a rendőrök, erről szólnak a hírek, az Édesháznál, a Szlátka kutyánál bicikliseket állítanak a rendőrök.

0: rendőrök, és korábban a műjégpályán is ott voltak a rendőrök. Fontos leszögezni, hogy olyan akció zajlik most Szerbiában, amikor a biciklisekre, a kétkerekű járgányokra helyezik a hangsúlyt a rendőrei. És az a helyzet, hogy a napindító végéhez közeledünk, és tudják, ilyenkor mindig beszoktuk harangozni egy picit, hogy mi lesz a mozaikban, és hát Csernai Panna kis kolléganőnk az már itt is van, fel van készülve.
1: Így igaz, szia Csaba, köszöntöm a hallgatókat.
0: Na, felkészültél, milyen jó kis műsorral készülsz?
1: Igen, felkészültem, jó lesz az a mai műsor.
0: Mondtad
1: is.
0: A harmadik egyhuzamba?
1: Igen, tegnap és tegnap előtt is találkozhattak velem a hallgatók, és ma is rám, vagyis hát velem
0: holnap
1: találkozhatnak.
0: Is?
1: Holnap nem, holnap jó. Már Vágó Kriszta lesz.
0: Jól van akkor. Na, mi
1: így
0: lesz
1: van. Meg? Hát ami a műsort illeti, folytatjuk a középiskolák bemutatását.
0: Bravo.
1: Ma a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium mindennapjait fogjuk átbeszélni Bakos Tímea igazgatónővel, és hogy milyen képzések vannak, hogyan néz ki az iskola tevékenysége, erről mindenképp beszélgetünk majd, valamint megismerhetik a hallgatók Takaró Mihály, magyarországi író, költő, irodalomtörténész és tanárt.
0: Tetszani néni valószínűleg ugras ebbe a történetbe,
1: így van, így van, igen, mivel az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének a vendége volt az író, úgyhogy vele készült egy érdekes beszélgetés. Valamint egy fiatalos témával is érkezem, Halász Zoltán és Dudás Benjamin Vifó tagok jönnek a stúdióba, mivel már nagyban zajlik a jegyértékesítés a 23. Vajdasági Szabad Egyetemre.
0: Na, voltál Szabad Egyetemen egyébként fiatalabb korodban?
1: Még nem.
0: Soha nem volt, nem próbáltad ki?
1: Hát nem jutott.
0: Ez azért nagy hiba, én voltam, és ez nagyon jó buliám.
1: Igen, biztos vagyok benne. Azt hiszem, hogy forgatni voltam.
0: Na jó, ez nem
1: forgatni voltam, de viszont a Vifó eseményeken mindig ott vagyok.
0: Bravo.
1: Tehát ha a Vifósok most hallgatnak.
0: Kis bulikákkal, ugye? Jól van.
1: Így van, így van. Ami pedig még a műsort illeti, Topolyára is kapcsolunk telefonon, hiszen a 15. Közép-Bácskai Népművészeti Fesztivál lesz megszervezve most hétvégén, május 22 és 24-e között.
0: Kis
1: szervezővel
0: kultúra.
1: Beszélgetek a programokról, úgyhogy hát érdekes a mai nap, sok program és sok-sok vendég és telefonos kapcsolás is lesz.
0: Hoppá, hát akkor nem fogunk unatkozni, te se, a hallgatók se. És hát az fontos leszögezni, hogy Pancsit meg fogja szakítani óránként Orosz Ildikó hírösszefoglalókkal, és este délután jön Manó Bál, lehet teljesíteni a jó kis zenei kéréseket a körhintába, úgyhogy szerintem érdemes a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatni mindenképpen, kezdve a mozaikkal, Pannával, folytatva Manó Bálval, a körhintával, és igazából Orosz Ildikót is, aki most frissen üdén szabadságáról tér vissza, és berobban a híre összefoglalókba, úgyhogy én az önök helyében mindenképpen a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatnám. Ami a napindítót illeti, szerintem egyébként egy jó műsort raktunk itt össze közösen. Mindig leszoktuk szögezni, hogy ki volt itt önökkel. A mai műsor megálmodója Dédi Szuzanna volt, egyébként a főszerkesztő. A mai műsor adásvezető technikusa Farkas Ervin volt, és ő marad is itt Pannával egészen a kora délutáni órákig. Én pedig Bálint Csaba vagyok, voltam. Hétfőn képzeljék el, ismét találkozunk itt a napindítóban, aztán meg szokás szerint majd szerdán. Én azt kívánom mindenkinek, hogy használják ki ezt a jó időt, mert nagyon szép idő jön az elkövetkező pár napba. Igazi kiránduló idő, sőt, ott vasárnap környékén már súroljuk a strandidő határát is. Tervezenek szabadtéri programot, süssenek, főzenek, egyenek jókat, élvezzék a társaságot, és vigyázzanak magukra. Minden jót, a viszonthallásra!
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

0: ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: Kiss János.
1: És egy közkedvelt műsor.
3: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
4: A főszereplő maradt a régi
2: belemen.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Ajánlót hallottak.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás az általános iskolát követően az egyetem befejezéséi különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Vlagyimir Putyin kétnapos látogatásra érkezett Kínába. A két államfő a tervek szerint áttekinti a kétoldalú kapcsolatokat, az együttműködés különböző területeit, valamint nemzetközi és regionális kérdéseket. Az idei év a kínai-orosz stratégiai együttműködési partnerség létrehozásának 30. évfordulója, valamint a jó szomszédi és baráti együttműködésről szóló szerződés aláírásának 25. évfordulója is. A találkozó néhány nappal azután történik, hogy Donald Trump amerikai elnök is Kínában járt. Egészségesen született és jól van az a kisfiú, aki azért fogant mesterséges megtermékenyítéssel, hogy még embrió korában kiszűrhessék az orvosok a családban öröklődő, gerincvelő eredetű izomsorvadás betegséget. A vizsgálatot a Semmelweis Egyetemen végezték el elsőként Magyarországon. Az egyetem közlése szerint a már megtermékenyített petesejtnél még a beültetés előtt megvizsgálták a preembriókat. Ezzel az eljárással sikerült elkerülni az SMA tovább örökítését. A beavatkozással egyebek között olyan súlyos betegségeket lehet még azonosítani, mint a cisztás fibrózis, a Huntington-kór, a Turner-szindróma vagy a veleszületett szivárványhártya hiány. Felborult egy kamion kora reggel az autópályán Szabadka és Újvidék között Szőreg térségében. Az Újvidék felé tartó forgalmat ideiglenesen leállították. A teherautó a középső szalagkorlátot is átszakította, emiatt Szabadka felé is részben korlátozták a közlekedést. Gazdátlan ló bóklászott ma reggel Újvidék egy forgalmas sugárútján. A tanácstalanul sétálgató állatról fotó is készült, melyen az látható, hogy az autósok igyekeznek óvatosan elkerülni. A kép a Pál Pátriárka sugárúton, a telepváros részben készült a kora reggeli órákban. Láttunk már hasonló esetet Szabadkán is, amikor 3 gazdátlan szamár okozott közlekedési fennakadást a Majsai úton. Teli találat volt a hetes lottón. A szerbiai állami lottó 40. sorsolásán egy szerencsés játékosnak sikerült eltalálnia mind a 7 nyerőszámot, amivel 800.000 eurós főnyereményt nyert. A teli találatos szelvényt Pancsovában adták fel. A kihúzott nyerőszámok 7, 14, 17, 22, 24, 26 és 33. A sorsoláson 10 játékos ért el 6-os találatot, ami fejenként 305.550 dináros nyereményt hozott a számukra. A Lotto Plus játékban nem született teli találat, így a majdnem 2,5 millió eurós főnyeremény tovább halmozódik.
8: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fokot mérünk. A változó felhőzet ellenére sok napsütésben lesz ma részünk, 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: A
3: vajdasági magyarságot érintő témák,
8: környezetvédelem,
10: kultúra,
11: egészséges életmód,
12: közélet,
13: sport,
14: a 107,1 MHz-en,
15: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
16: Reklám következik.
17: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
18: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
19: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
20: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
21: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
20: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
21: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
20: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
22: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a Szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
23: Reklámot hallottak.
16: Ajánló következik.
24: Pattanj! Traktorba!
25: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
24: Haverok, buli, traktor!
26: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
27: Ajánlót hallottak.

0: Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: Időjárás.
0: Kultúra.
2: Határhelyzet.
0: Sport.
2: Közérdekű információ.
0: Közélet.
1: Részletről részletre.
0: Mozaik.
1: Köszöntöm a Mozaik hallgatóit! Május 20-a van Bernát, Felícia, Paloma és Johanna névnapja. Köszöntöm őket és természetesen a születésnaposokat is, de igazából minden hallgatónak szép napot kívánok ezen a napsütéses, kellemes tavaszi délelőttön. Ma van a méhek világnapja is, úgyhogy gondoljunk ma egy kicsit ezekre a szorgos kis beporzókra, akik nélkül jóval szegényebb lenne a világunk. Szerintem a reggeli kávét már biztosan mindenki elfogyasztotta, kezdődhet a nap. Jó, hogy a 107,1-re állították az állomáskeresőt, hiszen a műsort egészen 14 óráig követhetik. De nézzük a témákat röviden, mi lesz a műsorban. Bemutatjuk a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium mindennapjait. Bakos Tíme, az intézmény igazgatója mesél az iskoláról, de az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének vendége volt Szabadkán Takaró Mihály, magyarországi író-költő, irodalomtörténész, tanár, akivel készült egy rövid beszélgetést. Emellett pedig kihangsúlyozom, hogy már zajlik a jegyértékesítés a 23. Vajdasági Szabad Egyetemre. Szervezők érkeznek a stúdióba. Majd Topolyára kapcsolunk telefonon, mivel május 22 és 24-e között megszervezik a 15. Középbácskai Népművészeti Fesztivált. A rendezvény részletei kiderülnek az utolsó órában. És ma meglepetés is vár a hallgatókra. Nyereményjátékot hirdetünk, egy darab páros belépőt nyerhetnek a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata május 29-i Vaknyugat című előadására. Úgyhogy el is indul a nyereményjáték, lehet játszani, úgy vehetnek részt a játékban, ha SMS-ben vagy Viberen megírják nekünk, hogy kivel szeretnek színházba menni. A számunk pedig 066 36 36 33. Az eredmény hirdetés a Mozaik utolsó órájában várható, játszanak velünk. Ami pedig még fontos, hogy a 14 órai híreket követően beszéljünk róla rovatunkban, megismerhetik Rácz Katalin Gizella nővért, a nagybecskereki Szatmári Karolina Leány Kollégium alapítóját, aki nemrégiben átvehette a Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést. Műszaki munkatárs Farkas Ervin, a mikrofonnál pedig Csernai Panna. Kezdjük a Mozaikot minden idők egyik legsikeresebb énekesnőjével, aki több mint 100 millió albumot adott el világszerte, és ma ünnepli 80. születésnapját. Következik az Oscar, Grammy és Golden Globe díjas amerikai énekesnő, színésznő, Cher.

Útközben is hallgassák a Szabadkai Magyar Rádiót. A legfrissebb információim szerint rendőri ellenőrzésre lehet számítani Szabadkán a Jován Mikić utcánál, valamint a Széchenyi iskolánál és Szabadka kijáratánál Zombor felé, így hát vezessünk óvatosan és körültekintően. De egy közérdekű információval is érkezem, hiszen a tavaszi nagy takarítás folytatódik. Tegnap Szabadkán a Kertvárosban zajlott az akció, ma is tart még ezen a városrészen, a nagyméretű hulladékgyűjtőket pedig a következő helyeken tették ki, a Sumica iskoláskor előtti intézménynél, a Nikola Tesla és a Pinki Néphős utca sarkán, a Josip Krás utcai önkiszolgáló mögött, a Boskó Buha és a Szalva Kovácsevic utca kereszteződésében. A konténerek begyűjtése délután 5 órától kezdődik.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradanovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. Megismétlem még egyszer a telefonszámot. 069 55 80 847. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

az Álmok Futók szólt itt a 107,1-en. Most pedig közérdekű információval érkezem, hiszen karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás a mai napon. Hajdujárás, Pacsér, Bácskosút, Falva, Magyarkanizsa és Oromhegyes egyes utcáiban. Nézzük a részleteket. Hajdujáráson a hajdujárás 184, 186, 187 és 226-os szám alatt, valamint a környező területeken egészen 13 óráig nincs áram. Pacséron 14 óráig nem lesz áramszolgáltatás, a Lenin utcában, a Bajmoki út, a Masaryk utca között, a Sport utcában, a Nyegos és az Ivololaribar utcában, a Jován Mikics utca elején a Szvetozár Miletic utcáig, a Bunyevác utcában a Magas, a Fensík, a Hideg, a Falazott utcában, a Lázák Kosztitja, a Belgrádi, a Sáros, a Zombori, a Paraszt, a Bácska, a Jás a Tómit utcában, valamint a Bánát, a Hidegvölgyben, a Zentai utcában, a Kis utcában, a Pappál és a Makai utcában, valamint a Pannon utcában, tehát 14 óráig, és ugyanúgy Bácskosút falván is 14 órakor lesz ismét áram, az Ómoravicai utca egy részén, a Boris Kidrics utca egy részén, valamint a Pacséri úton, valamint a Mátyás Király utca környékén. Ami Magyarkanizsát illeti, a Nusics utcában, valamint a Táncsics Mihály és a Borasztánkovics utca között és a Nusics utca vége felé 11 és 12 óra között nem lesz áram. Oromhegyesen pedig a Petőfi Sándor és a Határőr utca, valamint a Hegy utcában 13 óra és 14 óra között nem lesz áram.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Belünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Kimondottan szép időnek örvendhetünk a mai napon. Jelenleg Szabadkán és környékén 24 fok van. A változó felhőzet ellenére ma sok napsütésben lesz részünk. A csúcshőmérséklet 24 és 25 fok körül alakul, és a jó hír, hogy ma sem érkezik front térségünkbe, de lassú, ugyanakkor határozott melegedés fogja jellemezni az időjárásunkat. Emiatt a meleg frontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak, körükben migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok, vérnyomás, ingadozás jelentkezhet. Emellett sokaknál előfordulhat még fáradékonyság, bágyadtság és dekoncentráltság is. Viszont a napos idő jó hatással lesz a hangulatunkra, közérzetünkre, ilyenkor érdemes egy könnyű, laza sétát tenni, esetleg kirándulni. Különben már érkeznek az SMS-ek a nyereményjátékunkra, még lehet játszani, sőt, egészen a Mozaik utolsó órájáig, a május 29-ei Vaknyugat című előadásra egy darab páros belépőt, egy jegyet nyerhetnek a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata jóvoltából. Írják meg SMS-ben vagy Viberen, hogy kivel szeretnek színházba menni, és már részt is vesznek a játékban. Az SMS számunk 066 36, 36, 33. Érdemes velünk játszani. 10 óra 48 a pontos idő, egy újabb órát zárunk itt a Mozaikban, de tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen a következő órában a műsorban bemutatjuk a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium mindennapjait. Bakos Tíme, az intézmény igazgatója mesél az iskoláról, valamint az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének vendége volt Szabadkán Takaró Mihály, magyarországi író, költő, irodalomtörténész, tanár, akivel készült egy rövid beszélgetés, úgyhogy érdemes a műsort hallgatni, de előbb még Orosz Ildikó érkezik kerekórán friss hírekkel.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Vladimir Putyin kétnapos látogatásra érkezett Kínába. A két államfő a tervek szerint áttekinti a kétoldalú kapcsolatokat, az együttműködés különböző területeit, valamint nemzetközi és regionális kérdéseket. Az idei év a kínai-orosz stratégiai együttműködési partnerség létrehozásának 30. évfordulója, valamint a jó szomszédi és baráti együttműködésről szóló szerződés aláírásának 25. évfordulója. Is. A találkozó néhány nappal azután történik, hogy Donald Trump, amerikai elnök is Kínában járt. Hamarosan Kínába utazik Alekszandr Vucic. A szerb elnök május 24-e és 28-a között tesz hivatalos látogatást Kínában, közölte a köztársasági elnöki hivatal sajtószolgálata. Vucic Xi Jinping elnök meghívására utazik a távol-keleti országba. Ma egyébként Kína belgrádi nagykövetével egyeztet a szerb elnök. Várhatóan a hivatalos utat is előkészítik. Egyeztetnek a programokról és a tárgyalási témákról. Ebben az évben rekordszámú jelentkezés érkezett a Magyar Kanizsa község által meghirdetett energiahatékonysági pályázatra. A rendelkezésre álló 10 millió dináros keretből 36 pályázat támogatását biztosítják, amelyeknek több mint fele napelemek telepítésére irányul. Az önkormányzata jövőben szeretné növelni a támogatási keretet. Arra is odafigyelnek majd, hogy az a több mint 40 pályázó, aki ezúttal nem jutott támogatáshoz, a következő kiírás során valamilyen formában előnyt élvezzen. A Szakkör címmel nyílt kiállítás Szabadkán a Népkörben. A tárlat a kézműves hagyományok és a közösségi alkotás eredményeit mutatja be. Az esemény a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával valósult meg, és az elmúlt időszakban a szakkörön készült munkákat lehet megtekinteni. A kiállításon többféle kézműves technikákkal készült alkotás látható, a hímzésektől kezdve a különböző dísztárgyakon át, egészen a kreatív egyedi megoldásokig. A résztvevők a foglalkozások során sajátították el és gyakorolták a szóban forgó technikákat, miközben a közösség részévé váltak. Felborult egy kamion kora reggel az autópályán Szabadka és Újvidék között Szűrek térségében. Az Újvidék felé tartó forgalmat ideiglenesen leállították, a teherautó a középső szalagkorlátot is átszakította, emiatt Szabadka felé is részben korlátozták a közlekedést.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van. A változó felhőzet ellenére sok napsütésben lesz részünk a folytatásban is.
4: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mihászhoz visszük a híreket.
3: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 0244-450-150. 0244-450-150.
6: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
7: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
1: Reklámot hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk
1: a 107,1 MHz-en.
3: A középiskola választás sok nyolcadikos diák számára komoly döntés. Fontos, hogy a tanulók megismerjék azokat az intézményeket és lehetőségeket, amelyek közül választhatnak. A következő percekben egy olyan intézményt ismerhetnek meg a közelebbről, amely évek óta fontos szerepet tölt be a vajdasági magyar oktatásban. Az Entai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium nem csak tudást, hanem közösséget és fejlődési lehetőséget is kínál a diák számára. A vonal túlsó felén köszöntöm az intézmény igazgatóját, Bakos Témát. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
3: Nos, mutassuk be az intézményt, mit érdemes tudni az iskoláról, milyen szakok, képzési irányok közül választhatnak a diákok.
4: A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium egy viszonylag fiatal intézmény, 2003-ban alakult, és jelen pillanatban három szakirány működik az iskolánkban, három kicsit különböző szakirány. A legidősebb szakunk az a matematikai tehetséggondozó gimnáziumi szakirány. Itt főként a matematikán van az oktatásban a hangsúly, emellett kiemelt szerepet kapnak az informatika, a fizika, kémia és a biológia is. A második szakunk időrendben a képzőművészeti technikusi szak. Itt a képzőművészet minden területét felölelő gyakorlati képzésben részesülnek a diákjaink, és nagyon-nagyon kreatív megközelítéssel, nagyon szabadon dolgoznak. Az iskolánk legfiatalabb szakja az informatikai tehetséggondozó szakirány. Itt az informatika különböző területeiben mélyednek el jobban a tanulók, foglalkoznak programozással, weboldal szerkesztéssel, adatbázis kezeléssel, számítógépes grafikával, hálózatokkal, mindennel, amit egy mostani informatikusnak ismernie kell. Az iskolára jellemző az, hogy nem csak a délelőtti oktatásban dolgozunk aktívan a gyerekekkel, hanem igyekszünk szakkörök és emelt szintű órák formájában szélesíteni és bővíteni a tudásukat. Több mint 30 különböző délutáni foglalkozás működik a tanév során és áll rendelkezésére a diákoknak. Ide bárki a szaktól függetlenül az érdeklődési körének megfelelően járhat és részt vehet a munkában.
3: Emeljünk ki néhány ilyen szakkört. Mi az, ahová a gyerekek tudnak járni, milyen projekteken tudnak dolgozni az iskolán belül, és azaz az oktatáson kívül valamilyen szinten?
4: A szakkörök többsége tantárgyhoz kötött, és általában valamilyen versenyre készíti fel őket. Attól függően, hogy melyek ezek a területek, több különböző matematikához kapcsolódó szakkört tartanak a kollégák. Van, amelyiken az állami versenyre készülnek, van, ahol a kenguru versenyre, az Rimilona versenyre. Aztán a kémia és a biológia szakkörök nagyon közkedveltek a diákok körében, hiszen az iskolánk a Szegedi Tudományegyetem kutatóiskolája címet is viseli, így a szakkörös emelt szintűs gyerekek kémia és biológia területén, akik jobban belevonódnak a kutatásokban, a Szegedi Tudományegyetem laboratóriumában is tölthetnek egy-egy hetet, és ott az egyetemi professzorok keze alatt dolgozhatnak és működhetnek. Nagyon közkedveltek a számítógépekkel, hardware-rel foglalkozó szakköreink is. Van robotika szakkörünk, ahol egész évben a Lego robotokkal foglalkoznak és dolgoznak. Arduino szakkörünk van, ahol mindenféle áramkörökből építenek különböző dolgokat a diákjaink. Aztán vannak olyan szakkörök, foglalkozások, ahol kimondottan egy-egy projekt köré épülnek a dolgok, itt általában a tanárok mentorként vesznek részt a munkában, és a gyerekek csapatokban önállóan dolgoznak egy-egy projekt kidolgozásán. Például az egyik legsikeresebb idei projektünk egy olyan alkalmazás készítése volt, ami a futárszolgálatban dolgozó sofőrök munkáját könnyíti meg. Aztán nagyon aktívak a nyelvtanáraink is, irodalmi szakkör működik, nyelvi szakkörök, tudományos angol szakkör fut, és így igyekszünk a diákoknak a minél széles körűbb érdeklődését kiszolgálni. Azt szoktuk mondani, hogy ha 2-3 gyerek szeretne valamit csinálni, amivel még nem foglalkozunk, akkor keresünk mellék egy olyan tanárt, aki odaáll és támogatja őket.
3: Az iskolában számos lehetőség van akkor a diákoknak a kötelező oktatáson kívül is foglalkozni azzal, amit szeretnek és érdeklődnek.
4: Így igaz.
3: Mondhatjuk, hogy a Bolyai egy kicsit más, mint egy hagyományos gimnázium. Hogyan jellemezni az iskola közösséget? Milyen a hangulata mindennapokban?
4: Mi szeretjük azt mondani magunkról, hogy egy nagyon családias iskola vagyunk. Egy sokkal szabadabb és kötetlenebb a hangulat az iskolában, mint általában lenni szokott. Ennek talán az az egyik oka, hogy kollégiummal is rendelkezünk, és a kollégiumi nevelőtanárok az iskolai tanáraink is egyben. Így a diákok egész más kapcsolatot ápolnak velük, hiszen a nap 24 órájában számíthatnak a tanáraik segítségére. És amellett, hogy a kollégium szállást biztosít a diákoknak, igyekszünk megtölteni a kollégiumi életet is mindenféle olyan tartalommal, ami a diákok számára fontos, és célként tűztük ki azt, hogy az egészséges életmód hirdetése is feladatunk, így rengeteg sportrendezvényt szervezünk, amivel a diákjaink is és a tanáraink is bekapcsolódnak, és közösen tudjuk eltölteni az erre szánt időt. Rendszeresen vannak futóversenyeink, sportrendezvényeink, tanár-diák mérkőzéseink, fociliga zajlik, kézilabdáznak nagyon színesen, asztali teniszeznek a gyerekek, piknikeket szervezünk a számukra időnként délután, és az egyik kedvencünk talán a 24 órás futás, aminek éppen tegnap lett a vége, aminek az a lényege, hogy 24 órán keresztül róljuk a köröket az atlétika pályán megállás nélkül, váltásra a tanárok, diákok, az iskola minden dolgozója, és általában ezek a közös programok egy olyan hangulatot, egy olyan összetartozást hoznak, ami más iskolákban nincs mindig jelen.
3: Ugyebár említette a kollégiumot, és ez jó, hogy egy közösséget is épít, ahogy mondta. Hány férőhelyes a kollégium, és az étkeztetés is biztosított?
4: Igen, 150 férőhelyes kollégiummal rendelkezünk jelen pillanatban. Itt a szállás mellett a diákok számára napi 3-szori étkezést is biztosítunk, a reggeli általában egy svédasztalos reggeli, és ebédre vacsorára pedig meleg ételt kapnak a diákjaink mindig. Elsősorban az iskolánk tanulói számára tartjuk fenn a kollégiumi szállást, viszont hogyha van szabad helyünk, akkor a Zentán működő másik 3 középiskola diákjait is szívesen látjuk köreinkben.
3: Ugyebár a Bolyai gimnáziumban mondhatjuk, hogy beiratkozásához szükséges egy felvételi vizsga is, az iskola pedig még felvételi előkészítőket is biztosít. Ha jól tudom, a felvételik már lezajlottak.
4: Igen, az elmúlt 2 hétvégén zajlottak a felvételi vizsgáink. A 3 szakra 3 különböző felvételit kell lerakni. A képzőművészeti technikum felvételie volt a korábban zajló felvételi. Itt 3 napos felmérés zajlik. 3 különböző területen kell a diákoknak teljesíteniük. Csendéletet rajzolnak, csendéletet festenek, illetve a 3. napon szobrászkodniuk kell, ahol egy központi minisztérium által megadott fotósorozat alapján kell egy tárgyat megalkotniuk. Ez általában vagy valami gyümölcs, zöldség, vagy valami más dolog szokott lenni. Csigolya volt korábbi években, idén pedig egy toboszt kellett készíteniük a diákoknak. Ez egy ilyen megterhelő 3 nap számukra, de nagyon ügyesen szokták venni az akadályokat a diákjaink. A matematika és az informatika szakunkra mindkét esetben matematikából kell felvételi vizsgát rakni, viszont a 2 teszt egy picit különbözik egymástól. Az informatikai matematika teszt inkább a szövegértésre koncentrál, hogy hogyan lehet egy adott szövegből kibogozni a szükséges adatokat, információkat, és az alapján eljutni a megoldáshoz. A matematika teszt pedig egy komoly feladatmegoldó teszt. Jelen pillanatban a törvény szerint, ha valaki lerakja bármelyiket a két teszt közül, akkor annak joga van mind a két szakunkra beiratkozni, tehát dönthetnek, hogy melyik lesz a választott szakirányuk. Na most mind a három szakra a felviteli igen komoly és komoly felkészülést igényel, ezért az iskolánk dolgozóin már novembertől kezdve hétvégenként felkészítő foglalkozásokat tartanak a diákoknak. Ennek megszervezésében komoly partnerünk az Ingénium Alapítvány, amelynek a Bolyaiban tanuló diákok támogatása a célja, nélkülük ezt nem tudnánk véghez vinni. És akkor a felkészítő foglalkozásokon a diákok átveszik a vizsgára szükséges tananyagot, és a másik nagy előnye ezeknek a felkészítő foglalkozásoknak az, hogy a gyerekek megismerik már egymást a felkészülés folyamán, és megismerik a tanárainkat, az iskolánkat is. Így amikor egy nagyon stresszes helyzetben felvételizni érkeznek, akkor úgymond már hazaérkeznek ismerős környezetben, és ezzel talán egy kicsit csökkentjük a rájuk nehezedő nyomást.
3: Mekkora az iskola kapacitása? Hány diák tud beiratkozni, vagy hányan voltak most a felvételin?
4: Az iskolában minden évben, minden szakon egy osztályt tudunk nyitni, és szakonként 20 diákot tudunk fogadni. A felvételi részvétel ez általában mindig hullámzó. Idén nagyon közkedvelt volt a képzőművészeti szak, itt 24 felvételiző diákunk volt, a matematikára és informatikára pedig 37 diák jelentkezett a felvételire. Úgyhogy ez most egy picit kisebb létszámmal működött, mint korábbi években, de hát a következő generáció népesebb lesz egy kicsit.
3: Biztos vagyok benne, és szerintem izgatottan várják már a diákok az eredményeket is, hogy ki az, aki bejutott. Így a beszélgetésünk végéhez közeledve még azt is említsük meg, hogy amikor a diákok befejezik a gimnáziumot, milyen lehetőségeik vannak, hallunk esetleg sikertörténeteket, vannak olyan diákok, akik, hogy is fogalmazzak, akár olyan helyekre jutott el aztán, amit az iskolának is köszönhet, illetve, hogy mondhatnám, hogy egy sikeres életpályát ért el.
4: A diákjaink előtt az iskola befejezte után nyitva áll szinte minden iskola ajtaja. Valószínűleg a képzőművészeti technikumon végzett diákok nem fognak informatikából doktorálni, de akár ezt is megtehetnék, hogyha szeretnék. Az a visszajelzés, hogy nagyon jó alapot kapnak nálunk, és könnyen boldogulnak, és igazából nem korlátozza be őket az, hogy ők most matematika, informatika vagy képzőművészeti szakon végeztek, hanem kikerülnek közülük magyar tanárok, jogászok, orvosok, szerzetes is került már ki a soraink közül. Tehát nagyon-nagyon sokrétű az a munkaterület, ahova ők elmennek. A képzőművészekből nagyon gyakran lesznek színészek, akár fogtechnikusok, belső építészek, tehát aki nem is marad kimondottan a képzőművészet területén, ők is nagyon jól megállják a helyüket.
3: Hol lehet az iskoláról bővebben tájékozódni?
4: Az iskoláról tájékozódhatnak az iskolánk Facebook oldalán, az Instagram oldalunk is működik, valamint a bolyai bolyai.edu.rs weboldalon is kaphatnak információkat.
3: Bakos Tímeának, az Entai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium igazgatónőjének köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon jó munkát kívánok Önöknek még így az utolsó hónapban, és sikeres tanévkezdést majd.
4: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, és jó munkát Önöknek is. Minden jót!

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban ki... Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak.

0: Magnotron. Minőség, jó ár.
1: Reklámot hallottak.
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
4: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletről.
2: Részletre.
1: Részletre. A 107,1 MHz-en.
3: Takaró Mihály, magyarországi író, költő, irodalomtörténész, tanár, az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének vendég.

0: volt Szabadkán. Az Egyesület Edukafé sorozatában valóban tanított is a költő, aki a Kárpát-medencei Magyar Tanárok Egyesületének elnöke és több mint 3 évtizede a református egyház presbitere. A pedagógusok hallhattak a magyar irodalomról és annak napjainkban betöltött szerepéről, a modern költészetről, a klasszikus és kortárs irodalmi művekről, valamint szó esett a digitális világ kihívásairól is. Az Aracs folyóirat főszerkesztője vezette beszélgetés során Bata János kérdésére a szerző elmondta, az irodalomnak elméletben vannak örök funkciói, mint például a szórakoztatás vagy a tanítás. Erről tanúskodik Takaró Mihály Génemlékezet című különleges verseskötete is, amelyben a költő az utóbbi 30 év terméseinek legjavát gyűjtötte egybe. A lírai életrajznak is beillő könyv Balassi harciasságát és Dzsida keresztény lelkiségét öltötte magára, vélik a kritikusok, mert hogy az ismert művész írt és ír istenes verseket, szerelmes verseket, magyarság verseket, tulajdonképpen klasszikus versek ezek mind, amelyekben a forma és a gondolat egységet alkot. Mindenről a költőt Szabó Hangya Terész kérdezte.
1: Egy ilyen címet adni, hogy génemlékezet egy kötetnek, ami átfogja tulajdonképpen az egész munkásságát, nagy bátorság. Mert ez azt jelenti, hogy akkor ebben benne van az, hogy vallásos, az, hogy pedagógus,
2: igen,
1: az, hogy költő, az, hogy irodalomkritikus, az, hogy nevelő, ebben mind benne van.
2: Igen.
1: Receptkönyvről van szó?
2: Ha arra gondol, hogy ételrecept helyett életrecept, akkor természetesen bizonyos tekintetben az. Ez tulajdonképpen egy azt a fajta értékszemléletet tükröző gyűjteményes kötet, amelyik különböző más verset, tehát az előző verses köteteknek egy ilyen gyűjtése tulajdonképpen az én általam kiválogatott versek. És ez azért nagyon fontos, mert azok az alaptémák, amelyek jellemzőek az én költészetemre, azok konzekvensen megjelennek minden kötetben. Maga a létkérdés, mint az emberiség alapkérdése, a génemlékezet erről szól. Amikor az ember a jelenkorba belevésve látja ugyanazokat az állandóan újra és újra fölvető örök emberi kérdéseket, amikor a társadalom mérnökök látjuk, hogy milyen világot akarnak ránk szabadítani. Amikor látjuk, hogy mennyire más az a világ, amelyben élünk a valóság, és mennyire más az a valóság show, amit közvetítenek nekünk róla. Amikor a valóság helyett a valóság show-t nézetik velünk. Ez hihetetlenül veszélyes. Fölnőtt látjuk, fölnőtt egy úgynevezett kommentművelt generáció, akiknek már a kulturális kódjuk és a műveltségsztenderdjük nem az, mint a miénk. És ezt meg kell értenünk. Meg kell értenünk azt a nyelvet, meg kell értenünk azokat a kommunikációs csatornákat, amelyben újra meg tudjuk valósítani azt, hogy generációk összekötődjenek és ne választódjanak végzetesen szét az internet mentén.
1: És hogyha receptet idézőjelben szeretne adni a mai generációnak, akkor ahhoz az kell, hogy például haiku verseket írjon?
2: Az is kell, de a haiku azért jó, mert...
1: Berzsenyihez közelebb áll,
2: a haiku, igen, de a haiku vers, ugye az eredeti japán haiku 17 szótag. Ugye egy nagyon érdekes osztású, 5-7-5-ös osztású 17 szótag, ugye ez olyan, mint a bonsai. Tulajdonképpen ez egy vers bonsai, amelyben kicsiben bemutatni az egész 17 szótagban mondani valamit a világról. Én azt gondolom, hogy más a titok. A titok az, hogy szeretni kell ezt a fiatal generációt. Szeretettel sokkal többet elérünk, mint bármi mással. Hatalommal, erővel, bármi mással. Amire az ember örökre fogékony marad szerencsére, az a szeretet.
1: Nagyon furcsa az egyszerű halandó számára azt hallani, hogy egy ilyen típusú ember, mint amilyen Takaró Mihály, aki mindig a tanulást, a tudást, a tapasztalatot, a tiszteletet, a szeretetet helyezte a fókuszába az egész munkásságának.
2: Igen, ez így van.
1: Vallásos gondolkodással egyetemben mindig építette, javított bennünket, embereket, hogy egyszerűen azt mondja, hogy már a haiku is elegendő ahhoz, hogy a mai generáció megérte, hogy mi az, hogy szeretet, mi az, hogy érték, mi az, hogy magasabb rendűség, már mind emberi.
2: Ez, a haiku nem elég, de eszköz. Tehát azt tudom mondani, hogy nyilvánvalóan egy olyan kötetben, mint ez a génemlékezet, sok haiku van. Minden kötetemben van egy rész, amelyik haikuk. És ezek ugye sok kötet válogatása. Én azt látom, hogy a rövid formák, a rövid versek, azok sokkal gyorsabban és direktebben eljutnak a mai fiatalokhoz, mint a hosszabb formák. Ma 185 soros óriás verset írni, hát lehet természetesen, de nem biztos, hogy lesz, aki érti is.
1: Nagyon furcsa számomra az, hogy akkora bizalma van mindabban, amit csinál. Tehát akár a vallás körüli gondolatokat, érzelmeket erősítette azzal, hogy feladatokat vállalt, akár azzal, hogy verseket írt, akár azzal, hogy generációkat nevelt föl.
2: Hadd mondjak erről valamit.
1: Igen.
2: Nem a vallásosság a lényeg. A vallásosság még senkit nem tett jobbá. A hit igen, a Krisztusban való hit akkor is jobbá teszi az embert, hogyha közben nagyon gyarló emberek vagyunk. Tehát, hogyha tele vagyunk hibával, bűnnel, van, aki bevallja, van, aki nem, de egyszer egy értelmiségi társaságban kérdeztem meg valaki, hogy figyelj, tegyen már fel a kezét, aki az ő fantáziai filmjét bárkinek lemerni vetíteni. Legyen az a férje, a felesége, a gyereke, az apja, az anyja, és nem emelkedett föl egyetlen kéz sem. Mert miközben egerkel függesztett szemekkel szeretünk járni, a lábunk közben mindig megbotlik. Tehát ezért én nem a vallásosságra helyezném a hangsúlyt, nem valamiféle dogmákon alapuló vallásosságra kell, hanem arra fajta életgyakorlatra, amelyik azt mondja, hogy folyamatosan jobbítanom kell magamat, hogy fokozatosan meg kell mindent, föl kell tenni mindent a szeretet mérlegére, mert igazából a végén úgyis csak ez marad. Minden emberből csak annyi marad, amennyit szeretett ebben a világban.
1: És tudom, hogy ezt nem szabad megkérdezni, mint hogy a szülőtől nem szabad megkérdezni, melyik gyerekét szereti legjobban.
2: Igen.
1: A négy közül például önnél, hogy mi az, ami leginkább hajtja, élteti Takaró Mihály? A költészet, az az öröm, hogy verset írhat,
2: nem.
1: A pedagógia, hogy nevelhet pedagógusokat és gyerekeket, a hit, hogy megismeri ezáltal az igazi szeretetet. Mi az, ami a legkedvesebb, vagy leginkább hajtja?
2: Egyik sem.
1: Egyik sem, meg mindegyik.
2: Nem. A létezés egyszerű öröme.

11 óra 49 a pontos idő, búcsúzunk a délelőtti óráktól, hamarosan híradók következik, majd a folytatásban lesz árfolyam és Pannon RTV műsor ismertető is, valamint stúdió vendégek érkeznek majd hozzánk délután, hiszen már elkezdődött a WIFO által szervezett 23. Vajdasági Szabad Egyetem jegyértékesítése. A szervezet tagjai mesélnek a rendezvényről. Továbbá pedig Topolyára is kapcsolunk, hiszen május 22-e és 24-e között megszervezik a 15. Középbácskai Népművészeti Fesztivált. Az esemény részletei kiderülnek az utolsó órában, valamint az is kiderül, hogy ki nyer egy páros belépőjegyet. Ez is az utolsó órában derül ki, mint említem. Május 29-i Vaknyugat című előadásra nyerhetik a páros belépőt, amelyet a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata adományozott, és még játszhatnak velünk. Annyi a teendő, hogy megírják SMS-ben vagy Viberen, hogy kivel szeretnek színházba menni, és már részt is vesznek a játékban. A szám pedig nem más, mint 066 36 36 33. Játszanak velünk, maradjanak velünk!

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Dél van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásoknak.

0: Híradó.
1: Putyin Kínába érkezett, Vucic is hamarosan ott tesz látogatást. Csütörtökön derül ki, kinyeri idén a traktort az újvidéki nemzetközi mezőgazdasági vásáron. Népszerű az energiahatékonysági pályázat Magyar Kanizsán, Szabadkán jövőre is ingyenesek lesznek a tankönyvek az általános iskolásoknak. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Vlagyimir Putyin kétnapos látogatásra érkezett Kínába. A két államfő a tervek szerint áttekinti a kétoldalú kapcsolatokat, az együttműködés különböző területeit, valamint nemzetközi és regionális kérdéseket. Az idei év a kínai-orosz stratégiai együttműködési partnerség létrehozásának 30. évfordulója, valamint a jószomszédi és baráti együttműködésről szóló szerződés aláírásának 25. évfordulója is. A találkozó néhány nappal azután történik, hogy Donald Trump amerikai elnök is Kínában járt. Hamarosan Kínába utazik Alekszandr Vucic is. A szerb elnök május 24-e és 28-a között tesz hivatalos látogatást Kínában, közölte a köztársasági elnöki hivatal sajtószolgálata. Vucic Xi Jinping elnök meghívására utazik a távol-keleti országba. Ma egyébként Kína belgrádi nagykövetével egyeztet a szerb elnök, várhatóan a hivatalos utat is előkészítik, egyeztetnek a programokról és a tárgyalási témákról. Idén is tömeges a 93. újvidéki nemzetközi mezőgazdasági vásár. Dél-Kelet-Európa legnagyobb agrárrendezvényén 40 ország, több mint 1200 kiállítója vesz részt. Az eseményen tapasztalatcsere zajlik, szó van az állattenyésztésről és a növényvédelemről is. Csütörtökön derül majd ki, ki nyeri idén a traktort. Paracki László és Bíró Tamara tudósít.
2: Továbbra is hatalmas az érdeklődés az újvidéki mezőgazdasági vásár iránt, amely keretében kedden szakmai napot tartottak az állati és vegyes eredetű élelmiszerek biztonságáról és minőségéről. A kiállítók több mezőgazdasági gépet és felszerelést értékesítettek, elmagyarázták a drón használatát és gazdára talált a rózsaszín háromvasú eke is. Lakatos Attila bajsáról.
3: Jártak-e már korábban a kiállításon és milyenek a benyomások, illetve milyen célra jöttek az idén?
4: Igen, minden évben el szoktunk jönni, ugye mi is mezőgazdasággal foglalkozunk, parasztemberek vagyunk, és akkor ez nagyon jó ez a vásár, itt meglátjuk az újdonságokat. Most egy traktort sikerült vásárolnunk is, de hát, és azért jöttünk főleg, hogy azt is megnézzük itt még egyszer meg. Találkozzunk ismerősökkel, beszélgessünk.
2: A drónok egyre nagyobb teret hódítanak a mezőgazdaságban, hiszen amellett, hogy segítenek a valós idejű adatok gyűjtésében és elemzésében, segítségükkel lehetővé vált a növények permetezése és a műtrágya kiszórása is. Kali Nóra, egy romániai drónkészítő cég képviselője.
5: A drónok nem csak a taposási kárt előzik meg, ugyanakkor teljesen sokkal kevesebb vizet is használnak fel, akár 90%-kal is kevesebb lesz a vízfogyasztás a hagyományos eszközökhöz képest, és a fenntarthatóságnak ezek az új eszközei, mivel nem bocsájtanak ki szinte semmilyen káros anyagot a légtérbe.
2: Víz, maláta, komló, élesztő. A sörkészítés otthon kicsiben egy igazán kreatív és élvezetes folyamat. Ezt is megismerhették azok, akik kedden ellátogattak a rendezvényre. Dávid Csendes, újvidéki vállalkozó. Azért jöttünk az újvidéki vásárra, hogy bemutassuk a sörfőzés teljes folyamatát. Magától a nyersanyagtól, az árpától, amit a malomban őrlünk, egészen az élesztő hozzáadásának folyamatáig. A sörfőzéshez szükséges idő ebben a készletben, ami általában 65 liter sört főz, körülbelül 3-3,5 óra. A vásáron idén újra nagy érdeklődés mutatkozik a jószágtenyésztés iránt. Berze Martin, az Agroberza Kft. Tulajdonosa.
3: Nagyon sokan felszámolták a korábbi években az állatállományt. Jelenleg milyen a helyzet a piacon?
6: Felszámolták a fejős teheneket sokan, de a húsmarhának szerintem van jövője Vajdaságban. Tehát elég sok érdeklődés van itt a kiállításon is a húsmarha irányt, tehát három fajtát, tehát most csak kiállítottunk Charolais-t, limuzint, de Angus fajtájú teheneink is vannak.
2: A mezőgazdasági vásáron szerdán gyümölcsnapot tartanak, amely keretében az érdeklődők megtudhatják, hogy hogyan növelhető a feldolgozott gyümölcsök és zöldségek EU-ba irányuló exportja, valamint bemutatják a legkorszerűbb eszközöket a fagyasztott, szárított gyümölcsök és zöldségek, valamint melegen feldolgozott termékek exportőrei számára.
1: Idén pályáztak a legtöbben a Magyar Kanizsa községben meghirdetett energiahatékonysági pályázaton. Az erre szánt keretösszeg a 10 millió dinár, most mindössze 36 sikeres pályázatot tudott lefedni. Egyre többen döntenek ugyanis a napelemek mellett. Fejős Ornella és Rózsa Krisztina riportja.
0: A sikeresen pályázók 50%-os támogatásban részesültek, és várhatóan a szerződések aláírását követően kezdetét is veszi a beruházások kivitelezése. A magyar kanizsai Buza Botont másodszor pályázik. Tavaly a nyílászárók cseréjére adta át a kérelmet, amit akkor is megnyert, most pedig napelemre igényelte a támogatást. Buza Botond, Magyar Kanizsa.
7: Maga a pályázat egy nagyon nagy segítség számunkra, amivel így meg tudjuk telepíteni a házunkra a napelemeket, és erre szükségünk van, mivel teljes mértékben árammal fűtünk és hűtünk, mint nyáron, mint télen, illetve a nyár folyamán elég sok gyümölcsfával rendelkezünk, és az öntöző rendszernek a használata is költséghatékonyabb tud így lenni.
0: Ebben az évben sajnos az előlátott keretösszeg a pályázatok felét sem fette, emelte ki Fejsztámen Róbert, Magyar Kanizsa polgármestere. Most 36 pályázóval írták alá a szerződést, míg több mint 40 beadott kérelmet nem tudtak finanszírozni. Ennek oka, hogy egyre többen döntenek a napelemek mellett.
8: És a napelemek az egy nagyon nagy összeg, nagyon nagy beruházási tétel mindenki számára, így a pályázati összegeknek a nagy részét a napelemesek vitték el, tehát mindazok, akik a 80 pályázatból 36-an nyertek, a 36 nyertesnek több mint a fele napelemre pályázott, úgyhogy ez mindenféleképpen egy olyan mutató az önkormányzat számára is, hogy át kell, hogy gondoljuk a következő évre, hogy milyen költségvetési forrásokkal, milyen számokkal fogunk a minisztérium felé pályázni.
0: A polgármester kiemelte, a jövőben azon fognak dolgozni, hogy mindazon pályázók, akik most nem nyertek, valamilyen formában elsőbséget élvezzenek a következő pályázati kiírásnál, továbbá bíznak abban, hogy a keretösszeget növelni tudják majd.
1: Idén is ingyenes tankönyveket és munkafüzeteket finanszíroz Szabadka városa az általános iskolásoknak a 2026-27-es tanévre. Az év közben használt tankönyveket a tanulóknak a tanév végén vissza kell adniuk, hogy azokat a következő generációk is használhassák. A könyvek leadásának végső időpontja június 10-e. A célja, hogy könnyítse a szülők helyzetét és hozzájáruljon az iskoláztatás költségeinek csökkentéséhez. Az intézkedés Szabadkán mintegy 20 általános iskolát érint, és közel 10 000 diák számára jelent közvetlen segítséget, mondta Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
9: Idén viszont az az elképzelés, hogy minden iskola ki fog nevezni egy bizottságot vagy egy munkacsoportot. Nyilván tanárokból fog állni ez a munkacsoport, akik majd a visszahozott, begyűjtött tankönyvek állapotát fogják felülvizsgálni, és az, ami használható a következő generáció részéről, azt nem fogja újra megvásárolni az iskola várostól kapott pénzből. Viszont ami használható, itt gondolok az olvasókönyvekre, vagy az olyan könyvekre, amiben nem írtak a diákok, nyilván a munkafizetek az automatikusan értendő, hogy újakat fognak vásárolni az iskolák, de azok a tankönyvek, melyek nem használódtak el, azok szeptembertől ugye a következő generáció által használatba lesznek.
1: A pontos idő 12 óra 9 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Csütörtökön ülésezik az adai KKT. Demko Attila biztonságpolitikai szakértő tartott előadást az MCC szervezésében. Új szakaszába lépett az egykori Zentai Szent István templom örökségvédelmi programja, és vajdasági tehetséggálát tartottak Szabadkán. Jönnek a részletek. Csütörtökön ülésezik az Adai Községi Képviselőtestület. A napirenden több, a lakosságot közvetlenül érintő kérdés is szerepel. A képviselők döntenek az ingyenes tankönyvek biztosításáról az első és a második osztályos tanulók számára. A javaslat szerint Ada község erre a célra mintegy 2 millió dinárt különítene el, így minden elsős és másodikos diák térítésmentesen juthatna hozzá a szükséges tankönyvekhez. Szintén napirenden szerepel az Ada község nyilvános elismeréseiről szóló rendelet módosítása. A jövőben nem egy, hanem akár 2 személy is jelölhető lenne életműdíjra, valamint módosulna a jelölési határidő is az eddigi április 30-áról, május 31-ére változna. Lakatos Adrián, az Adai Községi Képviselőtestület elnöke.
10: A 4. és az 5. napirendi pont az Adica üdültetési közvállalat működéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódik. Először az Adica 2026-os évi ügyviteli programjának módosításáról és kiegészítéséről szóló határozat jóváhagyása kerül napirendre. Ezt követően a képviselőtestület külön napirendi pontként tárgyal az Adica pénzbeli alaptőkéjének 4 millió dinárral történő megnöveléséről. Ez az összeg az olimpiai medence felújítására fordítandó. Egész pontosan a tervezett munkálatok a medence külső szerkezeti megerősítését szolgálják.
1: Szabadkán tartott előadás Demko Attila, biztonságpolitikai szakértő az MCC szervezésében. A geopolitikai tűzvihar című eseményen több aktuális nemzetközi kérdés is terítékre került, köztük az orosz-ukrán háború következményei, a migráció, valamint a Nyugat-Balkán jelenlegi helyzete. Balázs Zita tudósít.
11: A világpolitikai folyamatok egyre inkább hatással vannak a mindennapokra, ezért fontos megérteni a geopolitikai változásokat, mondta Demko Attila. A biztonságpolitikai szakértő kiemelte, hogy a jelenlegi nemzetközi konfliktusok nem csak Európa, hanem a Nyugat-Balkán jövőjét is befolyásolhatják.
12: Hogyha elmennek egy benzinkúthoz, akkor itt a Vajdaságban is ugye limitált az ár, de azért ez a limitált ár se alacsony, hiszen közel 600 forint itt is a benzinára, de valóság ennél jóval több. És ez a geopolitikai tűzgyűrű miatt van. Hiszen ha Iránban nem lenne háború, akkor lehet, hogy csak 500 forint vagy 500 forintnak megfelelő dinár lenne az ár. Ez mindannyiunk életét érinti, ami van a környezetünkben. Úgy az ukrajnai háború, ugye itt Szabadkán hallani oroszt és ukránt is, hát nyilván ide is jöttek, menekültek, illetve Oroszországból is jöttek, tehát látják az utcákon a háborúnak a hatását.
11: A szakmai beszélgetésnek a Mátyás Corvinus kollégium adott otthont. Az MCC célja, hogy az érdeklődők számára közelebb hozza azokat az aktuális témákat, amelyek a térség jövőjét is alakíthatják. Az intézmény szabadkai központjának igazgatója kiemelte, hogy a közéleti kérdések iránt minden alkalommal nagy az érdeklődés. Varga Diósi Viola, az MCC vajdasági programokért felelős igazgatója.
13: Olyan szakértők tolmácsolásában, olyan hozzáértő kutatók, szakpolitikusok ritkán látogatnak el a vajdaság, vagy akár máshol is ritkán kapnak lehetőséget arra, hogy megszólaljanak, és minden egyes ilyen nyilvános eseményen szeretnénk azt, hogyha az utca embere, illetve a téma iránt érdeklődők is egy szakembertől hallanának olyan releváns információkat, amely aztán később segíti őket a sok-sok téma és történés között a helyes eligazodásban.
11: A beszélgetés moderátora Brasnyó Zoltán a Pannonár TV munkatársa volt. Az esemény végén a résztvevők kérdéseket is feltehettek az előadóknak, így közvetlenül is szó esett a térség biztonsági helyzetéről és a következő évek lehetséges geopolitikai kihívásairól.
1: Új szakaszába lépett az egykori Zentai Szent István templom örökségvédelmi programja. A projekt vezetője Zenta község idegenforgalmi szervezete, partnerei pedig a montenegrói BAO, Kulturális Fejlesztési Társaság, az Óbecsei Városi Múzeum, valamint a Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ. A projekt részeként a több mint 100 éve a föld alatt rejtőző templom maradványain végzett régészeti feltárások során számos értékes lelet és új történelmi információ került napvilágra. Ezzel kapcsolatban tartottak szakmai konferenciát. Horváth Kátai Orhidea és Mecserik Anita riportja.
14: Az UNESCO és az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt célja a zentai egykori Szent István templom maradványainak feltárása és méltó bemutatása. A projekt nem csak a múlt feltárásáról szól, hanem arról is, hogy a történelmi emlékeket korszerű módon kapcsolják össze a jelen és a jövő közösségeivel. Laskovics Kornél, Zenta község idegenforgalmi szervezetének igazgatója.
15: Ez a projekt több, mint egy régészeti ásatás, hiszen itt megpróbáljuk a múlt, a jelent és a jövőt is összekapcsolni ebben a projektben, hiszen örökségünk kulturális megőrzéséről van szó, és a föld alatt rejtőző történelmünket próbáljuk méltó módon bemutatni, illetve nem megengedni, hogy feledésbe merüljenek.
14: A régészeti feltárások során a szakemberek nem csak a templom alapjait és szerkezeti elemeit vizsgálták, hanem olyan tárgyi emlékek is előkerültek, amelyek betekintést nyújtanak az egykori zentai mindennapokba. A kutatások révén pontosabb képet kaptak a templom belső kialakításáról, padlózatáról és építészeti részleteiről is, amelyekről korábban csak hiányos leírások maradtak fenn. Tojzán Ákos, az Óbecsei Városi Múzeum igazgatója.
16: Az ásatások folyamán néhány mozgatható, illetve hogy ingóság került elő. Nem mindegyik közvetlenül kötődik magához a templomhoz, de néhány tárgy, ami a templom történetéről mesél, és néhány tárgy, ami inkább kor emlék, amik bemutatják, hogy ugyan mi volt akkoriban az emberek kezében, amikor nagyjából még ez a templom működött, illetve itt volt Zentán. Ami sokkal fontosabb, illetve ami jelentősebb a szakmai szempontból, az, hogy fényt kapott a színe például az a padlózatnak, hogyan volt épülve, hogyan álltak a falak, tehát olyan részletek, amik az egykori fényképekből, leírásokból hiányoztak.
14: A szakemberek most olyan modern megoldásokon dolgoznak, amelyek segítségével a nagy közönség is érzékelheti majd, milyen jelentős történelmi helyszín rejtőzik a városi park alatt. Szűcs Balázs, a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatója.
17: Mi is szükségesnek látjuk azt, hogy valamilyen módon meg kell ezt jelölni, hogy itt pontosan mi volt, és a legjobbnak láttuk, hogyha ugye közösen a projekt szervezőivel kitalálunk egy olyan módszert, amivel megjeleníthetjük ezt a nagy közönség számára, és akkor ez egy ilyen föld feletti emlékművet állítunk valójában ezeknek a maradványoknak.
14: A cél, hogy a zentai Szent István templom története ne csupán a múlt részeként maradjon fenn, hanem a modern technológia segítségével új formában váljon elérhetővé a látogatók számára is. A tervezett digitális és XR alapú megoldások lehetőséget teremtenek arra, hogy különösen a fiatalabb generációk is közelebb kerüljenek a város kulturális örökségéhez, és interaktív módon ismerhessék meg Zenta egykori történelmi központját.
1: Vajdasági tehetséggálát tartottak Szabadkán. Az eseményen ezúttal is a tartomány legtehetségesebb diákjait utalmazták, Vajtai Viktória riportja.
18: A Szabadkai Városháza adott otthont a 14. Vajdasági Tehetséggálának. Az ünnepség a Harmonikis Csor kórus fellépésével kezdődött, amit Varga Dávid, a gála 11 évvel ezelőtti díjazottja vezetett. A műsort követően kiosztották az idei elismeréseket is. Kapor Emma, Petőfi Sándor általános iskola tanulója.
19: Versenyekre jártunk, elismert versenyekre, amin ugye az első három helyet meg kellett szereznünk, és én például az AMV-n kaptam második helyet, ugyanitt Szabadkán, a zeneiskolában.
18: Kiváló tehetségek díjban részesült Kratofil Zsóka, az Újvidéki Egyetem technológiai karának hallgatója is, aki úgy gondolja, hogy ez egy fontos visszajelzés a munkáját illetően, és további motivációt jelent számára.
20: Az Európa Kollégium lakója, és tulajdonképpen a kollégium jelölt engem erre az elismerésre, vagy tulajdonképpen erre a díjra. Ennek oka, rengeteg kutatómunkában veszek részt, nagyon sok szakdolgozatot írtam már, illetve ezeket ugye különböző konferenciákon előadjuk, bemutatjuk a munkákat, és nagyon szeretem ezt csinálni tulajdonképpen.
18: A Vajdasági Tehetséggálát minden évben a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács rendezi meg, ahol a fiataloké a főszerep. Ezen a gálán a tudást, a tehetséget, a kitartást és a szenvedélyt ünneplik, mondták a szervezők. Denegri Ibolya, Vajdasági Tehetségsegítő Tanács elnöke.
21: Tisztelettel és megbecsüléssel ünnepeljük a Vajdasági Magyar Közösség kiemelkedő tagjait, diákokat, egyetemi hallgatókat, pedagógusokat. Azokat, akik már eddig kiemelkedtek a munkájukkal. A tehetség az egy adottság, de ahhoz, hogy valami eredményeket érjenek el, nagyon sok munkára van szükség, kitartásra, bátorításra van szükség, motivációra és kreativitásra, ahhoz, hogy fejlődni tudjanak.
18: Az idei díjazottak a sport, a tudományok és a művészetek területén nyújtott kiemelkedő teljesítményükért vehették át az elismeréseket.
1: Mezőgazdasági nyílt napot szerveztek Kispiacon az Árkád projekt keretében, amely innovatív, több szereplős megközelítéssel kínál megoldásokat a klímaváltozás okozta kihívásokra. A projektben 4 mintafarm vesz részt, 2 Magyarországon, 2 pedig Szerbiában működik. A kispiaci rendezvény középpontjában a kecske sajt állt. Az érdeklődők szakmai előadásokat hallgathattak meg a kecsketej, a kecske sajt és a borok kapcsolatáról. Emellett bemutattak egy sajtkészítéssel kapcsolatos mesekönyvet is. A program zárásaként a látogatók bejárhatták a nyílt napónak otthont adó kecskefarmot, ahol a farm termékeit is megkóstolhatták. Kulcsás Sarolta, a Zentai Kertészek Egyesületének programkoordinátora.
4: Most itt vagyunk Kenyeres Emil kecskefarmján, itt is most a sajtok kerülnek majd központi szerepbe, a sajt és a bor kapcsolatáról lesz szó. Úgyhogy itt is volt néhány szó magáról a pályázatról, majd most épp a sajt és bor kapcsolatáról egy szakmai előadás keretében bemutatásra kerül egy gyermekkönyv, aminek a címe a Sajtbolygó. Szabadkai Andrea kolléganő, a Kislépték Egyesület kolléganője írta ezt a könyvet, hiszen az volt a célja vele, hogy a gyerekek számára közelebb hozza a sajtkészítés világát, és a mai napot egy kerekasztal beszélgetés zárja, amit dr. Kovács Vilmos vezet majd.
1: A pontos idő 12 óra 21 perc, híradót hallottak.
5: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, és ez várható a folytatásban is, azaz 24 fok körül alakul majd a délutáni hőmérséklet. A változó felhőzet ellenére sok napsütésben lesz részünk a folytatásban is.
22: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
1: Friss hírek minden órában.
23: Szabadkai Magyar Rádió.
24: Társadalmi célú felhívás.
25: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
26: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
27: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
28: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
29: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
28: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
29: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
30: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
31: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
32: Társadalmi célú felhívást hallottak.
33: Reklám következik.
34: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
35: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
34: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
35: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
34: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
32: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: Május 20-án a deviza árfolyamok Szerbiában a következőképpen alakulnak. 1 euró 117 dinár 40 para, 100 forint 32 dinár 42 para, a svájci frank 128 dinár 11 para, az angol font 135 dinár 53 para, a dollár pedig 101 dinár 19 para. Ezek voltak a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Reklámot hallottak.

12 óra 41 perc van, rápillantunk a Pannoner TV műsor újságára, hogy megnézzük, mi mindennel készültek a mai napra, mi lesz látható a tévében, figyeljenek, mondom a részleteket. 16 órától fit percek, aktív hétköznapok a Pannon televízióval, majd tanuljunk szerbül, és 17 órától pedig közelkép benne a belgrádi nemzetközi autókiállítás. 17 óra 30 perctől híradó, majd közügyek hírháttérműsor, 19 óra után pedig szubjektív, és aztán pedig kalamár is, és 19 óra 30 perctől pedig Délbánát ízei, a Pannoner TV közkedvelt főzőműsora. Végül utána pedig híradó, majd jó formában egy egészségügyi magazin, utána jövő projekt 21 óra után, 21 óra 40 perctől pedig szerda esti koncert, utána pedig közügyek, hírháttérműsorunk ismétlése és híradó ismétlés lesz látható a Pannoner TV-ben.

A műsor utolsó előtti óráját zárjuk, maradjanak velünk a folytatásban is. A következő órában a Vajdasági Ifjúsági Fórum tagjai érkeznek hozzánk ide a stúdióba, hiszen elkezdődött a 23. Vajdasági Szabad Egyetem jegyértékesítése, hogy mi várható az eseményen majd, kiderül a következő órában. Valamint a hétvégén Topolyára kerül a fókusz, megrendezik a 15. Középbácskai Népművészeti Fesztivált, szervező mondja majd el a részleteket. Tartsanak velünk mindenképp, hiszen most kerek órán még hírek következnek, utána pedig folytatjuk a mozaikot.

0: Reklám következik.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.

0: Reklám következik.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Reklámot hallottak.
4: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Hamarosan Kínába utazik Alekszandár Vučić. A szerb elnök május 24-e és 28-a között tesz hivatalos látogatást Kínában. Vučić Xi Jinping elnök meghívására utazik a távol-keleti országba. Ma egyébként Kína belgrádi nagykövetével egyeztetett a szerb elnök. A hivatalos utat készítették elő, egyeztettek a programokról és a tárgyalási témákról. Idén is tömeges a 93. újvidéki nemzetközi mezőgazdasági vásár. Dél-Kelet-Európa legnagyobb agrárrendezvényén 40 ország, több mint 1200 kiállítója vesz részt. Tegnap az élelmiszerbiztonság és a minőségbiztosítás volt a fókuszban, valamint nagy figyelmet kaptak a mezőgazdasági drónok. Ma gyümölcsnapot tartanak, az export lehetőségekről és a legkorszerűbb feldolgozó technológiákról van szó. Csütörtökön a zárónapon derül ki, ki nyeri a traktort. Indul a jelentkezés a szakkör új évadára. A programot 5 évvel ezelőtt a Magyarországi Nemzeti Művelődési Intézet indította el határon innen és túl, Vajdaságban pedig a Magyar Kanizsai Felnőtt Képzők regionális hálózatának koordinálásával valósul meg. Az új évadban 30 tevékenységből választhatnak az érdeklődők, újdonság például a könyvkötés vagy a kalocsai hímzés. Jelentkezni június 14-éig lehet, a régi tagoknak a szakkör oldalán, az új jelentkezőknek a felnőtt képzők regionális hálózatánál. További információt a 063 545 293-as telefonszámon lehet kapni. Előhívott értékek természeti örökségünk címmel tartottak fotókiállítást az Óbecsei Dán emlékházban a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezésében. A pályázatra érkezett legszebb alkotásokat állították ki. Az idei felhívásra több mint 300 fotó érkezett általános és középiskolásoktól, illetve felnőttektől. A pályázat célja az volt, hogy a kulturális örökség iránt érdeklődők felfedezzék, megörökítsék és bemutassák lakóhelyük természeti értékeit.
4: Sport.
5: 22 év szünet után nyerte meg újra az angol labdarúgó Premier League-et az Arsenal, miután legfőbb ellenfele a Manchester City kedden csupán 1-1-es döntetlent ért el a Bournemouth vendégeként. Ezzel behozhatatlanná vált a hátránya. A jövő héten szombaton a budapesti Puskás Arénában Bajnokok Ligája döntőt játszó Arsenal története során 14. alkalommal nyerte meg az angol bajnokságot. A Bournemouth pontvesztésével szinte biztossá vált, hogy a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool nem csúszik le az 5. helyről, azaz a következő szezonban is a Bajnokok Ligájában lesz érdekelt.
4: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fokot mérünk, a változó felhőzet ellenére a továbbiakban is lesz napsütésben részünk. Friss hírek minden órában.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
0: 107,1 MHz.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a szabadkai nyílt klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: 23. alkalommal szervezik meg a Vajdasági Szabad Egyetemet, a Vajdasági Ifjúsági Fórum legkiemelkedőbb rendezvényét. A hagyományokhoz híven a Késhegyesi Kátai tanyán tartják július 7-e és 12-e között. Mint mindig, idén is izgalmas programokkal várják az érdeklődőket. A stúdióban köszöntöm Halász Zoltánt, a WIFO alelnökét, és Dudás Benyamint, WIFO tagot, a Szabad Egyetem szervezőit. Sziasztok!
3: Köszönjük a meghívást, sziasztok!
4: Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Hát közeleg az esemény, zajlik a jegyértékesítés, még lehet jelentkezni, ha jól tudom, de mielőtt rátérnénk az idei év részleteire, beszéljünk magáról a Szabad Egyetemről. Mi is a cél, és milyen volt a tavalyi év visszhangja?
4: Szerintem a tavalyi év visszhangja az nagyon jó volt, meglepően sok pozitívat kaptunk. A célunk viszont az, hogy a magyarság identitását megőrizzük, a nonformális oktatásba, úgymond a fiatalokat belevigyük, de ezt az egészet nem csupán csak egy ilyen unalmas táborra szeretnénk tenni, hanem szervezünk nekik ezen kívül workshopokat is, ahol el tudják mondani a saját véleményeiket, illetve este pedig bulikat, meg napközben délután rendszerint csapatjátékokat.
2: Kiknek szól elsősorban ez a rendezvény? Egyetemistáknak?
4: A 18 és 35 év közötti fiataloknak, tehát nem feltétlen muszáj egyetemistának lenni, vagy úgymond hallgatónak. Bárki jöhet, aki érez magában elég ambíciót, hogy akár egyedül, vagy barátokkal csatlakozzon ehhez a közösséghez.
2: Beszéljünk akkor a programokról. Lesznek előadások, workshopok, ahogy említetted. Kik lesznek az előadók? Milyen témák lesznek?
3: Az előadók azok igencsak széles körben fognak idén jönni. Ugyebár a Szabad Egyetemnek mindig volt egyfajta tematikája, hogy kihelyeztük a fókuszt külön valamilyen aktualitásra, vagy éppen valamilyen témakörre, mondjuk mentális egészség, viszont tavaly érkeztek olyan visszajelzések, amik azt mutatták, hogy kíváncsiak lennének más témákra is az emberek, és lehet, hogy ez csak egy szűkebb rétegnek a visszhangja, viszont úgy gondoltuk, hogy nekünk is érdemes újítani, és ha látják az emberek, hogy hozunk újdonságokat, akkor meg tudják majd mondani a véleményüket később, hogy nekik ez tetszik-e vagy sem. Így hát idén úgy döntöttünk, hogy egy kicsit szélesebb skálán mozgunk, ami az előadókat, illetve az előadások témáját illeti. Az első nap Augustini Krisztián a párkapcsolatokról fog beszélni, ugye a párkapcsolatoknak a mechanizmusáról, a szerelmes párok közötti kémiáról, és ebbe a témakörbe tartozó problémákról, amik esetleg felmerülnek egy-egy fiatal párkapcsolat során. Úgy gondoljuk, hogy ez egy érbevágó téma, és nagyon izgalmas lehet a fiúk és a lányok számára is egyaránt. A második nap pedig a hivatalos megnyitó lesz. Itt panelbeszélgetéssel, valamint, hogy honoráljuk a WIFO 30 éves fennállását, egy WIFO 30-os kerekasztallal várjuk a kedves résztvevőinket, ahol a WIFO legjelentősebb személyei, úgymond ikonjai fognak egy asztalhoz ülni, és átbeszélik az elmúlt éveknek a történéseit, és hogy a WIFO hogyan vált a Vajdasági Ifjúság egyik ikonjává.
2: Tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy születésnapi buli is lesz.
3: Természetesen, hát főleg este. Ugyebár egyébként így is született meg a szlogenünk, hogy reggel vita, este manavita, mint tudni illik a manavita a Szabad Egyetemnek az egyik sajátossága, hogy pontosan mi is ez az ital, hát ahhoz el kell jönni és meg kell kóstolni. A harmadik napon pedig Pásztor Noémi a rezilienciával kapcsolatban fog előadást tartani, valamint dr. Konstantinovics Milán a metakommunikációról fog beszélni. A pénteki napon Dupák Evelin az ifjúság megsegítésével kapcsolatban fog beszélni, hogy a fiataloknak milyen fontos proaktív szerepet vállalni a közösségben, illetve hogyan tudják kamatoztatni ezt egy olyan szűk közösségben, egy olyan szűk fiatalságban, mint amilyen a Vajdasági Magyar Ifjúság is, tehát mindenki ismer mindenkit, és hogyan tudjuk ezeket a kapcsolatokat szorosabbá fűzni. valamint Rakoncai Gábor a kudarcokról és a motivációról fog beszélni egy előadás keretein belül. Ugyebár Rakoncairól tudnélik, hogy hatalmas kihívásokat teljesített az élete során. Konkrétan most nem szeretnék kitérni semmire, nem lőném le a poént az előadásokról. Én azt gondolom, hogy érdemes rácsekkolni az interneten. A szombati napon pedig egy kicsit hát a tudománytól, valamint a mentális egészségtől jóval eltérőbb témát, viszont egy aktuális témát, nagyon aktuális témát hozunk. Vízi Noémi fog a fast fashionről és a fogyasztói társadalom tulajdonságairól beszélni. Ugyebár manapság trendivé vált az, hogy megjött az ösztöndíj, beugrunk a Shopee-ba, itt Szabadkán, beugrunk a H&M-be, az Zarába, és megvesszük a ruhákat. Mindezt méregdrága áron tesszük, és olyan termékekért fizetünk, amik folyamatosan gyártósoron jönnek. Én is nem is gondolunk bele abba, hogy mennyire ártunk ezzel a környezetnek. A fast fashion tulajdonságairól tehát Vízi Noémi fog majd beszélni. Valamint utolsó előadásként a 21. Szabad Egyetemnek a fő témáját, vagy 21. Szabad Egyetemnek a fő témáját hozzuk el. Beke Otto fog a mesterséges intelligenciáról beszélni. Ezt viszont nem egy ilyen tudományos köntösben kell elképzelni, hanem egy sokkal megfoghatóbb, sokkal fiatalbarátabb fülekre találó narratívaként. Beke Otto itt arról fog beszélni a Legyünk Macskák című előadásának a keretein belül, hogy a mesterséges intelligencia és ez a digitális világ milyen kihatással van a mi agyunk funkcióira, hogy észre sem vesszük, viszont a mesterséges intelligencia folyamatosan elszipolyozza az embernek a kreativitását, különösen a fiatalokét, elszipolyozza tőlünk azokat a probléma megoldó készségeket, amik egyébként gyerekkorban nálunk még kifejlődtek, és ha erre nem figyelünk, akkor itt olyan korhadások jöhetnek létre, amik tudományosan bizonyítottak, és bizonyos esetekben akár már vissza sem fordíthatóak. Egyébként lesznek még itt esti programaink, latin bulival várjuk a kedves résztvevőket, ahol DJ Electro fog fellépni, Dave Pavlót is elhívtuk, aki pedig Balkán partit fog nekünk tartani. A két zenei stílus ritmusban és hangzásban hasonló, én úgy gondolom, hogy nagyon izgalmas estékre számíthatunk. Továbbá lesz még itt 2016-os buli, és tavaly nagyot szólt a Hungaritmus, ami egy táncház volt, így erre idén is számíthatnak a résztvevők.
2: Hát sok-sok program lesz, és az elmondottak alapján az előadások is nagyon izgalmasan hangzanak, az esti programok mellett természetesen. Lesznek-e újdonságok?
4: Igazából a workshopok tekintetében amúgy már Zoli célzott előzőleg arra, hogy a viszont válaszok. Na most ezek a viszont válaszok, ezek nálunk úgy működnek, hogy minden évben van egy kiértékelő kérdőív, ahol a résztvevők, tehát a szabad egyetemisták, akik bérlettel érkeznek, azok kapnak egy kiértékelő kérdőívet, és ők ezt ki tudják tölteni teljesen anonim módon, hogy mit szeretnének, milyen újdonságot, és a workshopok tekintetében kicsit alakítottunk azon, visszahozzuk ezt a sportos workshopot, amelyet Makai Attila fog tartani, valamint lesz egy ilyen külön kommunikációs workshop, ami az asszertív kommunikációról fog szólni részben, ez egy ilyen kb. Fele, de Jungwirth Erika fog érte felelni. Ő tavaly Barcelonában volt egy úgymond egy ilyen továbbképzésen, és szerintem Erika egy nagyon jó szakember, úgyhogy bízok benne, hogy ezek az újítások tekintetében meg lesznek elégedve a szabad egyetemisták a workshopokkal. Meg van még kettő workshop, ami természetesen most még nem szeretnék lelőni. Majd aki követi a Vifónak az Insta oldalát és a Facebookon, a Szabad Egyetemes oldalt, az majd látni fogja.
2: 5 nap nem az unatkozásról fog szólni. Beszéljünk arról is, hogy hogyan lehet jelentkezni, kik tudnak jelentkezni, hányan, meddig.
3: Idén a jelentkezést egy kicsit megreformáltuk. A tavalyi Google Formos formátumot felváltotta a saját kezüleg elkészített oldalunk. Így a Szabad Egyetem Facebook oldalán keresztül megtalálható linken, ahol a regisztrációs posztot láthatjuk, ott a linkre kattintva lehet kitölteni a kérdőívet, és ez alapján felkerülünk egy várólistára, ami hogyha elfogadásra kerül, akkor pedig bekerülünk a szabad egyetemisták közé, és innentől kezdve pedig egy általunk kiválasztott jegyértékesítő fog bennünket felkeresni. A rendszert igyekeztünk arra képíteni, hogy ez minél automatikusabb legyen. Ami a bérleteket illeti, már csak teljes áru jegyeink maradtak, és az is nagyon limitált számban, így érdemes rájuk minél hamarabb lecsapni, ez pedig 70 euróba kerül.
2: Értem, és arról is beszélni, említetted, hogy kevés a hely már, akkor azok is el tudnak akár menni az eseményre, akik lehet, hogy nem a teljes tábor fesztivál alatt szeretnének, szabad egyetem alatt szeretnének ott lenni, de akár csak egy-két eseményre vagy előadásra kíváncsiak és el szeretnének menni ezeket megnézni, erre van lehetőség?
3: Természetesen.
2: Napi jegy például.
3: Persze, természetesen. Napi jegyet ugyan nem biztosítunk, mert az zavarná a workshopokat, illetve a csapatjátékokat, amik szintén vannak a Szabad Egyetemen, és azok kizárólag a szabad egyetemistákra vonatkoznak, akik teljes bérlettel rendelkeznek. Viszont előadás jegyeket és esti jegyeket biztosítunk. Az előadás jegyek ára 1000 dinár, korlátlan számban bárki bejöhet. A jegy ár ellenében, illetve ugyanez vonatkozik az esti jegyekre is, aminek az ára pedig 800 dinár.
2: Akkor érdemes lecsapni a még maradt heti jegyekre, illetve hát a napi érdekességekre is azért meg kell néznie a közösségi médiában, mint említettétek a programokat, és akit érdekel, az mindenképp hát látogassa meg a rendezvényt. Így a beszélgetés végén mondjuk el még egyszer, hogy hol és mikor lesz.
3: Kishegyes Kátaitanya július 7-től 12-ig.
2: Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, és hogy itt voltatok velem a stúdióban. Sikeres szabad egyetemezést kívánok mindenkinek, jó hangulatot.
3: Köszönjük szépen.
4: Köszönjük, és várjuk a jelentkezőket.

0: ajánló következik.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a Szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikusz tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradanovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. Megismétlem még egyszer a telefonszámot. 069 55 80 847. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen!

0: A népművészet, a hagyományok és a közösségi élmények kerülnek a középpontba Topolyán a hétvégén. Május 22-e és 24-e között rendezik meg a 15. Középbácskai Népművészeti Fesztivált, amely sok-sok érdekes programmal várja az érdeklődőket. A részletekről most telefonon kapcsolom Kis Imre Szerda Annát, a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ elnökét. Köszöntöm a műsorban!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit!
0: 3 napra sok-sok program várja az érdeklődőket a fesztiválon. Mit jelent ez a rendezvény Topolya és a közösség számára? Mi a célja a rendezvénynek?
1: A Középbácskai Népművészeti Fesztiválnak az a célja, hogy közelebb vigye a népművészetet a topolyai lakossághoz, tehát a gyerekekhez, a fölnőttekhez, idősebbekhez egyaránt, de nem csak topolyaiakat vonz, hanem környékbelieket is természetesen, hiszen a résztvevők között, a föllépők között is lesznek majd környékbeliek is. 3 nap alatt különböző helyszíneken nagyon sok program fog megvalósulni. Kezdem azzal, hogy pénteken, május 22-én a Tájházban mesterségek udvara nyílik, itt kézműves foglalkozásra kerül sor az alsós tanulók számára, méghozzá kosárfonással fognak majd megismerkedni. Ez 11 órakor kezdődik, délben pedig a Budapesti Bahorka Társulat Titokzatos Balaton című mesekoncertjét tekinthetik meg. És a koncert után újra a kosárfonással ismerkedik meg majd egy másik csapat. Tehát szintén alsós tanulókat várunk ezekre a foglalkozásokra. Este a Művelődési Ház színház termében kerül sor a Művészetek vonzásában című műsorunkra, ez 7:30 kezdődik majd. Itt az Aurora Társulat Kései Sirató című pódiumjátékát láthatja majd a közönség, valamint 3 éjjel, 3 nap címmel díjazott énekcsoportok, énekesek, hangszeresek,

0: táncos szólisták és versmondók előadása lesz majd látható. Szombaton 11 órakor a Tájházban nyílik majd meg a kiállítása a Szivárvány Kuckó szakkörnek, tehát képzőművészeti szakkör alkotásai tekinthetik majd meg az érdeklődők, és itt egyben képzőművészeti workshopot is tartanak majd a csoportvezetők. Ide elsősorban az óvodás korosztályt várjuk. 17 órakor pedig a múzeumban nyílik kiállítás. Itt a Tulipán kézi munkacsoport népi hímzéseit tekinthetik meg az érdeklődők, valamint a szakkör gyertya és horgolás alkotásai lesznek kiállítva. Itt Dudás Kata fog majd közreműködni a kiállítás megnyitón, és ezeket az alkotásokat nem csak szombaton este lehet megtekinteni, hanem vasárnap 10 órától 1 óráig is megtekinthető a kiállítás. Este a Tájházba invitáljuk a közönséget. 19 órakor kezdődik a Magyarországi Zagyva Banda népzenei együttes koncertje, majd ők tartják a táncházat is a Kodályházban 21 órától. Várunk mindenkit sok szeretettel, hiszen táncoktatás is lesz majd a táncházba, tehát azok, akik nem tudnak táncolni, ők is fölállhatnak majd táncolni, és megtanulhatnak néhány lépést. Vasárnap, amint említettem, a múzeumban a kézimunka kiállítás lesz megtekinthető, valamint a Csáky Lajos Általános Iskolában 7:30-kor tartjuk a Bácska Szívében elnevezésű néptáncgálát, ahol vendégegyütteseink is lesznek. Soroksárról, Magyarországról érkezik a Toppantó Tánc Együttes, valamint Óbecséről a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörből két táncegyüttes is érkezik majd erre a műsorra. A műsor után pedig ugyanúgy a Kodályházban táncházzal folytatjuk majd a mulatságot.
1: Elmondhatjuk, hogy számos program várja akkor az érdeklődőket, táncház, kiállítás, és a gyerekeknek még különböző workshopok is lesznek. Több helyszínen zajlanak a programok, és kijelenthető, hogy a hangulat az biztos vagyok benne, hogy biztosított. Mekkora látogatottságra számítanak, illetve hol tudnak további információkat az érdeklődők kapni, akik esetleg el szeretnének jutni a különböző programokra is, hogy akkor erről tudjanak tájékozódni?
0: Hát nagy látogatottságra számítunk, ugyanis a visszajelzések alapján a Tájházba körülbelül 200 gyerek fog érkezni a pénteki nap folyamán. A Művelődési Ház színház szerme is általában megszokott telni, tehát teltházas előadásaink szoktak lenni, ugyanúgy a vasárnapi néptáncgálára is. Én bízom benne, hogy a Zagyva Banda olyan név már a Vajdaságban, hogy ide is a környékről eljönnek majd a népzeneket belők, az érdeklődők, tehát a táncházasok, és utána a táncházban tudjuk folytatni a mulatságot. A Közép-Bácskai Népművészeti Fesztivál oldalán is találhatnak információkat, valamint a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ Facebook oldalán is találhatnak információkat a rendezvényekről. Minden rendezvénynek, minden eseménynek külön esemény leírása van, úgyhogy ajánlom az érdeklődőknek, hogy bátran böngészik ezeket az oldalakat, vagy a 069 24 64 679-es telefonszámon is érdeklődhetnek. A rendezvényeink ingyenesek, hiszen támogatóink vannak, a Közép-Bácskai Népművészeti Fesztivál, a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt regionális rendezvénye, ezen kívül a Nemzeti Kulturális Alap, Topolya Község Önkormányzata, Tartományi Oktatási Titkárság, valamint a Csúri Sándor Alap is támogatja a rendezvényünket.
1: Nagyon szépen köszönöm az információkat Kis Imre Szerda Annának, a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ elnökének. Én kívánok nagyon jó hangulatot erre a három napra is, sok érdeklődőt és nagyon-nagyon jó táncházakat is.
0: Köszönjük szépen, várjuk az érdeklődőket!

A mozaik végéhez értünk, de mielőtt még elbúcsúztatnánk a műsort, nyereményjátékunk szerencsés nyertesét is kihirdetem. A Szabadkai Népszínház Magyar Társulata jóvoltából egy páros belépőjegyet nyerhetett az a hallgató, aki SMS-ben vagy Viberen a feltett kérdésre válaszolt. Nagyon sok üzenet érkezett, köszönjük szépen, és most egy online sorsoló appot használok a nyertes kihúzásában. Egy kattintás, és már is forog a szerencsekerék, a nyertes pedig nem más, mint egy kis türelmet. Mezei Verona Kelebiáról gratulálok, a kollégáink felveszik majd önnel a kapcsolatot. Aki nem nyert, az most ne csüggedjen, lesz még alkalom, készülünk még meglepetésekkel. 13 óra 50 a pontos idő, a műsor folytatásában friss hírekkel érkezik Orosz Ildikó, majd beszéljünk róla rovatunkból, megismerhetik Rácz Katalin Gizella nővért, a nagybecskereki Szatmári Karolina Leány Kollégium alapítóját, aki nemrégiben átvehette a Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést. 15 és 16 óra között a napindító kiemelt témáit ismételjük. Szó volt délelőtt az egészségügyi szűrésekről, amelyeket Zomborban, a környéki falvakban tartanak egy IPAP program keretében, valamint a stúdió vendége volt Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere, ugyanis Szabadkán jövőre is ingyenesek lesznek a tankönyvek az általános iskolásoknak, valamint aktuális, infrastruktúrális témák is szóba kerültek a műsorban. Ha lemaradtak volna ezekről a beszélgetésekről, akkor 15 és 16 óra között ezt depótolhatják. 16 órakor híradó, majd a körhintába érkezik Vágó Kriszta. Én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Délelőtt Farkas Ervin adásvezető technikus volt itt önökkel, a folytatásban pedig Sóti Tamás biztosítja a műsor gördülékeny menetét. A Mozaik szerkesztő műsorvezetője jó magam, Csernai Panna voltam. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok mindenkinek!

0: Reklám következik.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.
5: Retro zenefüleinknek.
4: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
6: A 80-as évek
5: a 107,1 MHz-en.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
5: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Xi Jinping és Vladimir Putin több területen is megállapodott a két ország együttműködésében, egyebek mellett a mesterséges intelligencia terén és a földgázszállítással kapcsolatban is. Az orosz elnök azt mondta, országa készen áll rá, hogy folyamatosan energiát biztosítson Kína számára. Vladimir Putyint több minisztere, valamint a Rosszatom és a Gazprom vezetője is elkísérte Kínába. A tervek szerint évente 50 milliárd köbméter orosz gázt szállítanának a Jamal-félszigetről Észak-Kínába. Hamarosan Kínába utazik Alekszandr Vucic. A szerb elnök május 24-e és 28-a között tesz hivatalos látogatást Kínában. Vucic Xi Jinping elnök meghívására utazik a távol-keleti országba. Ma egyébként Kína belgrádi nagykövetével egyeztetett a szerb elnök. A hivatalos utat készítették elő, egyeztettek a programokról és a tárgyalási témákról. Egészségesen született, és jól van az a kisfiú, aki azért fogant mesterséges megtermékenyítéssel, hogy még embrió korában kiszűrhessék az orvosok a családban öröklődő gerincvelő eredetű izomsorvadás betegséget. A vizsgálatot a Semmelweis Egyetemen végezték el elsőként Magyarországon. Az egyetem közlése szerint a már megtermékenyített petesejtnél még a beültetés előtt megvizsgálták a preembriókat. Ezzel az eljárással sikerült elkerülni az SMA tovább örökítését. A beavatkozással egyebek között olyan súlyos betegségeket lehet még azonosítani, mint a cisztás fibrózis, a Huntington-kór, a Turner-szindróma vagy a veleszületett szivárványhártya hiány. Idén is tömeges a 93. újvidéki nemzetközi mezőgazdasági vásár. Dél-Kelet-Európa legnagyobb agrárrendezvényén 40 ország, több mint 1200 kiállítója vesz részt. Tegnap az élelmiszerbiztonság és a minőségbiztosítás volt fókuszban, valamint nagy figyelmet kaptak a mezőgazdasági drónok. Ma gyümölcsnapot tartanak, az export lehetőségekről és a legkorszerűbb feldolgozó technológiákról van szó. Csütörtökön, a zárónapon derül ki, kinyeri a traktort. A Szakkör címmel nyílt kiállítás Szabadkán a Népkörben. A tárlat a kézműves hagyományok és a közösségi alkotás eredményeit mutatja be. Az esemény a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával valósult meg, és az elmúlt időszakban a szakkörön készült munkákat lehet megtekinteni. A kiállításon többféle kézműves technikákkal készült alkotás látható, a hímzésektől kezdve a különböző dísztárgyakon át egészen a kreatív, egyedi megoldásokig. A résztvevők a foglalkozások során sajátították el és gyakorolták a szóban forgó technikákat, miközben a közösség részévé váltak.
2: Időjárás.
3: -24 fokot mérünk jelenleg Szabadkán és környékén, a folytatásban is a változó felhőzet ellenére sok napsütésben lehet részünk.
1: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
0: és a Régió Rádió hullámhosszán.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Amúzsján szolgáló Rácz Katalin Gizella nővér, a nagybecskereki Szatmári Karolina Leány Kollégium alapítója nemrégiben átvehette a Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést. Az elismerést Sulyog Tamás, Magyarország köztársasági elnöke adományozta számára, a délvidéki magyar örökség megőrzése érdekében tett áldozatos munkájáért, a magyar közösségek fennmaradását szolgáló önzetlen tevékenységért, valamint a több évtizedes elhivatott leánynevelő munkájának megbecsüléseként. Gizella nővérrel Pető Attila beszélgetett hivatásról, közösségépítésről és a fiatalok támogatásáról.
2: Gizella nővér, mindenekelőtt gratulálok ehhez az elismeréshez. Hogyan fogadta ezt a kitüntetést? Mit jelent az ön számára?
3: Hát köszönöm szépen a kérdést. Azt szeretném mondani, hogy engem nagyon meglepett, mert most már aránylag nem vagyok aktív, és mikor fölhívtak, hogy ilyen kitüntetésbe fogok részesülni, nagyon meglepődtem, de egyben meg is örültem. Természetesen számomra ez egy szép gesztus, egy szép jel arról, hogy elismerik azt a munkát, amit végeztem.
2: Ahhoz, hogy a nézők is megismerjék az ön munkásságát, szeretném, ha visszatérnénk a kezdetekhez. 1954-ben született Nagy Kikindán. Hogyan emlékszik vissza a gyermekkorára?
3: Hát igen, Nagy Kikindán születtem 54-ben. Heten vagyunk testvérek. Az édesapám Rácz István, édesanyám Bilka Piroska volt. Én voltam a legkisebb gyermek a családban, és azt remélték, hogy én leszek a gondviselőjük. Persze, hogy én más útra kacsingattam akkoriban, és hát ők nekik ez nagyon nehéz volt elfogadni, de végül is belátták, hogy egy kívánságom volt, hogy tanítónő lehessek, és mikor megismertem a nővéreket, akkor rájöttem arra, hogy milyen szép volna és jó volna, ha nővér lennék, tanítónéni is lehetnék, és az embereket Isten és ember szeretetre tanítanám. Ez volt az első gondolatom, mikor ezzel a kérdéssel, ezzel szembesültem, és hát persze a szüleimnek más terve volt, és egy kis időbe került, amíg ezt meg tudtam valósítani. A szülőknek az volt a kívánságuk, hogy fejezzek be valami középiskolát, amit meg is tettem, közgazdasági technikumot végeztem, nagyon szerettem volna óvóképzőbe menni, de sajnos nem mehettem, mert a kommunista világban nem volt szabad templomba járni, és akkor jobbnak találtuk, hogy egy más valami hivatást keressek, ahol szabadabban tudok mozogni, de az mellett tudtam gyakorolni a másik részt is. Tehát mikor befejeztem az iskolát, elhatároztam, hogy nővér leszek, szüleim, ha nehéz szívvel is, de beleegyeztek, és elengedtek, hogy elmenjek. Mikor elmentem, sajnos nem mondhatom, hogy messzire mentem, de örömmel is mondhatom ezt, tehát ott maradtam Kikindán, segíthettem nekik is, de csak egy ideig, mert később, a középiskola után én Zágrába kerültem, a hitoktatói, teológiai hitoktatói iskolára mentem, és természetesen akkor már el kellett hagyjam Kikindát, de annak örülök, hogy a sikerült befejeznem, és mikor onnan visszatértem, akkor már elkezdhettem kicsit besegíteni a hitoktatásba Margit nővér mellett, aki hitoktatón volt is egyben, ő sokat segített, kicsit útraigazított, és akkor hát gyakorolhattam azt, amire szerettem volna, vagyis amire kedvem volt.
2: Mi volt az a történés, ami pontosan felébresztette önben a vágyat, hogy nővér legyen? Vissza tud emlékezni?
3: Igen, vissza tudok emlékezni, hogy ne, nagyon egyszerű, mert akkoriban Bánátnak nem volt püspöke. Belgrádból jött a belgrádi érsek Bukátko érsek úr, és 10 évenként volt bérmálás. Tehát akkor most képzeljük el, 10 év alatt mennyi gyerek gyűlt össze, mi 400-an bérmálkoztunk. 2 órakor kezdődött a szertartás, és este 7-ig tartott. És ekkor Margit nővér kért minket nagyobbakat, hogy segítsünk neki kiírni a bizonyítványokat, meg hát egy kicsit foglalkoztunk a kisebbekkel is, és akkor, hát akkor láttam én azt, hogy mit jelent egy nővérnek a munkája. Most ha őtől az ő példáját veszem, ő reggel fölment a hittanterembe, és jóformán délbe lejött kicsit ebédelni, és újra ment tovább. Kikindán a gyerekek, vagyis a kikindai hívek messze laknak. Az iskolából jöttünk, akkor nekünk egy óra hossza kellett körülbelül, hogy hazamenjünk, és most hittanra még vissza kellett jönni egy óra hossza, még ismét hazamenni, az egy gyereknek már sok. És akkor ezért ő azt mondta, hogy nem baj, menjünk mi oda, iskola után nem mentünk haza, hanem elmentünk a plébániára, és a nővérek olyan áldozatot hoztak értünk, hogy ne halljunk éhen, mindig kaptunk egy darab zsíros kenyeret, lekváros kenyeret, hát amíg volt a nővéreknek, néha 10 egész kenyeret is hoztak, és mi ebben segítettünk a nővéreknek azt előkészíteni, kicsiknek odaadni, etettük őket, törődtünk velük, játszottunk velük, míg a sorra kerültek a hittanórára. Tehát ez én nekem nagyon tetszett, és úgy gondolom, hogy ez egy lökés volt arra, hogy igenis láttam, hogy mennyire szüksége van egy segítőre, vagy több segítőre is, és hát akkor én elhatároztam, hogy én igenis nővér leszek.
2: Zágrában teológiát tanult, tudtommal Bécsben és Münchenben is folytatta a tanulmányait.
3: Igen, utána, amikor én ezt befejeztem, akkor utána 2 évig tanítottam kikindán, besegítettem Margit nővér mellett, a hitoktatásban kicsiket tanítottam, és utána, mielőtt még akkor nem voltam nővér. Mielőtt nővér lettem, arra volt szükséges, hogy Bécsbe menjek német nyelvet tanulni, és onnan pedig elmentem Münchenbe a noviciátus évet, vagyis az előkészületi nővér évet, azt le kellett, ahogy szokták mondani, a katonaságra is le kellett vasalni, ami nem vasalás volt, hanem egy nagyon, de nagyon szép lelki időszak. Testileg, lelkileg rákészültem arra, hogy nővér leszek. Én ott nagyon szerettem, és nagyon jó volt. 9 voltunk együtt, akik készültünk erre a hivatásra. Novicoknak hívnak, ezt a időszakot noviciátusnak hívják. Itt voltam én egyedüli magyar, volt 2 osztrák és 6 bajor származású nővértársam, akik időközben természetesen nővérek lettünk. És hát én nekem ott nagyon jó dolgom volt, és szép volt. Igaz, hogy a nyelv elejében gondot okozott, de később ez megoldódott, más nyelvet nem hallottam, csak németet. Akartam, nem akartam, meg kellett tanulni. És én ennek nagyon örültem, most utólag is, azt mondom, hogy nagyon jó. Igaz, hogy a nővérek fölcsillantották előttem a lehetőséget, hogy ott maradjak, mert Svédországban volt a nővéreknek óvodájuk, iskolájuk, és ott rengeteg külföldi ausländerek voltak, Horvátországból, Szerbiából, Magyarországról, és nagyon nehéz volt a gyerekekkel kommunikálni, és a szülőkkel is, amikor kikerültek. Idővel persze az is megoldódott. És akkor ők azt gondolták, milyen jó volna, magyarul, szerbül tudok, németet már azt is tudok, milyen jó volna kicsit még svédet hozzátanulni, és akkor jó, könnyebb volna. Hát akkor én úgy kicsit elgondolkoztam, igaz, hogy szebb volna, könnyebb volna, volnának hát modern lehetőségeim, de azt tudtam, hogy bánát nagyon szegény, és hogy engem itthon nagyon várnak. És akkor megköszöntem, hogy rám gondoltak, de azt mondtam nekik, hogy ha nem haragszanak, meg ha haragszanak is, én hazamegyek. Hát akkor belátták azt, hogy itthon itt nagyon nagy szükség van rám, és későbbi időben, mikor a kollégium már létrejött, ők voltak azok, akik támogattak, segítettek anyagilag, hogy fönn tudtam a kollégiumot tartani.
2: Szíve tehát hazahúzta.
3: Igen.
2: Mikor került Nagybecskerekre?
3: Mikor hazajöttem Németországból, azonnal hívtak a környező falvakba, közben már akkor kaptunk püspököt, Jung Tamás személyében, és ő azt mondta nekem, nővér, bárhova hívják, soha ne mondjon nemet. És volt olyan év, mikor bérmálás volt, hogy 10 faluba is tanítottam, de soha nem maradtam ott, mindig reggel elmentem otthonról, és visszatértem Kikindára. 96-ig tanítottam Csókán, Padén, Szajánban, Majdán, Rábé, Feketetó, Monostor, Törökkanizsa, Szanád, tehát a környéken mindenütt tanítottam, és akkor, mikor láttam, hogy mennyire szegények a mi magyarjaink, többször úgy beszélgettem velük, hogy milyen szegények. Hát igaz, hogy már a háború kezdődött a volt Jugoszlávia szétesése, az a nagy infláció, az üzletek üresek, a pénzek romlottak, tehát mától hónapig 100-200% infláció, ezt a szülők nem bírták, ezt az ugrálást. Ennivalójuk talán volt, de pénz, hogy valahova fizessenek a gyerekeknek, csak a nagyon gazdagok tehették meg. És akkor szegények otthon maradtak, akármilyen okosak voltak. Nagy becsekereken lévő nővéreink nem félelemből, hanem más okok miatt elhagyták a házat, elmentek Magyarországra, én pedig Kikindáról rendeztem a házat itt Nagybecskereken. Fölutaztam Budapestre, és mondta, hogy valamit csinálnunk kell. Vagy eladjuk a házat, vagy nyitunk egy Leán kollégiumot, mert a háború előtt nekünk ott nagy iskolánk volt Nagybecskereken, kollégium iskola, amit a háború után persze, hogy elvettek tőlünk. És mondtam, miért ne? Mi iskolanővérek vagyunk, hát foglalkozhatnánk a leány ifjúsággal. És akkor erre föl a tartományi főnöknőm, Józsefina nővér, ennyit mondott, hogy te ezt elvállalod. Hát egy kicsit meghökkentem, mert nem voltam erre rákészülve, gondoltam, hogy hát majd elfogadják az ötletemet, kapok valakit, aki csinálja, én majd segítek neki. És közben hát azt mondta, hogy én Magyarországról nem tudnak senkit adni. Ha tudnám, ha merem, nyugodtan fogjak hozzá. Amennyiben nem sikerül, nem fog senki szemrehányást tenni, nyugodt lehetek, hogy próbálkozzak. Hát akkor azt mondtam, Isten segítségével, hát kezdjük. És akkor 96-ban jöttünk mi Margit nővérrel, aki időközben már idősebb lett, beteges lett, már nem bírt a kórusra fölmenni, de szellemileg nagyon friss és nagyon okos nővér volt, és nagyon sokat tudott nekem segíteni. Amikor mi jöttünk, és én látván még padén volt három nagyon szegény kislány, akikhez elmentem a szülőkhöz, és kértem őket, hogy adják ide a kislányokat, befejezték a 8. osztályt, én elviszem magammal őket, iskolába fognak járni, nem kell, hogy fizessenek érte semmit, én mindent megoldok, csak adják, hogy a gyerekek tovább tanulhassanak. Ezek voltak az első három kollégista. Tehát 96-ban mi augusztus 26-án jöttünk ide, elsőim már három lányunk volt, aki a gimnáziumba ment. Alig rá 2-3 hétre rájöttek a diáksegélyzőből Váradi Józsi bácsi, és megkérdezte, hogy nem tudnák-e olyan nénikéket, akik befogadnának ilyen szegényebb sorsú lányokat, akik szeretnének egyetemre, főiskolára menni ott Nagybecskereken, de nincs pénzük, hogy lakást fizessenek, segítenének bevásárolni, takarítani. És hát akkor én úgy elnevettem magamat, és azt mondtam, mi befogadjuk őket. És októberben még 10 lányunk lett, tehát mindjárt az első évben 13 növendékünk volt. Első évben 13 volt, utána 24, harmadik évben már 35, végül is már annyira nőttünk, hogy már nem fértünk el, már nem volt hol építenünk, és ekkor a Sztolyán atya időközben, hát találkoztunk, fiúszülők is jöttek, hogy miért nem a fiúkkal is foglalkozunk, hogy a fiúk is épp olyan gyerekek, mint a lányok. Mi ezt nagyon jó tudtuk, még nagyon szerettünk volna segíteni, ezért szóltunk a szalézi atyáknak, hogy hát próbálják ők, hogy vállalják a fiúkat, mi pedig a lányokkal fogunk foglalkozni. Ők akkor a magyar tartomány, meg a magyar állam segítségével nagyon sok segélyt kaptak, és fölépítették ezt a nagyon szép kollégiumot. Mikor kész lett a kollégium, sokkal több lány volt, mint fiú. És akkor én kértem, hogy nem lehetne azt, hogy adjon egy pár szobát nekünk, hogy kihozzuk a lányokat. Mi meg fogunk mindent tenni, hogy minél minimálisra tartózkodjanak itt kint, de nem tudtuk ott altatni őket. És akkor kaptunk 3 szobát, 5-5 ágyal, és akkor 15 lány kint aludt. Mi akkor nem kaptunk állami, még mai napig se, a szerb államtól nem kapunk semmit, és nem is kaptunk semmit, hanem mindent pályázatokból és adományokból tartottuk föl. Elejbe 3-4 évig a gyerekek nem fizettek semmit, mert olyan infláció volt, hogy nem is volt értéke a pénznek, hanem inkább a szülőkkel azt beszéltük meg, hogy próbáljanak élelmet, krumplit, húst, tartottak jószágokat, úgyhogy a gyerekek nem éheztek. Én meg a pénzről gondoskodtam, most itt nagyon jó volt, visszamehettem Németországba, kérhettem, és akkor az én volt novic társaim, akikkel nővér lettem, az iskolába gyűjtöttek, és ebből a pénzből tudtam én néniket fölvenni, akik segítettek a kollégiumba, takarítottak, főztek a lányoknak, és hát utána nekem ez meg a rezsit. Hát fűteni kellett ennyi gyerekre. És akkor ebből sikerült így ezt megtartanunk. Egész 2010-ig, 2010-ben nagyon sokszor jöttek a pályázatokon keresztül, mert egy pályázatot nyertünk, akkor utána jöttek sokszor ellenőrizni, és akkor valaki fölterjesztett bennünket, hogy mégis kaphatnánk-e rendszeres támogatást, és 2010 óta kapunk a magyar államtól rendszeres támogatást. De addigra én már nem voltam ott. Én már akkor kijöttem Múzsgyára, azért, mert 2010-ben a gyerekek, a Sztolyán atyáiknál nagyon sok fiú jelentkező volt, megtöltötték a fiú kollégiumot, még akkor nem építettek ők hozzá, és akkor hát érthető is, hogy kinek, kit küldtek el a lányokat. És most nekem ott volt 15 lány, aki kint lakott, de én ott bent nem tudtam elhelyezni. Mentem én, kerestem lakásokat, még minden, de olyan sokba kerültek a lakások, hogy nem tudtuk volna kifizetni, hanem akkor mi itt Múzsján béreltünk egy privát házat, és akkor hát ki legyen az áldozat, mi Margit nővér már idősebb volt, beteges volt, és akkor kaptam egy fiatalabb nővért, aki bent maradt Becskereken, a Cáradusanába, és én pedig a 15 lányjal kijöttem, mert azt mondták nekik, hogy a negyedikesek menjenek, keressenek lakást, csak egy évig kell, hogy fizessék a lakást. És köztük volt egy pár olyan nagyon szegény lány, aki nem, a szülők mondták, hogy a apa kell hagyja az iskolát, és én ezt nem akartam, és akkor én kijöttem velük Múzsgyára, egy privát házba laktunk, egy vécére voltunk 14-en. Az nagyon nehéz volt, és láttam én, hogy ez nem megy így. És egy alkalommal volt egy ellenőrzés, és akkor kérték, hogy szeretnék látni, hogy hol vagyok én. Hát, mikor kijöttek, akkor nem volt az csúnya, az tiszta volt, rendben volt, de össze voltunk szorulva, mint a heringek. Nekem nem is volt saját szobám. Én a konyhába aludtam itt sarokba, mert hát egyszerűen nem volt hol ennyien. És akkor azt mondták, hogy valami módon keresünk valami más lehetőséget, segíteni fognak, és akkor a nővérem is mondta, hogy ő is segít, eladták a gyümölcsösüket, és akkor vettük ezt a házat, és ez a ház most már a miénk, és akkor a lányok nagyon boldogok voltak, közelebb volt a buszállomás, még itt voltak a központba, utána már otthon lett ez. Egész 2020-ig itt kinti ebben a házban is voltak lányok, 10-en ebben a szobában, ahol most vagyunk, itt 6-3 emeletes ágy volt, itt volt 2, és ott volt még egy, és a másik szobában pedig 2, tehát 10 lány mindig kint volt velünk, és hát ők nem is nagyon akartak bemenni. Ők nagyon boldogok voltak itt, jól érezték magukat, annyit, hogy délbe bementek ebédelni, mert nekünk nem volt olyan lehetőségünk, hogy itt főzhessünk, de reggeli vacsoráról gondoskodtunk. Tehát így kerültünk ide Múzsjára, és hát most azóta végül is hát ide kerültünk teljesen, mert a Cáradusan a házunkat, hogy időközben mi beadtuk a kérvényt a visszaszármaztatás jogán, és a volt egészségügyi szakközépiskola itt Nagybecskereken úgy leélte a volt épületünket, 50 év alatt nem csináltak semmit, hogy jobbnak látták, hogy építenek egy újat, és a régit visszaadják nekünk. Nem csodálom, hogy sokáig eltartott a javítása, mert tényleg nagyon, de nagyon rossz állapotban volt. És mikor az elkészült, akkor innen is, és a Cáradusanából is a lányok bekerültek ebbe az új épületbe. Hát azóta fogynak a gyerekek, mert hát kevesebb gyerek van a családban, nagyon sok szülő kimegy külföldre, úgyhogy jelenleg csak 30 lányunk van.
2: 30 év telt el, tehát azóta, hogyan ide került Nagybecskerekre. Hogyan telnek most a mindennapjai?
3: Hát azóta most már kicsit megváltozott. Más telek fújnak. Amikor a lányokat elvitték innen Múzsjáról, hát érthető is, én örültem, egyik szemem sírt, a másik nevetett. Tudtam, hogy ők most elmennek, és jobb lesz nekik ott, nem kell utazgassanak. a jelenlegi mostan is, akkor a tartományi főnököm Judit nővér azt mondta, hogy válasszak olyan munkát, amit szeretek csinálni, és akkor kérdezte Sztojan atyát, hogy mit tudnék. Mondom, hát én az irodában nagyon szívesen segítenék, aminek nagyon megörültek, és jó is volt, én szerettem az irodát, de jött azzal, hogy itt van Múzsdján, amit Sztojan atya létrehozott, egy hát ilyen idősek napköziét, ami az idén 20 éves, ezt nem az én alapításom, ezt Sztojan atyának köszönhetjük, de akkoriban az a személy, aki vezette, kiment dolgozni Németországba, és itt maradtak maguk. És erre föl azt kérte, hogy én vegyem át őket, és vezessem ezt a szeretetházat. Szent Erzsébetről nevezett szeretetházról van szó, és ők akkor, hát először ők is féltek, még én is féltem, hát most mit csináljunk? Én gyerekekhez voltam szokva, most idősekhez kell, hogy átérjek, de most már minden oké, annak most már körülbelül 10 éve, hogy csinálom. Nagyon jóba vagyunk, egy kicsi kis házikóba voltunk, hetente egyszer jövünk össze, pont ma délelőtt is itt voltak 32-en. Együtt reggelizünk, imádkozunk, ma szentmise volt, néha elbeszélgetünk, mi van a faluba, megbeszéljük a híreket, mindenfélét. Tehát ők itt egy olyan napközi, ahol érzik azt, hogyha valami gondjuk, bajuk van, minden szerdán jön egy betegápoló, vérnyomást mér nekik, vércukrot mér nekik. Tehát mindent megszerveztünk, hogy ő nekik előnyükre is legyen. Hát most ők itt vannak mellettem, és hát én nagyon örülök, mert látom, hogy szükséges.
2: Ha most visszatekint ebből a távlatból az életútjára, ugyanerre az útra lépett volna?
3: Igen. Én egy valamit mondok. Őszinte legyek, nem volt könnyű ez az út. Most úgy visszatekinteni, elmondani szép, és úgy tűnik, hogy jó. Itt ezt az utat én csak Isten segítségével, és a nővérek imájával tudtam végigvinni. Saját erőmből soha. De azt mondom, hogy köszönöm a jó Istennek, hogy velem volt, és velem van, és segít ezen az úton. És én azt szívből kívánom, amikor úgy valaki kétségbeesik az életbe, ne féljünk a keresztől. Néha keresztből áldás nő ki. Terézi anyánk azt mondta, hogy minden valami szép és jó, mindig szenvedések árán jön létre. Hát ugyanezt mondhatom az én életemben is. Nem volt könnyű, de nyugodtan mondhatom azt, hogy én örülök, hogy nővér lettem, és azt, hogy az embereken tudtam és tudok segíteni.
2: Gizella nővér, köszönöm szépen ezt a beszélgetést. Sok erőt és egészséget kívánok a további szolgálatához és munkájához.
3: Hát köszönöm szépen, én is Isten áldását kívánom az önök munkájukra is.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
2: Mert a retro örök.
3: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1-en.
0: Ahol a régi

0: kedvencek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Xi Jinping és Vladimir Putyin több területen is megállapodott a két ország együttműködésében, egyebek mellett a mesterséges intelligencia terén és a földgáz szállítással kapcsolatban is. Az orosz elnök azt mondta, országa készen áll rá, hogy folyamatosan energiát biztosítson Kínának. A tervek szerint évente 50 milliárd köbméter orosz földgáz szállítanának a Jamal-félszigetről Észak-Kínába. Hamarosan Kínába utazik Alekszandr Vucic is. A szerb elnök május 24-e és 28-a között tesz hivatalos látogatást Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Ma egyébként Kína belgrádi nagykövetével egyeztetett a szerb elnök. A hivatalos utat készítették elő, egyeztettek a programokról és a tárgyalási témákról. A klímaváltozás kihívásaira keresték az innovatív megoldásokat a kisgazdaságok számára az Árkád projekt keretében, melynek ma tartották a záró konferenciáját Zentán. A magyar-szerb együttműködésben megvalósuló program célja a fenntartható és digitális mezőgazdasági módszerek elterjesztése volt a határmenti térségekben, miközben az olyan klímaváltozással kapcsolatos problémákat kell megoldani, mint a gyakori aszályok, a szélsőséges időjárási jelenségek és a kiszámíthatatlan csapadék eloszlás. Baktériumot találtak az ivóvízben a Bácskossuth falvi idős Kovács Gyula általános iskolában. A Szabadkai Közegészségügyi Intézet azonnali hatállyal átmenetileg megtiltotta a vízfogyasztást az intézményben. Crünkovics Gábor iskolaigazgató megerősítette, nem történt a gyerekek és az ott dolgozók körében fertőzés. Most a vízvezetékek fertőtlenítése zajlik, majd ismét mintát vesznek a vízből. A víz akkor lesz újra iható, amikor azt a Szabadkai Közegészségügyi Intézet igazolja. Ha kell, további fertőtlenítés következik majd. Óvodások léptek színpadra Kishegyesen. A 28. Vajdasági Magyar Óvodás színjátszó találkozóra 8 községből érkeztek ovisok, összesen mintegy 270 gyerek lépett fel. A találkozó célja, hogy a legkisebbek játékos formában mutathassák meg tehetségüket, miközben közösségi élményekkel gazdagodnak. Horgosról, Zentáról, Csókáról, Adáról, Topolyáról és Kishegyesről érkeztek csoportok.
3: Időjárás.
4: . 25 fokot mérünk jelenleg Szabadkán, csütörtökön változóan felhős időre és időnkénti napsütésre számíthatunk, no meg 25 fokos csúcshőmérsékletre.
5: Aktuális.
6: Aktuális.
7: Érdekes.
6: Érdekes.
7: Hallgasson bennünket
5: a Régió Rádió hullámain is.
6: A Régió Rádió hullámain is.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Idén is ingyenes tankönyveket és munkafüzeteket finanszíroz Szabadka városa az általános iskolásoknak a 2026-27-es tanévben. A cél pedig, hogy megkönnyítsék a szülők helyzetét és hozzájáruljanak a város által az iskoláztatás költségeinek csökkentéséhez. A részletekről és más információkról is Góli Csillát, Szabadka alpolgármesterét kérdezzük, aki itt van velem a stúdióban. Szép jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: Az elmúlt hetekben a szülők körében több eltérő, gyakran ellenőrizetlen információ terjedt arról, hogy igazából finanszírozza-e a város idén is a tankönyveket. Megjött a válasz, igen. Mennyi iskolát és diákot érint?
2: Először is köszönöm, hogy ezt a témát választották a mai napra, mert valóban volt egy keveredés. Április végén, május elején eltérő információkat kaptak a szülők a különböző Viber csoportokba, hogy egyhogy vagy készüljenek arra, mert nem tudni, hogy az önkormányzat biztosít-e pénzeszközöket, vagy biztosít pénzeszközöket, arra készüljenek, és hát ez azért nem egy kis tétel, meg ilyenkorra már azért meg szoktuk rendelni, ugye a könyvesboltokban, hogyha nem fizetné az önkormányzat a tankönyveket, és több havi lefizetésre szoktuk ezeket vásárolni, viszont a tavalyi gyakorlatot alkalmazva a 2026-os költségvetésben is láttunk előre pénzeszközöket. Nyilván sokkal kevesebbet, mint tavaly, abból nem sokkal kevesebbet, de lényegesen kevesebbet, abból kifolyólag, hogy az olyan tankönyvek, mint mondjuk az olvasókönyvek, vagy egyéb ehhez hasonló tankönyvek, ezek nem lettek olyannyira elhasználva, hogy ne használhassa a következő generáció. Tehát a 2025-2026-os tanévben azok a tankönyvek, melyek továbbra is használható állapotban vannak, és vissza fognak kerülni a tanév végén az iskolákba, ezeket szeptemberben a következő generációnak ki fogja az iskola osztani. A munkafüzeteket, illetve az olyan fajta tankönyveket, melyekben feladatgyűjtemények vannak, ki kell tölteni, kitöltésre kerültek, azokat nem fogja az iskola újraosztani nyilván, hanem azok helyett újakat fog vásárolni az iskola, tehát a pénzeszközöket azt az önkormányzat biztosította 50 millió dinár értékben. Itt megvizsgáltuk, hogy mennyibe kerülnek jelenleg a tankönyvek. Ugye láttuk azt, hogy tavaly milyen tankönyveket választottak a pedagógusok, így tudtuk a piaci érték alapján meghatározni, hogy körülbelül mekkora összegre lenne szükség, mert hogy 20 általános iskola van Szabadka területén, itt a kültelepüléseket is ugye ide számítva, Csantavértől Bajmokig minden általános iskolára kitér ez a támogatás, és minek után a város biztosította a pénzeszközök, ezt át fogja adni az általános iskoláknak, és az általános iskolák a saját listájukra, mivel hogy nem egyforma tankönyvekből, vagy nem egyforma arányban, hogyha mondjuk nézzük csak a kisebbségi nyelveket, fognak vásárolni tankönyveket, így maga az iskola bonyolítja le a közbeszerzést, illetve az iskolák vannak megbízva azzal is, hogy megvizsgálják, hogy melyek azok a használt tankönyvek, melyeket újra ki lehet szeptemberbe osztani, és melyek azok, amelyeket nem lehet használni, tehát újat kell rendelni helyettük. Úgyhogy bízom benne, hogy mivel már ugye az első ilyen gyakorlaton átestek tavaly az iskolák, akkor most már gyakorlottabbak, és szeptember 1-ig mindenki meg fogja kapni a tankönyveket. Ugye említettem, hogy 20 általános iskola, van két speciális iskola is Szabadkán, de ők nem igényelték ezt a támogatást, másmilyen tankönyvekből másmilyen módon dolgoznak, de ez a 20 általános iskola cirka 10 000, valamivel kevesebb, mint 10 000 diákkal meg fogja kapni a támogatást. Ugye vannak más célcsoportok is, akik nem a város költségvetéséből fogják megkapni a támogatásokat, tehát eleve nagy családosok, ahol már legalább 3 gyerek van, ott a 3. gyerektől számítva, és nagyobb családok is ugye megkapják díjmentesen a tankönyveket, illetve a kisebbségek is, akik a kisebbségi nyelveken tanulnak, azoknak is bizonyos könyveket más forrásokból biztosítanak, ugye erről Jerasz Anikó államtitkár asszony be is számolt már korábban, hogy ugyanúgy, mint a korábbi években, ez az idén is így lesz.
1: Mit kell tudniuk a szülőknek?
2: Szülőknek azt kell tudni, hogy a tanév vége felé vissza kell vinni a tankönyveket, és szeptemberben pedig kiosztásra kerülnek az új tankönyvek. Tehát nem kell most várni a listát, hogy melyik kiadótól milyen tankönyvet kell venni, mert ez is sokszor fejfájást okozhatott, hogy nem tudtuk szülők, hogy mivel hogy egy adott tantárgyból lehetett több opció is, hogy most akkor melyik kiadótól melyik tankönyvet kell beszerezni, ezt most az iskolák bonyolítják le a saját tantervük, a saját listájuk szerint.
1: Igazából az ötlött be a fejembe, hogy ugye szeptember előtt, augusztusban ez egy hatalmas kiadás mindig a szülőknek. Mekkora kiadástól mentesíti tulajdonképpen a családokat ezáltal a döntés által az önkormányzat?
2: Hát átlagban egy 8-10 ezer dináros költségről beszélünk, ugye ezt a könyvesboltokkal korábban úgy meg lehetett oldani, hogy több havi lefizetése, akár 3-4-5 havi lefizetése is tudták a szülők ezt téríteni. Na most ugye itt ahány gyerek van, szor akkora költségvetésről van szó, úgyhogy ez egy jelentős kiadás volt a szülők részére, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy sok család számára ez egy jelentős támogatás.
1: Az első osztályba induló diákokat milyen további támogatásokkal segítik?
2: Hát az önkormányzat, mint olyan, az ingyenes tankönyveken kívül nem különített el egyéb eszközöket. Nyilván, mivel a Magyar Nemzeti Tanács a magyar ajkú diákoknak tanszercsomagot is ajándékoz, mint egy ilyen ösztönzés az iskola kezdéshez, hogy megjöjjön a nebulóknak a kedve a tanuláshoz, hogyha ilyesmivel meg lehet hozni egy 7 éves gyereknek a kedvét a tanuláshoz. Úgyhogy vannak más ajkúaknak is kezdeményezések, hogy az ementi mintájára mondjuk a szerb ajkúak vagy más ajkúak is kapjanak egy ilyen ösztönzést, úgyhogy vannak tanszercsomagok, amiket az önkormányzat vásárol, de ezeket inkább vagy minisztériumi, vagy tartományi támogatásból biztosítja az önkormányzat, például a roma gyerekeknek is ugye különböző szociális programokon keresztül biztosítják a tanfelszerelést, úgyhogy ha nem is önerőből, de minden egyéb forrást kihasználva az önkormányzat igyekszik mindenkinek biztosítani, hogy megfelelő módon és ugyanazon a szinten részesüljenek támogatásokban.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
3: Amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
4: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
5: Ezek voltak a 80-as évek.
6: Ezek voltak a 80-as évek.
5: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
6: A 80-as évek zenéi mellett.
3: A 80-as évek zenéi.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Nálunk a rendszerre sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
0: A legendák nálunk szólnak.
4: A 107,1 MHz-en.
0: Mert ami jó,
2: az jó.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak. Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona.
2: A régi zenék otthona.
0: A régi zenék otthona.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kis Radanovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. Megismétlem még egyszer a telefonszámot. 069 55 80 847. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-11, valamint délután 14:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: A zombori dr. Gyorgy Lázik egészségház szakemberei Zomborban és a környező településeken tartanak egészségmegőrző előadásokat és megelőző szűrővizsgálatokat a Baja Zombori IPA projekt keretében. Az érdeklődők többek között a ABI index vizsgálaton, csontsűrűségmérésen, valamint testtömegindex és testzsír százalék mérésen vehetnek részt. Emellett kérdőívek segítségével mérik fel a stressz szintet, a depresszióra való hajlamot és a táplálkozási szokásokat is. A program részleteiről kolléganőnk Lenner Tímea készített riportot az illetékesekkel.
2: Dr. Úriemesével beszélgetek, aki a zombori egészségházak igazgatója. Mi a lényeg?

0: Lényege ennek a projektumnak, és milyen településekre terjed ki?
1: A projektumnak az alapötlete tulajdonképpen is ebben a sávban történik, hogy a tudás átadása határon túl, illetve határ mentén kölcsönösen, és a hátrányos helyzetű embereknek az oktatása, képzése. Ennek alapján mi egy olyan programot képzeltünk el, és ennek irányába voltak a felkészítő előadások baján, hogy kiképezzük az alkalmazottainkat, hogy különböző szűrővizsgálatokat végezzenek Zombor területén, városban és a falvakban egyaránt, főleg a falvakat hangsúlyoztuk ki. Ezzel gyakorlatilag azt akarjuk elérni, hogy a falusi lakosság is lehetőséget kapjon a különböző szűrővizsgálatok elérésére, és ugyanakkor a falun dolgozó orvosok és nővérek is lehetőséget kapjanak ezekben a képzésekben részt venni. Az újítások pedig a szűrő programok keretén belül egy ultrahangos csont sűrűségmérő szerkezettel járjuk ugye a terepet, megállapítjuk szűrő vizsgálati szinten, hogy valakinek van-e csont ritkulása, illetve nincs, és utána megy ugye a következő lépcsőben a dexás vizsgálat. Ezen kívül bokakar indexet mérünk, ami első lépcső a doppleres vizsgálat előtt, megállapíthatjuk, hogy valakinek van-e esetleg gyanús-e arra, hogy érszűkülete van. Dermatoszkópot vásároltunk, tehát szemölcsöket fogunk vizsgálni. Mobil ultrahangos gépet vásároltunk ebben a projektben, és test összetételt mérő mérleget is.
0: Milyen a fogadtatása ennek az akciónak?
1: Úgy szerveztük meg a tevékenységünket, hogy 15 lokációban végezzük ezeket a vizsgálatokat, azok közül 10-et a Zombor körül levő falvakban, tehát gyakorlatilag a kétharmadát bejárjuk a falvaknak, és 5-ször fogunk Zombor városban mérni. A célunk az, hogy mivel egy kiképzett csoporttal dolgozunk, hogy ezt a tevékenységet a továbbiakban is folytatjuk. A lakosok nagy örömmel fogadnak bennünket, tehát egy jó beszélgetéssel társulva, egy kis előadással elvégezzük ezeket a vizsgálatokat, és hát sajnos az a tapasztalat, hogy mindig találunk valamit, és a jó oldala pedig az, hogy mindjárt tovább tudjuk az embereket küldeni, tanácsokkal látjuk el, tehát nem vésznek el a levegőben, ugyanakkor, mivel a helyi orvosok is képzettek a program területén, tehát tudni fogják értelmezni a leleteket, tudják, hogy mit kell tenniük, és azt hiszem, hogy ezzel egy nagy hiányt pótoltunk a munkánkban. A képzéseket Baján végeztük el, a kórház dolgozói, Bajai Szent Rókos Kórház dolgozói voltak az előadók, mi pedig ugye ezt a tudást alkalmazzuk, és tovább visszük a lakosság körében. Még az, ami talán érdekesség, hogy a terveink szerint több mint 350 embert fogunk megvizsgálni ebben a rövid periódusban, és hogyha ezt beszorozzuk a 7 vizsgálattal, és illetve a 3 vizsgálattal és a 3 kérdőívvel, akkor azt hiszem, hogy egy teljes körű felmérését tudjuk biztosítani a lakosság egészségügyi állapotának.
0: Dr. Pozsár Hajnalka egyetemi tanárt, a Szabadkai Óvó és Edzőképző Szakfőiskola professzorát kérdezem. Ugye itt az előadáson arról hallhattunk, hogy milyen kis lépések vezetnek a jó egészséghez. Mi mindenről informálják a lakosságot?
2: A pályázat keretein belül felhívtuk a figyelmet a fő rizikófaktorokról az egészségre, beleértve a helyes táplálkozást, a fizikai aktivitást, a mentális stressz kezelését, illetve szó esett a leggyakoribb betegségekről, beleértve a cukorbetegséget, a magas vérnyomást és a magas vérzsírszintet, illetve tájékoztattuk a lakosságot arról, hogyan tudják ezt a mindennapi életben bevezetni a kezelési módszereket.
0: Mit emelnek ki, mi az, ami a legnagyobb gondot jelenti a lakosság körében ebből az egészségügyi szempontból?
2: Talán a legnagyobb gondot a hosszú várakozási idő jelenti, amíg a betegek úgymond eljutnak az orvoshoz, ugyanígy 6 hónap, akár 1 év is eltelhet, mire újra időpontot kapnak a szakorvoshoz, hogyha esetleg nem volt jó a kezelés, hogy azt a lecseréljék, hozzáadjanak valamit, és ez az idő, úgymond, amíg nincs jól lefedve kezeléssel a betegség, sokat jelenthet a későbbi komplikációk szempontjából.
0: De előadásában hallottunk arról, ugye, hogy mi magunk is sokat tehetünk azért, hogy a mindennapokban javítsuk ezeket az állapotokat az egészségünkben.
2: Igen, az egészségről minden nap kell gondolkodni. A legfontosabb talán a helyes táplálkozás, szó esett az egészséges tányérról, ugye, tehát, hogy minden étkezésnél tányérfejlét töltsük meg zöldséggel, gyümölcsel, a negyedét teljes kiörlésű gabonával, illetve a negyedét zsírtalan fehérhússal lehetőség szerint. Ugyanígy szó esett arról, hogy amikor csak tehessük, fizikailag aktívak legyünk, legyen az gyorséta, bicikli, akár messzebb parkolás a munkahelytől, és minden nap egy kis gyaloglás, amit még pluszban meg tudunk csinálni. Ami még fontos lehet, az az öngondoskodás és az önellenőrzés. Tehát ha tudjuk, hogy magas a vérzsírszintünk, magas a vércukorszintünk, vagy a vérnyomásunk, úgymond rá kell áldoznunk valamennyit, beszerezni egy megfelelő gépet, amivel mi ellenőrizhetjük, és lekontrollálhatjuk, hogy a táplálkozással, mozgással hogyan tudtuk kontrollálni a vércukorszintet, illetve ha tudjuk, hogy magas a vérnyomásunk, rendszeresen szedjük az előírt kezelést, nem csak amikor valamilyen tünetet érzünk, ugyanúgy mérjük időnként a vérnyomást, vércukorszintet, és vezessünk erről naplót. Ez a napló lesz a legfontosabb, úgymond fontosabb, akár mint egy laboratóriumi eredmény, mivel ő megmutatja mindennapi életben, hogy hogyan reagálunk az adott ételre, vagy egy stresszes körülményre, és hogy elegendő-e az a kezelés, ami elő van írva, vagy pedig időnként úgymond akár szükség lenne másra is, vagy pedig szükséges egyes ételeket elkerülnünk, vagy pedig akár egyes körülmények között még plusz fél óra gyors ételt kell beiktatnunk. Tehát ez az, amit mi magunknak kell megtanulnunk a saját eredményeink alapján, a saját önellenőrzésünk alapján.
3: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
4: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod, amottan a téli világot, már hótakará el a bérci tetőt. Csak én ülök ébren, félig szív cigarettát érzek a számban, a csókod íze helyett. És nem jön az álom, az enyhet adó, és nem tudok én meghalni, se élni, se nélküled én már.
5: Élni, se nélküled én már.
4: Én nem tudom mi ez, de jó nagyon, fájás a édes, hadd fájjon. Hagyom, ha balgaság, ha tévedés legyen, ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem.

aranyugam. Szeretlek, szeretlek, szeretlek, egész nap kutatlak, kereslek, egész nap sírok a testedért. Szomorú kedves a kedvesért, úgy élsz bennem, akár a vérem, nyitott szememben a világ, fájdalmai a létezésben, vagy épp üvegben a szilánk. Köröttem kuszom az élet, kuszom a sorsom, vértez hittel, hűséggel állik, akkor én a halálos ágyig belé.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenki.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operettszínház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 16 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Híradó.
6: Folyamatosan ellátja földgázzal Kínát Oroszország, ígérte Putyin pekingi látogatása alkalmával. A szerb elnök is hamarosan Kínába utazik. Baktériumot találtak az ivóvízben a Bácskosudvarfalvi iskolában, most a vízvezetékek fertőtlenítése zajlik. A klímaváltozás kihívásaira keresték az innovatív megoldásokat a kisgazdaságok számára egy IPA projekt keretében. És indul a jelentkezés a szakkör új évadára. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Oroszország készen áll, hogy folyamatosan energiát biztosítson Kínának, mondta a pekingi csúcs találkozón az orosz elnök Vlagyimir Putyin. A tervek szerint évente 50 milliárd köbméter orosz földgáz szállítanának a Jamal-félszigetről Észak-Kínába. Xi Jinping és Vladimir Putyin több területen is megállapodott egymással a két ország jövőjét tekintve. Egyebek mellett a mesterséges intelligenciáról és a földgázszállítással kapcsolatban is. Az orosz elnököt több miniszter, valamint a Gazprom és a Rosatom vezetője is elkísérte Pekingbe. A látogatás során a kínai és az orosz fél is több olyan dokumentumot írt alá, amelyek az együttműködés elmélyítésére vonatkoznak, az atomenergia, az ipar, a kereskedelem, a közlekedés, az építőipar, az oktatás és más területeken. Hamarosan Kínába utazik Alekszandr Vucic is. A szerb elnök május 24-e és 28-a között tesz hivatalos látogatást Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Ma egyébként Kína belgrádi nagykövetével egyeztetett a szerb elnök. A hivatalos utat készítették elő, egyeztettek a programokról és a tárgyalási témákról. Baktériumot találtak az ivóvízben a Bácskosudvarfalvi iskolában. A közegészségügyi intézet azonnali hatállyal megtiltotta a vízfogyasztást az intézményben. A vízvezetékek fertőtlenítése zajlik, majd ismét mintát vesznek a vízből. Balogh Sára riportja.
7: Kedden délután jelent meg a közlemény a Bácskosudvarfalvi helyi közösség Facebook oldalán, miszerint baktériumot találtak a helyi idős Kovács Gyula általános iskola ivóvizében. Ezért az illetékesek azonnali hatállyal átmenetileg megtiltották az iskolában a vízfogyasztást. Crnkovics Gábor, a Bácskosudvarfalvi idős Kovács Gyula általános iskola igazgatója.
8: A Szabadkai Közegészségügyi Intézet meghatározott időnként hivatalból jön és vesz vízmintát, mint ahogy más intézeteknél is, más oktatási intézményeknél is. Nálunk is ugyanez történik, és nyilván ez folyamatosan kísérve van egész év során. És az utolsó vízmintavételénél találtak Pseudomonas nevű baktériumot a vízben, és nyilván a vízminta még a mi kezünkben sem került. A közegészségügyi intézet eljuttatja a felügyelőségnek ezt a jelentést, és nyilván ők meg hivatalból meg kell, hogy tiltsák a víz ivását, tehát fogyasztását. És ez történt ebben az esetben is.
7: A víz tehát fogyasztásra alkalmatlan az idős Kovács Gyula általános iskolában. Az igazgató elmondása szerint nem történt a gyermekek és az ott dolgozók körében fertőzés. Felkerestük a Bácskosudfalvi helyi közösség elnökét is az üggyel kapcsolatban. Mint mondta, azonnal megtették a szükséges intézkedéseket. Pap László, Bácskosudfalva helyi közösség elnöke.
5: Már tegnap elkezdték az úgynevezett csőmosást, és ez 4 napon keresztül most folyamatosan megy, egész nap folyik ki a víz, tehát hogy úgy gondoljuk, hogy ezzel eltávolítjuk a benne levő baktériumokat, nem tudom, hogy ez sikerülje vagy nem, és megnöveltük egy kis mennyiségben a klór adagolást a vízhöz, hogy ugye az megölje a baktériumokat. Ettől várjuk a problémának a megoldását.
7: A Szabadkai Közegészségügyi Intézet a későbbiekben újabb vízmintát vesz majd, amit a lehető leggyorsabban ki is fognak vizsgálni, tudtuk meg az illetékesektől.
6: A klímaváltozás kihívásaira keresték az innovatív megoldásokat a kisgazdaságok számára az Árkád projekt keretében, melynek ma tartották a záró konferenciáját Zentán. A magyar-szerb együttműködésben megvalósuló program célja a fenntartható és digitális mezőgazdasági módszerek elterjesztése a határmenti térségekben. Rózsa Krisztina beszámolója.
9: Az elmúlt 2 év eredményeit összegezték a projekt partnerei és a mezőgazdasági szakemberek a záró konferencián. Deján Vujinovic, az Interreg IPA Magyarország-Szerbia határon átnyúló együttműködési program kommunikációs menedzsere.
10: Örülünk annak, hogy 1 a 60 projektből, amit követünk, amivel dicsekedhetünk, hogy jó eredményekkel, illetve különböző fejlesztési területeken működnek, és olyan dolgokat tudnak létrehozni, olyan dolgokban tudnak belemerülni, ami az ő szakterületük.
9: A projekt középpontjában a kisgazdálkodók támogatása állt. 2 magyarországi és 2 szerbiai mintagazdaságban teszteltek agrodigitalizációs és környezetbarát megoldásokat. Kulcsár Sarolta, a Zentai Kertészek Egyesületének programkoordinátora.
11: A 2 éves ciklus során a kezdet-kezdetén 4 mintagazdaságot határoztunk meg, ebből 2 szerbiai és 2 magyarországi mintagazdaságot. Szerbiában Kenyeres Emil kecskefarmjával, illetve Bernát László méhészetével dolgoztunk. Magyarországon egy gyümölcsös és egy szőlőtermesztés borászat volt a partner ebben a pályázatban.
9: A projekt vezető partnere a Közép-Dunamenti Fejlesztési Ügynökség volt. Grónai Andrea, ügyvezető.
12: Egy olyan közösséget és partnerséget tudtunk most felépíteni, amit úgy gondoljuk, hogy mindenféleképpen fenn kell tartani, és reméljük, hogy megtaláljuk erre a közös forrást a jövőben is. Egyébként beadtunk egy második lépcsőt is erre a projektre. Ugye itt nagyon sokat képeztük a kistermelőket, összefogtuk a munkájukat, egy közösséget építettünk, mintafarmokon keresztül valósítottuk meg a tapasztalatcserét.
9: A klímaváltozás nagy kihívást jelent a mezőgazdaság számára. Egyre nagyobb problémát okoznak a gyakori aszályok, a szélsőséges időjárási jelenségek és a kiszámíthatatlan csapadékoszlás, amely különösen a gazdaságokat érinti érzékenyen. Tóth Zoltán, tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes.
13: Ez egy nagyon komoly probléma, évekre visszamenőleg aszályos, száraz esztendőket jegyzünk, és ez nagy kihívások elé állítja a gazdákat. És nagyon fontos, hogy ezzel a témával, ezzel a nehézséggel foglalkozzunk, úgy kormányzati szinten is, mint egyéni gazdálkodóként is, de egyébként a tudomány, illetve az oktatásnak is úgy szintén kötelezettsége.
9: A projekt hozadéka, hogy klímatudatos és fenntartható mezőgazdasági megoldásokat terjesztettek el a térségben, emellett erősödött a magyar és a szerb partnerek közötti együttműködés.
6: Indul a jelentkezés a szakkör új évadára. A programot 5 évvel ezelőtt a Magyarországi Nemzeti Művelődési Intézet indította el, mára pedig nagy népszerűségnek örvend Vajdaságban is. Az új körben több új tevékenység is bekerült a kínálatba, ilyen például a tésztakészítés és a könyvkötés. Fejős Ornella tudósít.
14: Az új évadban 30 tevékenységből választhatnak az érdeklődők. Új foglalkozás a könyvkötés, a kalocsai hímzés, a szépírás és vízfestés, a passzománykészítés, a modern ékszerek és a tésztakészítés. Az előző évadban Vajdaságban több mint 100 szakkör indult. Muhi Zsuzsanna, Magyar Kanizsai szakkör szervezőt hallják.
15: A szakkörprogram egy nagyon jó program. Itt nem csak azért járnak a jelentkezők, mert megtanulnak valamit, hanem egy közösségben vannak. Tehát fél évig összejárunk heti rendszerességgel, itt eltöltenek egy kis időt, közben megkávézunk, beszélgetünk, és nem elhanyagolni való dolog az is, hogy megtanulnak nagyon sok mindent, nagyon sok új technikát, amit aztán használhatnak is, vagy esetleg csak büszkék rá, hogy ők ezt tudják el.
14: Az érdeklődők június 14-ig jelentkezhetnek. Akik az elmúlt években regisztráltak a szakkör honlapján, ott tudják az új igénylést is megejteni, míg azok, akik először szeretnének részt venni a programban, mindezt a Magyar Kanizsai Felnőtt Képzők regionális hálózatán keresztül tehetik meg. Sarnyai Károlyt, főkoordinátort hallják.
16: A feltétel az továbbra is az a régieknél, hogy be kell fejezniük az elkezdett szakkört, arról a fotókat fel kell tölteni a honlapra, és az újaknál pedig az, hogy vizsgát kell tenni a szakkörvezetés módszertanából, kiállításszervezés módszertanából és az igényelt szakkörnek a szakmai tudásából, de ezek nem túl nehéz vizsgák, online lehet őket lerakni, és hát eddig szinte mindenkinek sikerült.
14: Az érdeklődők további információt a 063 545 293-os telefonszámon vagy a szakkor@ferha.net címen kérhetnek.
6: A pontos idő 4 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Kishegyesen megtartották a vajdasági magyar óvodás színjátszó találkozót. Toldi Éva új könyvét mutatták be Újvidéken a Magyar Tanszéken. A szakkörről a folytatásban is szó lesz, hiszen a szabadkai szakkörösöknek kiállításuk nyílt a Népkörben. Jönnek a részletek. Óvodások léptek színpadra Kishegyesen. A 28. vajdasági magyar óvodás színjátszó találkozóra 8 községből érkeztek óvisok, összesen mintegy 270 gyerek lépett fel. A találkozó célja, hogy a legkisebbek játékos formában mutathassák meg tehetségüket, miközben közösségi élményekkel gazdagodnak. Horgosról, Zentáról, Csókáról, Adáról, Topolyáról és Kishegyesről érkeztek csoportok. Horváth Kátai Orhidea tudósít.
17: A Kishegyesi Gazdászati Óvoda műsorában a játék és a népi hagyományok találkoztak. Népdalok is elhangoztak, miközben fontos szempont volt, hogy a gyerekek felszabadultan, örömmel éljék meg a szereplést. Az óvodában vegyes csoportok működnek, így a produkció is ezt tükrözte. Fontos volt, hogy a gyerekeknek mindez inkább játék legyen, mint kötelezettség. A találkozó nem csak a fellépésről szólt, hanem az ismerkedésről és az együtt töltött élményekről is. Szabó Gergő, Kishegyes.
18: Szokott táncoltunk, meg játszottunk egy kicsit.
17: Mit csináltatok a színpadon?
18: Felléptünk, jöttünk ide próbálni.
17: Az előadás különlegességét a hétköznapi tárgyak adták. A gyerekek pöttyös fazekakkal, lábasokkal és sámlikkal léptek színpadra, amelyek egyszerre idézték meg a régi idők hangulatát és a gyermeki játékvilágát. Az előadás ötlete a pöttymotívumból indult ki, amely a hagyományos tárgykultúrában is gyakran megjelenik. Becskei Kornélia, a Kishegyesi Gazdászati Óvoda óvónője.
19: Az idén egy Pöttyvilág című kis játékot hoztunk ajándékba az óvodás színjátszó fesztivál gyerekeinek és résztvevőinek, nézőinek. A pötty az egy sajátos dolog, ott van az életünkben mindenhol, és ez adta valójában az inspirációt.
17: A vajdasági magyar óvodás színjátszó találkozó közel 3 évtizedet biztosít lehetőséget arra, hogy a gyerekek megmutassák mindazt, amit az év során tanultak. A rendezvény nem versenyjellegű, a hangsúly a közös élményen, a játékon és az önkifejezésen van. Ilyenkor számos készség fejlődik. Az anyanyelvi kommunikáció, a szövegtanulás, az éneklés, valamint a magabiztos kiállás is fontos szerepet kap. Fekete Edit, a Topolyai Brunswick Teréz Magyar Óvoda Pedagógusok Egyesületének igazgatója.
20: Az idén 28. alkalommal szervezzük meg a vajdasági magyar óvodások színjátszó találkozóját, és a legnagyobb célunk az, hogy itt újra találkozhassunk minden évben, és a gyerekek bemutassák a tudásukat, azt, amit ők egész évben tanulnak, és hogy jó érezzék magukat, és mindezt egy játéknak fogják fel.
17: A programban volt közös nyitótánc, majd egymást követték a gyermekelőadások. A napot a Juhász Zenekar Táncháza zárta, eközben az óvodapedagógusok számára kerekasztal beszélgetést is szerveztek.
6: Toldi Éva a Hovatartozás tudat, transzkulturalitás, poétikai tapasztalat című könyvét mutatták be az Újvidéki Egyetem magyar tanszékén. A mű a transzkulturális irodalom és a transzlingválás nemzetközi összefüggéseit vizsgálja. Emellett kitér, ezek vajdasági magyar és délszláv irodalomban megjelenő formáira is. A szerzővel Hózsa Éva beszélgetett. Toldi Évát hallják.
0: A transzkulturális gondolkodás a kultúrákat nem úgy szemléli, mint olyan entitásokat, amelyek egymástól ellen lennének különülve, tehát nem határolja el egymástól a kultúrákat. A kultúrák nem gömbszerű képződmények. Így fogta föl ezeket egyébként a multikulturalizmus is, hogy olyan képződmények, amelyeknek határai vannak, és az interkulturalitás is, a transzkulturalitás ezzel szemben gyökeresen mást mond, és azt mondja, hogy nincsenek teljesen homogén kultúrák, és azoknak a határai sem teljesen meghatározhatóak.
6: Első helyet ért el az országos varróversenyen Pap Krisztina, a Szabadkai Vegyészeti és Technológiai Iskola végzős diákja. A versenyen 14 iskolából mérettették meg tudásukat a tanulók. 2 óra alatt kellett elkészíteni egy női mellényt, ami komoly koncentrációt és gyors, pontos munkavégzést igényelt. A verseny nehézségét jól mutatja, hogy a 14 iskola tanulói közül csak 4 intézmény diákjai tudták maradéktalanul teljesíteni a feladatot a megadott időn belül. Krisztina elmondta, a varrás számára nem csak iskolai feladat, hanem szabadidős elfoglaltság, rendszeresen foglalkozik vele, és fejleszti tudását. Hozzátette, inspirációját Coco Chanel munkássága jelenti, akinek letisztult, elegáns stílusa és időtálló felfogása meghatározó számára. A kiemelkedő eredménynek köszönhetően Krisztina felvételi vizsga nélkül tanulhat tovább az egyetemen.
21: Maga a verseny Kragujevacban volt, május 14-től 16-ig voltunk ott, 15-én került meg rá a versenyekre. 2 óra hosszán volt arra, hogy összevarjam az egészet. Önálluk van egy tanterem, ami úgy néz ki majdnem, mint a mi, ez a miénk. Varrógépekkel tele, össze kellett varni. Annyi volt, hogy ki voltak már szabva a részek, mi nekünk csak össze kellett rakni az egészet.
6: A szakkör címmel nyílt kiállítás Szabadkán a Népkör Magyar Művelődési Központban. A kiállításon többféle kézműves technikákkal készült alkotás látható, a hímzésektől kezdve a különböző dísztárgyakon át, egészen a kreatív, egyedi megoldásokig. Vajtai Viktória a mikrofonnál.
22: A szakkör program a közösségi alkotásra és a hagyományőrzésre helyezi a hangsúlyt, miközben lehetőséget biztosít arra is, hogy a résztvevő különböző kézműves technikákat sajátítsanak el. Ökrös Csilla, gyöngyfűző.
23: Mi ugye elindultunk az alapoktól, tehát egy ilyen nagyon egyszerűtől, és akkor ugye erre építettük rá a szakkönyv alapján. Ugye kaptunk egy szakkönyvet, és akkor ebből megpróbáltam ugye felépíteni egy jó kis szakkört, tehát ugye elindultunk ugye az egyszerűbb dolgoktól, és akkor aztán ugye egész ilyen nagy sárközi ékszerek is készültek, tehát egész komoly ékszerekig.
22: A kiállított munkák mögött egy hosszabb alkotási folyamat áll, amely a szakköri foglalkozások során valósult meg. A résztvevők rendszeresen találkoztak, nem csak különböző kézműves technikákat sajátítottak el, hanem egymás segítve közösen hozták létre az elkészült darabokat is. Rumenyákovics Szilvia, művelődés szervező.
24: A Népkört már sokadik éve csatlakozik a szakkör programhoz, mely egész Kárpát-medencét érinti, és hát igazából az a célja, hogy amatőr, alkotni vágyó fiatalok és idősebbek becsatlakozzanak ebbe a szakkör programba, és válasszanak maguknak egy olyan mesterséget, mely hozzájuk közel áll. Idén a Népkörben az állatfigurák horgolása, a makrami, gyöngyfűző szakkör és a mézes kalács készítés volt a porondon.
22: A program iránt évről évre nagyobb az érdeklődés, nem csak az idősebb korosztály, hanem a fiatalok részéről is. A szervezők szerint a szakköri foglalkozásokra sokszor annyian jelentkeznek, hogy a csoportok gyorsan betelnek, ami jól mutatja, hogy továbbra is van igény a közösségi alkotásra. Sarnyai Károly, a szakkör program délvidéki koordinátora.
16: Ugye a kézművességnek nagy hagyománya van. Az eleink, a dédanyáink még főleg ugye a téli időszakot használták arra, hogy az otthoni holmit esetleg megfoldozzák, vagy újakat készítsenek majd. És hát ez most is van, hiszen a szakkörözés októbertől a nyár elejéig folytatódik, tart.
22: A kiállítás célja, hogy a bemutatott alkotásokon keresztül minél több emberhez eljusson a közösségi alkotás és a kézműves hagyományok értéke.
6: Előhívott értékek, természeti örökségünk címmel tartottak fotókiállítást az Ubecsei Tán emlékházban. A tárlaton az érdeklődők a 100 legszebb alkotást tekinthették meg. A pályázat célja az volt, hogy a kulturális örökség iránt érdeklődők felfedezzék, megörökítsék és bemutassák lakóhelyük természeti értékeit. Halász Zoltánt hallják.
1: Bakos Lilla külön díjat nyert felnőtt kategóriában. A hobbi szinten űzött fotózás számára az apró, mégis emlékezetes pillanatok megörökítését jelenti.
2: Számomra a fotózás az egy hobbi, és nem különösebb céllal űzöm. Ami megtetszik, azt lefotózom, ami számomra érdekes, azt megpróbálom megörökíteni, és az csak egy plusz, hogy még fotópályázat is nyílt.
1: Surányi Kata második helyezést ért el középiskolás kategóriában. A pályázatra több tájfotóval is készült, amelyek a tél titokzatosságát örökítik meg.
3: Nagyon szeretek fotózni, főleg tájképeket. Itt is, amiket fotóztam, azok inkább ilyen téli képek, ugyanis nagyon szeretem megerekíteni az ilyen téli időjárást és ennek a hangulatát.
1: A természetfotózás igazi kihívást tud jelenteni, hiszen a költséges technikai feltételek mellett türelemre, kreatív vízióra és természetismeretre is szükség van. Gergely József.
4: A tájfotónál ugye nem a közepén van a horizont, hanem megpróbáljuk ott is ugye három részbe, hogy vagy az előtér, vagy a háttér legyen nagyobb. Tehát számos olyan apró fogása van a természetfotózásnak, ami után, hogyha azt betartjuk, akkor a szemlélő, tehát a néző számára olyan hatást keltünk, hogy egy pillanatra megáll a kép előtt.
1: A szervezők szerint az ilyen jellegű kiállítások fontos szerepet töltenek be abban, hogy felhívják a fiatalok figyelmét saját környezetük értékeire. Kormányos Gyöngyi.
8: A díjazottakat szintén megszólítjuk és el fogjuk őket vinni az értékőrző kirándulásra, amelyet az idei évben Nyugat-Bácskában a Bácsivár, Doroszló, a Szellemi Szent Kútnak a környéke, valamint Zombor nevezetességeinek a megtekintése ölel fel.
1: Az eseményre közel 300 fotó érkezett be, amelyből fotósorozat és naptár is készül majd.
6: A pontos idő 4 óra 21 perc, híradót hallottak.
25: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van. Csütörtökön, azaz holnap változóan felhős időre, időnkénti napsütésre és 25 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk. Én köszönöm szépen a figyelmüket, holnap Bíró Tamara mondja a friss híreket. További szép napot kívánok!
26: Köszönjük, hogy ön is a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatja. Tartson velünk a folytatásban is.
27: 107,1.
28: Társadalmi célú felhívás.
29: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
30: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
31: Miért?
30: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
29: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
30: Írassa gyermekét magyar osztályba!
32: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
29: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
33: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
26: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: 066 36 36 33. Kérjen zeneszámot, ön is.
1: Körhinta.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szép napot kell mindenkinek, illetve szevasztok! Szerda van, és elékezett egy szerdai körhintának az ideje az elkövetéséhez, és ehhez kell a segítségetek, és hallottátok a telefonszámot, kedves rádióhallgatók, 066 36 36 33, csak is kizárólag írásban, SMS-ben, illetve Viberen keresztül lehet jelentkezni, mit szeretnétek meghallgatni ebben a műsorban, és ne feledkezzetek meg róla, a nosztalgia hangvételi műsorról lévén szó, nagy előnyt élveznek azok a felvételek, amelyek ebbe a kategóriába tartoznak, de természetesen nincsen semmi sem kőbevésőve, mert az a fő célunk, hogy jól érezzük magunkat ezen a szerda délutánon, korra estén. Egészen este 8 óráig együtt lehetünk ezen a hullámhosszon. Jó magam, Kis János Manó vagyok, a technikai munkatárs, a keverőpult mögül mosolyogva üdvözöl benneteket. Sóti Tamásról van szó. Az első felvételem, amit választottam, már itt is van, közeledik a nyár, elkövetkeznek majd azok a napok is, amelyekre az a következő zeneszám, hát tulajdonképpen rá is illik. A nyár éjszaka veled. Summer Night with You. Hölgyeim és uraim, elindult a mai körhinta.

Kornélius jelentkezett, üdvözlet a stúdióban dolgozóknak és a Körhinda hallgatóinak, és mindenkinek szereti szebbi tenni a napját saját magának is az Átkozott nyár című felvétellel.

Slavica SMS-be jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és feltételezem, hogy azért, mert közeledik a nyár, és a nyárias a hangulat kint az utcákon, a tereken, ezért kérte Bobby Szólót azt a felvételt, aminek a címe Nyáridő, Summertime.

Matildka Szabadkával jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, külön a fiának Ausztriában, az internetnek hála követi ezt a mai műsort, és mindenkinek szeretne kedveskedni egy Desperado felvétellel, melynek a címe Gyere és álmodj!

Május 20-a van, és utána néztem, mi történt május 20-án, amit valami úton módon bele lehet iktatni zenével kapcsolatban a mai műsorban. Találtam is egy-két érdekes dolgot. Például május 20-án, de 1946-ban született Cher, aki Oscar, Grammy és Golden Globe díjas amerikai énekesnő, színésznő, és elég régóta csinál még ma is énekel. Egy olyan felvételt választottam, amikor még nagyon fiatal énekesnő volt, és nem egyedül adta le a dolgait. Egy Sonny nevű énekessel közösen léptek fel, mint Sonny and Cher, Sonny és Cher, és ezért választottam abból a korból egy zeneszámot, I Got You, Babe.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetségprogramjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Reklám következik.
5: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
7: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Reklámot hallottak.
10: Körhinta.
11: Retrós lágerek Manóval. 066 36 36 33. Kérjen zeneszámot, ön is.
10: Körhinta. Örögjön velünk a Szabadkai Magyar Rádióban.
12: A következő pár percben Szécsi Pál hangja lesz hallható ezen a hullámhosszon, és kedves a Körhinta hallgatók, időben küldjétek el a zenei kéréseket, mert nekünk is kell egy icipici idő, néha kicsit több idő is, mint icipici, hogy megkeressük, melyik polcon porosodik az a régi felvétel, kislemez vagy nagylemez, amit szeretnétek meghallgatni a mai műsorban. Tehát ha éltek a lehetőséggel, nem volt mindig megad az a lehetőség, Ibolya élt a lehetőséggel, és ezért jön most Szécsi Pál Ibolya kérésére, méghozzá a Pillangó című felvétele.

Mosolyog a nap, nincs felhő, csak a sugarak. Köröttünk nevet a világ, a zöld mező.

Műsorodunk ebben az órában még egy felvételt tudunk meghallgatni, ez egy zenén kérés teljesítése lesz, méghozzá Peter Antal kérésére, aki Szabadkáról jelentkezett. Kellemes délutánt kívánok őrít a hallgatóinak és az ügyeletes kis csoportnak, aki dolgozik a stúdióban. A zenén kívánságát tulajdonképpen Simon és Garfunkel fogja előadni, egy híres dolog, valahol a 70-es években, arról a nagylemezről való, ha jól emlékszem, Bridge Over Troubled Water volt a nagylemeznek a címe, ami több mint 10 évig fenn volt azon a toplista, ami a legjobban eladott nagylemezeket követték. Erről következik a csend hangja, a Sound of Silence.

0: Reklám következik.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
5: Reklámot hallottak.
6: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 8 órától.
7: Bárhol van, bármit csinál, férfüllel legyen velünk.
8: Körhinta.
7: Retrós lágerek Manóval. 066 36 36 33.
9: Majd műsorodunk második órába léptünk, egy Manhattan's felvétellel indul műsorodunknek ez a része. A dal címe Kiss, egy csók, and then say goodbye, és utána elbúcsúzunk.
10: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

Két felvétel következik, szoros egymás utánban, mind a kettő egy zenei kérés teljesítése lesz. Először Piroska kedvében járok, aki Horgosról jelentkezett. Szép meleg időt a körhint a tagjának, és jó hangulatot kíván. Az Éjszakák és nappalok című felvételt szeretné meghallgatni, majd László kérésére jön Gyulja Cinquetti, és a Nem vagyok elég idős című felvétel.

Újabb két felvétel következik, szintén két zenekérést fogok teljesíteni. Nelly kéréssel következik a De szeretnék című zeneszám, majd egy állandó körhinta hallgató, valamit attól a Farkas Andrástól, így szól a zenei kérés, akkor ez a valami legyen egy egyveleg tőle, egy egyveleg, ami két zeneszámból áll, és ezt a két zeneszámot így hívják, hogy várlak én, és egy hangulat.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
5: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
6: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
7: Pattanj! Traktorba!
8: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
7: Haverok, buli, traktor!
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: ma is várja zenei kéréseiket. Kis János, Manó.
1: Törpapa vagyok, a Madó távoli rokodom. Ezért mindig küldök törpüzenetet a műsorába, hogy törpörömet szerezzek neki. Lebd meg te is egy üzenettel Manót a 066 36 36 33 as számon.
2: Szavaztok, kellemes késő délutánt kíván mindenkinek, Ibolya, és egy Bee Gees felvételt szeretne meghallgatni, méghozzá a Secret Love, Titkos Szerelem című dalukat.

A következő zeneszámú is egy Ibolya nevű hallgató kérésére kerül be a mai körhinta adásba. Ez egy másik Ibolya lehet, mert másik telefonszámról futott be a zenei kérés, aki üdvözöl mindenkit, és azt a felvételt szeretné meghallgatni, melynek a címe Fly Me to the Moon. Most ő van soron.

A zenék kérés körhinta hallgató, Horgosi körhinta hallgató aláírással futott be, és azt a felvételt szeretné meghallgatni, amelyik a címe Régi Presszó ablakánál.

Szép napot mindenkinek, kérem a végtelek dalát, ezzel Viola üzenetében a legszebb vallomást szeretné meghallgatni.

Eszter SMS-ben jelentkezett, mint mindig most is a rádiót hallgatja, hogy szokta mondani, bármit is tesz, mindig halló távolságban van, és fél füllel követi a műsort. Külön zenekérését, kedves Eszter, nincs, ahogy írod. A régi szép időket idézik fel ezek a zeneszámok, amik hallhatok ebben a műsorban benned. Hát akkor egy ilyen következik, a Rokkogránát a felvétele, egy könycsepp az arcon, magyarul.

A következő zeneszámmal, ha körhint a mai hallgatóinak szeretnék kedveskedni a stúdióból, a dal címe Let Me Stay, hadd maradjak, a szó szerint fordítom le, de aki szeretné magyarul dúdolni ezt a dalt, az is fog menni. Emlékezzetek arra a dalra, ennek a címe Én leszek, ki szebbé teszi majd az életet, stb. Stb. Ha magyarul dúdoljátok, úgy is fog stímelni.

Egy Beach Boys felvétel következik a távoli 1966-ból, mert a kislemez akkor látott napvilágot, a dal címe Barbara Ann.

Yeah.

A Puszta Mérgesi Gyülekezet tagjai a mai műsoron keresztül nagyon boldog születésnapot kívánnak Rosalindának, a Ne számod az éveket című dalt küldik neki, és egy üzenetet is csatoltak a zenei kéréshez. A barátság ott kezdődik, ahol a mosoly őszinte, a szeretet feltétel nélküli, és a másik jelenléte otthonossá teszi szívünket. Mi is nagyon boldog születésnapot kívánunk a stúdióból Rosalindának.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Ajánló következik.
2: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
5: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.
6: Bárhol van, bármit csinál, férfüllel legyen velünk.
7: Körhinta.
6: Retrós lágerek Manóval. 066 36 36 33.
8: A következő pár percben Mina hangja lesz hallható ezen a hullámoszton egy Laci nevű hallgatónk kérésére.

Babitenek kérése egy üzenet kísérleten futott be. Az üzenet így hangzik: szeressük embertársainkat, vagy azért, mert jó, vagy azért, hogy jó legyen. A kérdalt viszont a Republik Együttes adja elő, Engedj közelebb.

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

Csepregi Éva felvétele következik Laci kérésére. Nos, kedves Laci, rám viszed a választást, akkor legyen az ismert Neoton felvétel a Holnap hajnalig, amit gyakran lehetett hallani annak idején a néhai Amfora lemezklubban Palicson. Most az a felvétel következik, kicsikét más változatban, swing változatban, Holnap hajnalig.

Ilonkos jelentkezett, üdvözlet, kellemes körhintázást kíván mindenkinek, és a Portofino című felvételt szeretnéd meghallgatni, kedves Ilonka. Most többen is foglalkoznak ezzel a témával, legyen akkor Engelbert Humperdinck változatában a Portofino.

A puszta mérges Rosalina kedvenc zeneszáma következik ezzel az üzenetben. Ma van a születésnapja, még egyszer nagyon boldog születésnapot, kedves Rosalina, és nincs semmi akadály, hogy leengedjük a dalt egy kódus az utcán a kezemhez ért.

Tivadar SMS-ben jelentkezett. Szép délután kíván mindenkinek, és azt a felvételt szeretném meghallgatni, amely elhangzik az Only You-nak. Kedves Tivadar, nagyon sok felvétel címében benne van az Only You, mert nem írta oda együttes nevet. Talán a legismertebb Only You-t fogom lepörgetni, hát erre gondoltál. Plettersék.

A következő zeneszám a Kék Kávézó Blue Café címet kapta. A következő zeneszám a Kék Kávézó Blue Café címet kapta.

Ügyöbb zenekérést fog teljesíteni, név nélkül futott be SMS oldalunkra, Szabadkő hallgató aláírása, üdvözlete mindenkinek, szép délutánt, és az ABBA együttes egyik felvételét szeretné meghallgatni, The Winner Takes It All, a győztes az mindent visz.

A pontos időjelzés előtt még két felvétel tudunk meghallgatni műsorének ebben az órájában. Az első felvétellel a körhint a mai hallgatóinak szeretnék kedveskedni, mi itt a stúdióból méghozzá azzal a dallal, amit egy Michelle nevű hölgy ad elő. Blue Eyes Unchained, a kék szemek, azok nem változnak, megmaradnak szépnek, mind amilyenek voltak is mindig. Majd utána egy hallgatónak állok a kedvében, nem tudom miért, de gyakran kéritek Bangó Margit felvételét, melynek a címe Halkzene szól az éjszakában, úgyhogy a szívem egy háborgó tenger, tudom, hogy erről a dalról van szó, mert a refrénben elhangzik, hogy a szívem az egy háborgó tenger, de a dal becsületes címe így hangzik, Halkzene szól az éjszakában.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Parasztvágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 19 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: 066 36 36 33.
6: Kérjen zeneszámot, ön is.
7: Körhinta.
5: A Szabadkai Magyar Rádióban.
8: Majd műsoridőnk negyedik órába lépünk, egy Joe Cocker felvételen indítom műsoridőnknek ezt a részét, hogy miért pont Joe Cocker? Azért, mert tulajdonképpen május 20-a van, és május 20-a Joe Cocker életében sokat jelent, hiszen május 20-án van a születésnapja, 1944-ben született. Egy olyan zeneszámot választottam tőle, amit annak idején, amikor még elég kezdő lemezlavas voltam, került a kezembe, a Delta Lady című felvétel valahol a 70-es éveknek a nagy legelején.

Matilka is jelentkezett, üdvözlet a hallgatóknak és a fiának Ausztriában, és hogy mindenkinek jobb legyen a kedve, a Te vagy az álom című zeneszámot választotta.

Egy olasz énekes következik, név szerint Rocco Granata, Slavica kérésére, akinek a legismertebb felvétele a Marina volt, de tulajdonképpen más hölgyeknek is szeretett volna kedveskedni így a zenén keresztül. Ime egy példa, egy bizonyíték, a dal címe Manuela.

Egy kis felvétel következik, tavasz végén járunk, következik nem sokára a nyár, a dal is ilyesmiről szól, Looking for the Summer, talán kicsit lazább fordításban úgy is lehetne mondani, várjuk a nyarat.

Joe Cocker nem is olyan rég szerepelt itt a műsorban, de mivel ma van a születésnapja, és Antal tőle szeretne meghallgatni a zeneszámot, újra Joe Cocker hangja lesz hallható. Antal kérésére a video Little Help from My Friends, egy kis segítséggel a barátaimtól ezt a dalt szeretné meghallgatni.

I'm certain it happens all the time, yeah.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indult, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: Bárhol van, bármit csinál. Férfüllel legyen velünk!
10: Körhinta.
9: Retrós lágerek Manóval. 066 36 36 33.
11: Harangozó terész felvétel, ami most következik, arról szól, hogy szeretném bejárni a Földet.

A következő zeneszámot Homonnai Zsolt és Paják Lilla közösen fogják előadni, ez is a zenekérések között szerepel, ami aláírás nélkül futott be. Üdvözlet mindenkinek, és a Talán a csókunk tart örökké című dalt szeretné meghallgatni.

0: Költő, zeneszerző, énekes, mindez Leonard Cohen, és tőle következik természetesen a zeneszám is, Take This Waltz.
1: Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.

A zenekérés nemes egyszerűség így hangzik, az a Save Your Love című felvétel megvan magyarul. Állandó hallgató, előre is köszöni, ha megtalálod. Hát nem volt nehéz megtalálni, tudom, ki is adja elő. Korda György.

Azt hiszem, hogy kevésbé ismert énekesnő következik, talán nem is mondom be a nevét. A zeneszám címe is tulajdonképpen így első hallásra szerintem ismeretlenül fog hangzani, de ha meghalljátok a dalt, akár magyarul is dúdolhatjátok, mert magyarul úgy lehetne dúdolni, nálad lenni újra jó lenne, eredetében így hangzik, Dancing in Your Arms, a karjaidban táncolva.

Egy rövid lélegzetű zeneszám következik. Hát abban az időben ezek voltak a divatos zene hosszúságok, két és fél, maximum 3 perc. Ez 2 perc 13 másodperc hosszú, Bobby Darin az előadója, és 18 sárga rózsáról szól a zeneszám.

Nos, kedves hallgatóink, ennyi fér bele a körhinta mai műsor idejébe. Szerdai körhinta, már a neve is mondja, a szerdai körhintáról lévén szó, egy hét múlva esedékes velem a megszokott időben, de mi már korábban is találkozhattunk, méghozzá már holnap is itt leszek a stúdióban. Ha kedvelitek, szeretitek a pörgősebb, ütősebb, régebbi keltezésű diszkó felvételeket, a rádiódiszkóban csak is kizárólag ilyenek hallhatóak, este 8 és 10 óra között ezen a hullámhosszon. Bízom benne, hogy akkor is velem lesztek, ott is lehet dalokat, zeneszámokat kérni. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs, Solti Tamás a keverőpult mögül üdvözöl benneteket, ahogy szokták mondani, ne menjetek messzire, maradjatok hallótávolságban, mert a pontos időjelzés után is lesz adás ezen a hullámhosszán, méghozzá egy zenéválogatás a blues zene világából. Velünk tart, jó vitelt, jó szórakozást, én már a búcsúzom, szevasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Szerdánként este. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

Szerdánként este füleljenek önök is. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: érzi, hogy elkapta a blues, akkor a szíve biztosan hozzánk hoz.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A legjobb blues dalok nálunk szólnak. Ez tény.
1: Az.

0: ha blues a kedve, akkor az állomáskeresőt a legjobb helyre tekerte. But I've still got the blues
1: for you. Szabadkai Magyar Rádió.
0: A legjobb blues dalok nálunk szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: A blues a kedve.

0: Ha érzi, hogy elkapta a blues.
1: A legjobb blues dalok nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Indul a banda!
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Minden éjjel ugyanaz!
0: Esti koktél.

és éjjel zene egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon RTV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek, a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani.

0: Fondácia Pannónia, Pannónia Alapítvány, Pannon RTV, Szabadka, Ágó Mamuzsigy utca, 911, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére pályázat a Pannon RTV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannónia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
1: SMS. Rock a jóból.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
2: Hallgasson zenét velünk!
3: A 107,1 MHz-en.

0: szívem. Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mamuzsit utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
3: Ó, fehér hajó,

sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák.

pillanatok megjöttek sorra, néhány béke év nekünk is járt, aztán jött az a rend.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon RTV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek, a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A

Margó Mamuzsigy utca, 9-11, illetve személyesen a Pannoner TV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére pályázat a Pannoner TV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

nevem megkelek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: Ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyöngyöm!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix. Esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: 70-es évek.
1: A 70-es évek slágerei.
2: A 107,1 MHz-en, ahol
1: a zene mindenki. A zene mindenki.
2: Hallgasson zenét velünk.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mamozsit utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: Esti koktél.
3: Mi szeretjük a retro zenéket.
4: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
3: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján egy óra múlt.
1: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
2: Minden idők legnagyobb exclusive slágerei
3: nálunk szólnak.